0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, Pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esméler András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy estéről estére olyan alkotókkal beszélgetek ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak, vagy hatással tudnak lenni a kulturális életre. Spitzer Gyöngyi Soma, vagy Soma Mamagés, akinek, hogy tetszik, meg már jó régóta hatással van a kulturális életünkre. Örülök neked.
1: Nagyon szépen köszönöm, András. Köszönöm.
0: Olyan rég mondtam ki ezt a nevet, annak idején még a Megasztár idején találkoztunk néhányszor, és valahogy elsodort.
1: Akkor te még nagyon kisfiú voltál.
0: Kisfiú volt, és elsodort az élet, képzeld el egymástól. És nagyon örülök, hogy most végre újra itt az éterben összesodort, mert egy nagyon fontos könyvvel kapcsolatban érkeztél, ami a fő témánk, aztán persze majd sok mindenről beszélünk, ami veled kapcsolatos. Na de hát a derű. Az milyen fontos. Legutoljára a Müller Péter beszélt erről ebben a műsorban, hogy a derű az nagyon fontos, mert annélkül nincs is nagyon értelme az életnek.
1: Nagyon sokféleképpen lehet értelmezni a derűt. Van egy kineziológus, pszichológus, akit úgy hívnak, hogy Dr. D.R. Hawkins, és ő az Erő kontra erő című könyvében egy nagyon izgalmas dolgot tár föl, hogyha bárki beüti a keresőbe így, hogy tudat térképe, akkor kijön egy olyan táblázat, ahol ő kitesztelte a legalapvetőbb érzéseknek a rezgését, mert ugye minden rezgés ma már ez bizonyított, és az érzéseknek is van egy energiaszintje, egy rezgése. A legalja, a legalacsonyabb az a szégyen, fölötte a bűntudat. Már a félelem is egy százas rezgés, a 20-30 a szégyen bűntudat. És a derű az egy nagyon magas rezgés. Nem, hogy jóval magasabb, 200 fölött van a pozitív rezgés, tehát az első pozitív érzés az a bátorság. Aha. És a derű az majdnem ilyen 500-as, tehát az azt jelenti, hogy akkor te már tulajdonképpen elfogadtad azt, ami körülötted van, ami nem tudsz változtatni, már nem állsz ellen, nincs benned ellenállás, hanem egy elképesztő bölcs elfogadása annak, ami megváltoztathatatlan, és egy alapvető pozitivizmus, amiben megtalálod azt, ami téged emel, hiszen a létezés minden másodpercében, még ebben a viszonylag kevesebb információval rendelkező kis szűk szobában is annyi infó van, hogyha kinyitod az érzékszerveidet, hogy szinte feldolgozhatatlanul sok a színek, a hangok, a textúrák, a stb. Valahogy egy olyan szűrőt berakni, ami által én tudom magamat arra kondicionálni, hogy emeljem, és a szépet, a jót, a derűt adót lássam meg, szóval ezt meg lehet tanulni. És képzeld, hogy én még olyan, hát nagyon csibe voltam, 40 évesen voltam, amikor egy nap arra ébredtem konkrétan, hogy így azt éreztem így belül magammal, hogy de jó lenne úgy megöregedni, tehát hogy tényleg majd, amikor nem most még kis fiatal 60 évesen, hanem majd amikor 80-90, Isten adja 100, ki tudja, mert ma már 100 az nem olyan sok pillanatokon, mert 120-150 éveket fogunk élni. Szóval, hogy akkor is életszerető és emberszerető tudjak lenni. És akkor ezt így valahogy mélyen én eldöntöttem még a 30-as éveim végén, hogy igen, én szeretnék olyan öreg lány lenni, akiből sugárzik az, hogy szereti az életet, és szereti az embereket, mert ha körbenézel az idősek között, nagyon sokan megkeserednek, igen. És bezárulkoznak. De ha kellőképpen tudatossággal állsz, mert nyilván majdnem minden a hitrendszereink függvénye, hogy hogyan gondolkodunk, az fogja leképezni aztán javarészt a magunk elé rakni az egészet. Szóval, hogy ez pedig egy több éves folyamat, tehát én ezen dolgozom. A dolgozom az azt jelenti, hogy én minden áldott hatodik hétben elmegyek egy olyan kineziológushoz, aki egyben családállító, kranioszakrál terapeuta is, van egy úgynevezett reconnective healing nevű nagyon izgalmas módszer, és ezzel kezel engem, és mindig dolgozunk azon, ami feljön. De hát ezt én nem most kezdtem, hanem évtizedekkel ezelőtt, tehát egy állandó belső munkában vagyok, és minden áldott nap vannak gyakorlatok, amiket én át is adok ebben a Derű mágiája című könyvben, ami most jelent meg, még friss, ropogós.
0: Szívből ajánljuk.
1: Két hetese jött ki a nyomdából, tehát annyira friss, És az eredeti, vagy a munkacíme, amin hónapokon át dolgoztam, az volt, hogy hogyan lehetek derűs idős, csak aztán a kiadóm lebeszélt, azt mondta, az idős szó az nem menő. Meglátják az emberek, hogy jaj, idős, jaj.
0: Meg aztán... kortalan vagy ezért most.
1: Igen, ezt... kortalan vagyok, meg aztán rájöttem, hogy tulajdonképpen azzal kiszűröm azokat, akik még akár fiatalok, mint te, 40-es éveikben járó, vagy akár na, még
0: lassan
1: fiatal.
0: 50 leszek én is, 47 vagy 60.
1: Na, 40-es éveiben, akkor jól vagyok. Mondom, igen, 40-es éveiben járó fiatalember, de akár lehet egy 30-as is, vagy egy 20-as, aki azt mondja, hogy szeretnék tudatosan élni, mert hogy végül is aztán rájöttem, hogy a könyv bárkinek szól, akit izgat az, hogy mit tehetek a fizikai síkon, az érzelmi, és a szellemi szinten magamért, hogy emeljem saját magamat, és ezt a magasabb rezgést, ezt a derűt, ezt meg tudjam alapozni.
0: Szóval ez egy elképesztő fontos téma, és azért is örülök, hogy jöttél, hogy erről tudunk hosszabban, meg most mélyebben is beszélgetni, mert hát és erre vagyok kíváncsi, hogy jártadban, kertedben mit tapasztalsz? Nyitottak az emberek? 2026-ban az ember azt hinné, hogy már ki akart, megvilágosodott, meg elment és önfejlesztett, de közben nem azt veszem észre, hogy valahogy

0: szocializmus. Én abban voltam fiatal, én ugye én 66-ban születtem, tehát idén leszek 60 tüzes lóéve, és az előtte való időkben is azért a vallás nagyon-nagyon kívülről, felülről, megmondó módon, mint egy gyermekként kezelve, hát irányította az embereket. Irányítva voltunk. A pszichológia úgy mondja erre, hogy szuperegós, tehát kívülről, felülről, ami nagyobb, hatalmasabb erő irányít téged. Ez egy gyermek létállapot, és valójában most indult el az a fajta individualizáció, a saját egyediségünkre, egy énűségünkre való ráébredés, amiben elkezdünk hát magunkra találni, hogy én ki vagyok, én ki lennék, hogyha elfelejteném, hogy mit vár el tőlem, akár a társadalom, az anyám, a kollégám, a bárki, hogy én az önvalomban mi vagyok, hogyha nem csak az elvárásokat, de akár a sebeimet, sérüléseimet, korlátozó hitrendszereimet, tévedéseimet, árnyékaimat elkezdem is szépen lebontani, mert ez is egy folyamat magamról. És hát ennek következtében még azt gondolom, hogy az emberek körülbelül 80-85%-a alszik. Tehát, hogy egy én úgy hívom, hogy alvó gyermekember létállapotban van, de azért ne felejtsük el, hogy évszázadok irányítottsága, ahol az volt a szlogán, hogy ne gondolkodj, ne kételkedj, majd mi megmondjuk, hogy csináld és hogy helyes. Tehát ez egy gyermeki létállapot. Tehát ebből eljutni oda, hogy az én vezérem, ahogy József Attila mondta, bensőmből vezérel, hogy én tényleg meghalljam azt a kis hangot, azt az isteni önvalót, azt a sugallatot belül, és tényleg kapcsolódjak önmagammal mélyen. Szóval azért ezt meg kell tanulni, ehhez fel kell nőni.
1: És fel is vagyunk mentve akkor ilyen szempontból, hogy soha nincs késő. Tehát nem baj soha az, hogyha most késő. Ébredünk.
0: Nem baj, ha most ébredünk. Most van egy globális ébredési folyamat. Okay. Minden kultúra, szellemi irányzat ezt mondja, hogy egy korszakváltásban vagyunk, ezt lehet érezni, ezt a korszakváltást, ennek sokféle nevet adtak, ugye hát biztos emlékszel, hogy 2012-ben minden arról szólt, hogy az ötödik napkorszak lejár, megmondták a maják, jön a világ vége. Nem csak a maják beszéltek erről, az antropozófia is, a teozófia, tehát az összes szellemi irányzat hívták úgy, hogy sárkorszak, vaskorszak, mindegyik arról szólt, hogy az emberiség eljutott az anyagba süppettség legaljára, tehát soha nem volt az emberiség ennyire elszellemtelenedve, és ennyire bele zuhanva az anyagba, elanyagiasodva, és ebből van egy emelkedés, és hogy ez mennyire jellemző, ugye ma a világon a harmadik legtöbbet eladott könyv spirituális, pszichológiai, önismereti témájú. Tehát ezelőtt mondjuk 20 évvel nem volt szó, tehát most hihetetlen mennyiségű önfejlesztő könyv, módszer, elvonulás, se szeri, se száma nem lehet már számon tartani.
1: És milyen jó, hogy ebben hozol egy felüdülést az új könyveddel.
0: És ebben egy kicsi áttekintést is hozok, mert hogy én végigvezettem az olvasót azon a szellemi iskolán, ami az én világlátásomat kialakította, és akkor itt egy nagyon fontos elemet kiemelek, hogy valójában a hermetikus alapok, Hermész Trismegistus neve az ugye elég közismert, mert hogy ezek a mondások, hogy amint lent úgy fent, amint kint úgy lent, ezek már eléggé elterjedtek. Tehát nagyon sok hermetikus bölcsesség, igazság ma már közhely, hál' Istennek, és ő még Krisztus előtt lefektette azokat a tanokat, amiből aztán minden szellemi iskola táplálkozott, a rózsakeresztesek, a teozófia, az antropozófia, az alkimisták, az új alkimia, a New Age, a Titok című könyv csak épp elfelejtette a hivatkozást. Szóval mindegyik szellemi iskola ebből táplálkozik, és én ezt átadom, hogy akkor szembesüljünk azzal, hogy ez már egy több mint 2000 éve lefektetett tudás, amit most már a tudomány, a kvantumfizika, az új fizika is kezd igazolni, mert ugye a spiritualitás és a kvantumfizika elkezdett összeérni, tehát hogy egy nagyon izgalmas új korszak kapujában vagyunk. Én úgy hívom magunkat, hogy mi vagyunk a hit generáció, mert hogy hagyunk itt egy régi világot nagyon korlátozó hitrendszerekkel telve, és itt megjegyzem, hogy csak a kineziológia több mint 250 lehúzó, korlátozó és jellemző hitrendszert azonosított bennél sokkal, de sokkal több van, de ezzel dolgozik.

0: mert ugye a hitrendszer meghatározó, hogy hogyan gondolkodok, hogyan gondolkodom. Azt, hogy mit érzek, és hogy ezek bomlanak most le minden mással együtt, tehát nagyon nagy divat ugye a transzgenerációs hozadékok, traumák feldolgozása, és az is a mi nyakunkba szakadt, tehát az előző generációk ezzel nem foglalkoztak, hanem most, hogy elindult az ébredés. Egy új korszak, én úgy szoktam mondani, hogy mivel mi egy lovas nemzet vagyunk, hogy kinyílt a karám ajtaja. Uh-huh. Tehát eddig mi egy karámba voltunk bezárva. Nagyon...
1: De jó az nekünk, hogy minden, bocsánat, szabad ne fel, hogy minden egyszerre ömlik a nyakunkba?
0: Kőkemény. Ez kőkemény. Ez nagyon-nagyon kemény. Nagyon nehéz. Az idegrendszert nagyon próbára tevő. Nagyon próbára tevő, viszont amikor már annyira nagy a kínnyomás, tehát annyira sok a szorongó, túlpörgött, akár ADHD, és mert most már annyiféle címke van rá, hogy már követni sem tudod, hogy mennyi minden van. Ember, akkor rá kell, hogy jöjjön ki, akkor kellenek most már technikák, hogy itt most már nem fogok tudni egységben maradni, és nyugis lenni, hogyha csak sodródom, mint egy kis kavics a folyóban, hanem meg kell állnom nap, mint nap, és ki kell alakítanom azokat a fogódzókat, amik a saját tengelyemet megerősítik, hogy ne izegjek, mozogjak, hanem úgy megtaláljam a saját stabilitásomat. Ugye erről is millió egy könyv van, hogy hogyan tudod a digitális zajt kiszűrni, hogy hogyan tudsz elcsendesülni. Kezd divat lenni a meditáció, rengeteg úton, technikával, módszerrel közelítik meg. Én is egy csomót megmutatok, légzés technikákat, gyakorlatokat adok át. Egyébként megyek tovább én is fejlődni benne, mert most megyek Butejkó tanfolyamra, ilyen mélyebbre, ahol
1: tehát folyamatosan napos, fejlesztem
0: folyamatosan
1: magad.
0: Fejlesztem magam is, és tanulok.
1: Én azért örülök neked egyébként az összes könyvednek, mert majd erre is válaszolj, kérlek, hogy szeretsz egyáltalán írni, vagy az írás az nem esedik-e az idővel egyre inkább, vagy már fáraszt is?
0: Is.
1: Hogy vagy vele?
0: És nagyon-nagyon készülök arra, hogy valamikor, amikor tudok majd lassulni, egyelőre csak tervben van, tehát hogy elképesztő, eldöntöttem tavaly, hogy na, ebben az évben lassulok, mert január 2-án nagymama lettem, és hogy
1: szívből
0: jaj, de jó, el. Köszönöm, hát életem legfantasztikusabb, több mint kalandja, egyrészt ott voltam a lányom szülésén, tehát én voltam az első, aki láttam szó szerint kijönni az unokámat a lányomból, végig a vajudás alatt, hihetetlen beavatás, és utána egy hónapig velük laktam, és közben írtam a könyvem, tehát közben is, mert nekem február elején kellett leadnom, és január 2-án született Merse, és akkor így úgy voltam vele, hogy Istenem, kellett nekem ezt bevállalni, de hát annyira azt éreztem, hogy én a 60. szülinapomra ki akarok ezzel jönni. Uh-huh. És hogy nem sikerült lassulni, sőt, a sors iróniája, hogy annyira akartam lassulni, ugye ez is ebben a poláris világban valamit nagyon akarok, akkor biztos, hogy az ellenkezője jön, hogy még ilyen soha nem volt, hogy február végére nekem úgy képzeld, de az egész évem tele. Tehát már nincs szabad hétvégém, ebben vannak utazások, családi nyaralások, tehát, hogy nem végig meló, de az is mindenbe van osztva. És ilyen még sosem volt, hogy nekem már februárban a jövő évi naptáram telik, ahhoz képest, hogy lassulni akarok. Bár hozzáfűzöm, a heti másfél nap unokázásból nem engedek. Uh-huh. Tehát azért ennyi lassulás van benne. És tervezem azt, hogyha tényleg majd eljön az idő, hogy lassulok, akkor én nem ilyen spirituális, pszichológiai, önismereti típusú könyveket szeretnék írni, hanem egyrészt majd az unokámnak mesekönyvet, mondókáskönyvet, uh-huh. és szép irodalom. Tehát ahhoz sokkal jobban be kell lassulni.
1: Na, hát akkor miért lesznek meglepetések? Van,
0: én tele vagyok tervekkel, tehát azt érzem egyébként, hogyha három lenne belőlem, mindnek tudnék feladatot adni.
1: Na, de azért
0: mindnek
1: jó, hogy ilyen hát nem könnyű témákat is ugye megfogsz. Nem a derűre gondolok.
0: Drágám, itt van külön fejezet a halálhoz, mert én azt gondolom, hogy a legfontosabb témák egyike, mert hogy minden vonalról úgy tartják a igazán nagy szakértők, hogy a legnagyobb félelme az emberiségnek a halálfélelem. Ez nagyon rég ki lett mondva, és ez ott van a mélyben, és derűsnek lenni úgy, hogy folyamatosan szőnyeg alá seperjek egy egy óriási kollektívben ott levő félelmet nem lehet, tehát külön fejezet van már ebben a könyvemben is a tudatos meghalásnak. Én szeretnék majd tudatosan fölkészülni rá, sőt, már most megígérem neked, hogy majd amikor idős leszek, hát ez még nem most van, de én hogyan halljunk meg tudatosan kurzusokat is szeretnék csinálni. Aha, végre egy kurzus, ahol mindenki a célcsoportom. Mindenki a célcsoportom. Jogos. Ugye? Mert hogy egy tudatos embernek méltatlan, hogy tabuvá tegye a kilépést. Uh-huh. Méltatlan. És most már nagyon sok éve gyűjtöm a haláltémájú könyveket, komoly sorozatom van a perzsa, az egyiptomi, ugye a tibeti, az nagyon ismert, de rengeteg kultúrának a halál felfogásából, illetve hát nagyon szép beavatásokat is kaptam az életben, mert az apusom nálunk halt meg, mi kísértük át a másik oldalra. Az apámmal is megcsinálhattam egy 48 órás holttestével a andokbeli sámánok halálszertartását. Tehát ebben a könyvben ahhoz, hogy derűsek legyünk, el kell fogadnunk azt, hogy igen, ez is az élet része, és hogy egyébként meg azt gondolom, hogy tehát nem az ismeretlen a félelmetes, de ha belemegy a saját születésed megismerésébe, és erre nagyon-nagyon klassz technikák vannak, erről is írok a könyvben. Mert ahogy megszületsz, az meghatározza azt, ahogy meghalsz. Erről már a Tóra, a Talmud, az ősi szakrális könyvek is írnak. Születés és halál ugyanaz a mintázat. Véget ér valami, és megszületik valami új. Amikor megszületsz, véget ér az anyamében töltött állapot, tehát az meghal, oda már vissza nem még többet, az biztos. És megszületsz valami egészen másra. Az út is hasonló, hát ugye a klinikai halálból visszatértek is, mind arról számolnak be, hogy egy szűk folyosó mennek, és aztán hirtelen hatalmas fény. Ha a természetes úton ugye, igen, születsz is, ugyanúgy a szülőcsatornából kijöve, ugye először találkozik a fénnyel a baba, és a saját születésünk megismerésének nagyon sokféle útja van, ezeket úgy hívják, hogy rebirthing, vagy újjászületés technikák, amiket lehet vízben, én csináltam vízben, meditációban, fizikai testgyakorlatokkal, de ezek mind ilyen módosult tudatállapotban levő nagyon mély megélések, ahol tényleg, ha te megéled azt, hogy igen, meghal egy állapot, én végigmegyek ezen a szülőcsatornán, és egy másik világba lépek bele, és gyakorlod a kontroll nélküli állapotokat, gondolok itt konkrétan transz légzésre, tehát transz állapotokba kerülsz, akkor lehet kondicionálni magunkat arra, hogy ne féljünk a irányíthatatlan, kiszolgáltatott és ismeretlentől, mert egyébként ezt már átéltük.
2: Ez a Slágerkult.

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak. Spitzer Gyöngyi Somának pedig még inkább örülök, hogy megtisztelt és mesél nekünk. Hát olyan témákról, amit szerintem mástól nem is fogadnánk el, csak tőle is. Ez a jó, ezt akartam az előbb is mondani.
2: Ez hogy... túlzás,
1: András. De tőled könnyebben befogadjuk.
2: Ez túlzás.
1: Mert te olyan vagy, mintha a családtagunk lennél, már annyit láttunk az elmúlt évtizedekben, hogy beépültél a bizalommal.
2: Tehát itt a bizalom. Én nézd, de az biztos, hogy én nem mondok mást, mint amit hiszek és gondolok, és annyi, ez életem egyik luxusának tartom, hogy semmilyen kompromisszumot nem kötök.
1: Hát és ne feledd el, hogy van egy nagyon nagy erő még a tudáson kívül a kezedben, a zene, amivel segítesz, az mindig egy plusz erő.
2: Képzeld, visszatértem a jazzhez.
1: Hát hál' Istennek.
2: Olyan elementáris, hogy
1: én
2: az valami
1: a mai napig a dalaidat. A Bossa című dal a kedvencem.
2: Én
1: ezeket mind ismerem.
2: Most értem meg. Képzeld, hogy most volt nemrégen a Budapest Jazz Clubban egy koncertünk, és tegnap kaptam egy visszajelzést egy hölgytől, hogy hát az egy dolog, hogy ő nagyon élvezte, az édesanyjával jött el, meg jól érezték magukat, de hogy valami elképesztő nyugalom töltött el őket, és másnap reggel így írta, hogy anyummal megállapítottuk, hogy ilyen jót még soha nem aludtunk, anyum mondta, hogy ő egyszer se kelt föl. És ezen így elgondolkodtam, hogy ezek nagy dolgok, hogy valami mély belső békét tudtam adni, és szerintem ez tudod mi lehet? Az ősbizalom. Uh-huh. Hogy olyan szabadsággal és olyan igen, ősbizalommal élem meg az életemet, és adom át, tehát az, amikor énekelsz, és közben háromszor történt meg az, hogy konstatáltam, hogy énekelek, de ez nem én csinálom, hanem történik általam velem, visz valami, és én csak ráülök, és hozzáfűzöm, hogy én régen fiatalon én tripla M voltam, mohó, mulatós, mazsola. Uh-huh. Tehát nagyon, nagyon bírtam hozzá piálni. És most már évek óta én egyáltalán fogyasztok alkoholt, én mohó, mulatós, mazsoliból mértéktartó, meditáló mazsoli lettem, hát ilyen a klimax, sok mindent kiégetett, és hogy ez mennyivel jobb és erősebb tiszta tudattal, az elképesztő. És meghallgatom, mert tegnap Zalaegerszegen volt előadásom, és a kocsiban pont a BJC-s koncertet, meg előtt az 5-10-ben is volt koncert, végig hallgattam kétszer oda-vissza, és nagyon kritikusan hallgatom magam, egyébként nagyon hallom az alulintonált hangokat, erre nagyon van fülem, és így azt mondtam, hogy azt Bébi, most értél be? És hogy olyan hosszú utat kellett megtennem, amíg nem énekelhettem, nem azért, mert én nem akartam, hanem mert a sorsomban nem ez volt benne. Uh-huh. És én nagyon nehezen fogadtam el, amikor több asztrológus, a személyre szóló képlet, az azt jelenti, hogy a pontos, bepontosított születési óra perc, mert egyébként semmit nem számít az egész, ha nincs bepontosított születési óra perc, mondta, hogy gyógyító tanító szolgálat. Persze, a zenén keresztül, nem direktben. Mondom, ezt nem is akartam elfogadni. És amikor már második is mondta, akkor is legyintettem, hogy ezek egy iskolát tanulnak, engem ez nem érdekel. És aztán rá kellett, hogy jöjjek, hogy nem, van olyan, az egy dolog, hogy te mit akarsz, de van olyan, hogy az élet akar tőled valamit. Van egy sorsod, és akkor bele kellett álljak, hogy ez a sorsom, hogy bár én idézőjelben csak művésznő akartam lenni, de hogy kaptam egy ilyen lélekgyógyító erőt, becsatornázottságot, és szolgálatot, és ezt el kellett fogadnom, és ez mostanra szolgáltam már annyit, hogy visszatérhettem a zenéléshez, úgyhogy a 60. szülinapomra egy nagyon izgalmas műsorral készülök, mert hogy május 29-én leszek 60, és aznap is ünneplem, mert hogy hiszem azt, amit a régi időkből tartanak sokan, hogy a születésnap egy olyan mágikus belépési pont, amikor ha te a szívedből kívánsz valamit, tehát nem egóból,
1: igen,
2: hanem tényleg úgy a lelkedből, akkor az teljesül. És a koncert első, vagy nem is koncert, bocsánat, az ünneplés első része, azt úgy neveztem el, hogy Soma Summarum, az azt jelenti, hogy az egész életemet summázom, nagyon pörgős, nagyon aktív, nem, valójában végigveszem az első OA, egyébként az unokám OA-ját fogom bejátszani, mert azt felvettem, az első OA-tól mind a mai napig úgy, hogy nagyon tudatosan 4-5 perc duma, utána jön egy odaillő zeneszám, ami nagyon azt azt hozza, amit bent tartalmában addig arról beszéltem. Kiváló zenészekkel, és hát így lesz egy 1 óra 40 perc, nagyon izgi, nagyon pörgős. Onnantól, hogy izgi, mert a gyerekeim nagyon kritikusak, és a lányomnak elolvastam, és végig élvezte, azt mondta, anya, ebből könyvet kell írni, ez olyan érdekes. És egyébként, bocsánat, hogy ilyen nyersen mondom, de olyan jó, odapasszós lesz, szóval nem fogok bele finomkodni, mert azért nekem az eleje az húzós volt, kemény volt, nehéz, sok szenvedéssel teli, és nem akarom szépítgetni, hanem így már kicsit felülről nézve, hogy hogyan tudtam azokat a traumákat, fájdalmakat, sérüléseket transformálni, mert én hiszem azt, hogy minden nehézség, ha megértem arra, hogy megértsem, hogy értem való, akkor az átalakul erővé, karizmává, átadni való tudássá. Szóval nagyon szerintem izgalmas lesz, sok zenével tarkítva, majd az első rész végén kirakjuk az összes széket oldalra, és elindul egy közös varázslás, kapcsolódás, egymás szemébe nézés, nyilván aki nem akar részt venni, az vagy oldalra leül, vagy kimegy a büfébe, de hogy azt már egy másik csapattal csinálom, az Új Nők Zenés Szeánsz a csapatommal, Szirtes Edina Mókus, Kovács Sára Dizna, Mákó Kató, az már a női zenekarom, és hát velük ilyen zenés szeánszokat szoktunk csinálni, amiben közös mantra éneklés, gyógyítás, ilyen nagyon lightos bodywork, tehát kapcsolódások, érintések vannak, és hát az én kívánságom, hogy mit kérek a születésnapomra, az az, hogy ez az ország, ami tulajdonképpen Szent István óta ketté van szakadva.
1: Igen.
2: Ezúton ajánlom a Böcsök Mária nevű történésznőnek a Ketté szakadt Magyarország című könyvét, hangos könyvét, ha bárki beüti a keresőbe így, hogy Ketté szakadt Magyarország, kijön ennek a nagy tudású idős történész asszonynak a könyve, aki végigvezeti, hogy mindig ketté voltunk szakadva, hogy most, hogy én már 60 vagyok, de most született meg az unokám, és aztán lehet lesz másik unokám, hogy az én unokáim egymás lehúzó, egymásnak feszülő országban éljenek, hanem maradjanak ebben a tényleg elképesztő adottságokkal teli, gyönyörű országban, ahol mi egy szakrális nyelvet kaptunk, egy isteni kódnyelven beszélünk. Tehát ez a magyar nyelv, ez egy csoda. És hát az is, hogy mi vagyunk egész Európában a legmélyebben a magmához, ugye, azért van itt ennyi hővízünk, tehát a csodákkal teli ország, és hogy valahogy kezdjünk el emelkedni, kezdjük el megérteni egymást, kezdjük el elfogadni egymást, és ebből a széthasítottságból kezdjen el emelkedni közeledni az ország. Egymáshoz. És az a terv, hogy amit ott megélünk, az a 400 embert várok, még lehet jönni.
1: Elmondtuk a
2: jönni. Ha bárki fölmegy a weboldalamra, bemondhatom, somamamagesa.hu, akkor ott vagy rámegy arra, hogy május 29, vagy egyáltalán somamamagesa.hu, ott látja az események között, hogy 60. születésnapi est, vagy somamamagesa.hu per életjáték, mert így neveztem el az estet, akkor látni fog mindent, hogy ez hol lesz. Egyébként a Ligetben egy nagyon szép nagy termet béreltem, Versailles terem, és amit ott mi létrehozunk érzést, tehát amit ott együtt varázsolunk, hogy mi idegenek egymás szemébe tudunk nézni, hogy tudunk menni ilyen nagyon finom elemelt zenére a térben, hogy merünk kapcsolódni, nem mint a idegenek, akik állandóan rettegnek a másiktól, ki mit gondol, mert el kell, hogy jussunk oda, hogy mindenki olyan, amilyen lenni tud, amilyennek lenni kell, és mindenki egyedi, egy ilyen új lenyomat van. Tehát évezredek ringanak a derekunkban, iszonyú sok mindennek kellett történni, hogy te pont ez az egyedi, egyszeri András legyél, én ez az egyedi, egyszeri Gyöngy, és hogyha elengednénk azt az illúziót, hogy bárkinek is másmilyennek kéne lennie, mint amilyen, akkor valami elképesztő áttörés lehetne, és akár jól is érezhetnénk magunkat. És ez lesz a kérésem, hogy amit ott létrehozunk érzés, mert én tudom, hogy ezt létre tudom hozni, mert én ezt nagyon sok táboromban, meg fesztiválokon megcsináltam, tehát itt is megcsinálom, ebben van gyakorlatom.
1: Tehát a két rész között?
2: Nem, ez a második rész. Ez maga a második rész. Okay. ez a két rész között büfé van. Ez maga a második rész, és ezt kifeszíteni az országra, ezt akarom energetikailag így ráhúzni az országra, mert úgy tartják, hogy a tüzes lóév az, az elképesztő csodákra és robbanásra és radikális változásra képes, és ezt fogom kérni a születésnapomon, mert bármilyen nagyképűnek tűnik, nekem konkrétan mindenem megvan. Így, hogy már unokám is van, tényleg azt tudom mondani, hogy mindenem. Majd még egy lányunokat talán, no.
1: Oké. Azon gondolkodtam, hogy most hallgatlak, hogy ha mindezt a tudást át tudtad volna vinni az őrült 3M-es korszakodba anno, akkor az minőségébb lenne, vagy jó volt az is, hogy megtörtént?
2: Hát épp az előbb mondtam azt, hogy én már elengedtem azt az illúziót, hogy másképpen kellett volna csinálnom. Okay. Nyilván, hogy rengeteg hülyeséget csináltam. Én látom, hogy egy sérült kislány voltam. Egy zabolátlan vatkanca. Tehát nagyon sok minden nem dolgoztam föl. Tehát nekem nem volt könnyű gyerekkorom, és az az apaseb, amivel én elindultam, tehát az abból úgy összekapni magam, hát nagy szeretett koldus voltam. Nyilván ez kellett a csodálatos férjem, meg az, amit ő adott, az elképesztő türelem, amíg várta, hogy az ő vatkanca felesége szépen szelidül, de hát közben rengeteg önmunka is ott volt. Nem bánok semmit. Csak azt, hogy a gyerekeimnek nem írtam az aranyköpéseit, úgyhogy az unokámnak fogom.
1: Na de ő mennyi idős?
2: Négy hónapos.
1: Négy azért, hát
2: na
1: jó,
2: majd.
1: Oké,
2: hát majd, készülök
1: azért mondom,
2: rá.
1: Azért most elvesztettem a fonalat. Vagy
2: nem,
1: oké,
2: készülök rá. Oké, tehát, azt bánom, hogy csak a naplóimat értem, annyira grafomám, hogy visszakanyarodjak az íráshoz, hogy 13 éves korom óta minden mai napig írok naplót. Az azt jelenti, hogy innen a földtől hát körülbelül eddig érnének a kis füzetek.
1: De miért fontos az neked?
2: Most már az akkor annak idején pont a sérült kislány gyógyítottam vele. Ösztönösen ráéreztem,
1: mert a terápia, az
2: írás. Hogy dolgok, amiket senkinek nem mondtam el, de a barátnőknek sem, mert volt bennem valamilyen büszkeség, hogy ne sajnáljanak. És ezeket mind kidolgoztam magamból azzal, hogy írtam. Tehát gyógyításnak szántam, úgy is neveztem el, hogy titkoló, és azt gondoltam, hogy soha senkinek nem fogom megmutatni. Mind a mai napig kérdés számomra, hogy a gyerekeimre hagyjam, ismerjétek meg anyátok mozgalom, vagy elégessem, de abban biztos vagyok, hogy megint visszahozzak egy témát, ami már volt, hogy a halálra való legjobb felkészülés, ha szégyentelenné válunk. Tehát ha eljutunk oda, hogy semmit nem szégyellek, amit tettem, teszek, gondoltam, gondolok, éreztem, érzek, akkor az azt jelenti, hogy amikor majd Káron viszi át a ladikján a lelkemet a túlvilágra, abban a 40 napban, amikor én hiszem azt, hogy szembesülnünk kell azzal, amit elkövettünk, és hogy a pokol nem más, mint mindaz a fájdalom, rossz érzés, amit másnak okoztam. Szóval, hogy ezt jobb itt feldolgozni, mert itt még van lehetősége arra, hogy kimondd azt, hogy sajnálom azoknak, akiket megbántottál.
1: Na jó, hát szerintem annyi útravalót adtál most, aki tud a sorok között nem csak olvasni, hallgatni, és az most annak lesz, mint gondolkodni. De a Derű mágiája című könyvet szívből ajánljuk. Olvassák el, mert a Derűnél nincs fontosabb. Úgyhogy megint egy olyan témát hoztál, ami a legnagyobb kapaszkodó.
2: Igen, és most olyan világ van, hogy érdemes tenni azért, hogy stabil, önmagát megtartani tudó, élet, ember szerető, derűs emberek legyünk, úgyhogy kívánom, hogy így legyen, és remélem, bízom benne, hogy adok vele, és nagy szeretettel várok mindenkit május 29-én.
1: A Ligetben.
2: Igen.
1: És Soma, mamagisa.hu, ott minden pontos, minden fontos ott információ van. Ott van. A könyv már bent van a boltokban?
2: Persze.
1: Oké, a Derű mágiáját keressék, kedves hallgatóink. Én is ebben hiszek egyébként, szerintem, aki szereti az életet, az alapvetően derűs.
2: Igen.
1: Úgyhogy mert nagyon egy nyelvet beszélünk. Nagyon élveztem azt, hogy itt voltál, és gyere gyakrabban, mert nagyon sok mérföldkövet teszel le, hogy van miről.
2: Köszönöm,
1: beszélni,
2: András.
1: Mindig vigyázz magadra, és a hallgatóknak mondom, hogy azt a sok-sok energiát, amit Soma beletesz az összes imádott hivatásába, azt a figyelmükkel viszonozzák, az a legtöbb, amit.
2: Köszönöm.
1: Úgyhogy sok csillogó szempár neked mindenhol, akkor tiéd is csillagni fog, nagy
2: köszönöm.
1: Baj. Nem lesz, kövessék, szeressék, és Somától most elköszönök, önöktől még nem, folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy búcsú erejéig még vissza fogok térni.
0: Ez a Schlagerkult.

hogy eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevés ez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast. Hátul szokta hozzá.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Soma Mama Gésának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger hétvége. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Plusz 10 nap szabadságot kapnak a katonák, eszközökkel is támogatják a közösségépítést Budán. A Petőfi híd megtisztításával folytatódik a hídmosási program. Híreinket hallják, Molnár Róbert vagyok. Ötszáz és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a Budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a Budai várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárca vezető kiemelte, a Nemzeti Hausmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházás program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott. Megjegyezte, közben a gyermekvédelemre, az egészségügyre, a közlekedésre, a vasútra sosem volt elég pénz. Plusz 10 nap szabadságot biztosít a honvédelmi állomány számára a terület minisztere. Ruszin Szendi Romulus a Facebook oldalára feltöltött videóban aláírta azt a miniszteri határozatot, amely plusz 10 nap szabadságról rendelkezik, valamint a honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja 2026. május 21-ét és 22-ét a Magyar Honvédség teljes személyi állományának. A tárca vezető bejelentette azt is, hogy pénteken visszakapja nevét a Budaörsi úton található, jelenleg Mária Terézia nevét viselő korábbi Petőfi Sándor laktanya. Új közösségépítő kezdeményezést indított a második kerületben az önkormányzat, derül ki Őrsi Gergely polgármester Facebook bejegyzéséből. A program célja, hogy a helyi lakosok könnyebben szervezhessenek szomszéd ünnepeket vagy utcabálokat, és erősödjenek a lakóközösségek. Az önkormányzat eszközparkkal segíti a szervezőket, sátrakat, sörpadokat, poharakat, grillsütőket, aszfaltkrétákat és budaszódát is lehet igényelni. Emellett kérhető beszélgetés az adott környék vagy utca történet, valamint kiegészítő utcatáblák kihelyezése is. Lemondott Semjén Zsolt volt miniszterelnök helyettes az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöki tisztjéről, tudatta a szervezet honlapján. A védegylet csütörtökön honlapján azt írta, a vadásztársadalom a napokban a Nimród vadászújságból értesült, hogy Semjén Zsolt, a KDNP elnöke, lemondott a szervezet éléről. Semjén Zsolt a választmányhoz intézett levelében döntését azzal indokolta, hogy a megváltozott körülmények között nem tudná olyan hatékonyan képviselni az ágazat érdekeit, mint korábban tette, közölt. Hozzátették, új elnököt várhatóan május 20-án választanak majd. A Petőfi híd megtisztításával folytatódik vasárnap a budapesti közművek tavaszi hídmosási programja, közölte a cég. A közlemény szerint vasárnap reggel 7:30 és 15:30 között a Petőfi híd melegvizes, kézi és gépi erővel történő mosását végzik, környezetkímélő tisztítószerrel, magas nyomású, vizes technológiával. A hídmosást az északi, Pestről Budára vezető oldalon kezdik, és a déli, Budáról Pestre vezető oldalon fejezik be. A cég azt kérte, hogy az autósok figyeljenek a külső forgalmi sávban dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozó közfeladatot ellátó munkatársakra. Budapesti fodrászatból szerveztek egy magyarországi embercsempész hálózatot. Az ügyben egy 38 éves egyiptomi magyar kettős állampolgárságú férfivel és 5 társával szemben bűnszervezetben elkövetett embercsempészés miatt emelt vádat a Nógrád vármegyei főügyészség. Közölték, a 38 éves férfi Budapesten a Keleti pályaudvar közelében üzemeltetett egy fodrászszalont, majd miután összebarátkozott két vendégével, munkát ajánlott nekik, hogy szerezzenek sofőröket embercsempészet végrehajtására.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

napjainkban ez a sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Sláger FM, Sláger FM, minden, amit szeretünk.

nyugatra, hogy ellopjuk a napot, keleten összeállnak újból a széteső darabok, ott és akkor együtt mindent kezdünk előről, és majd építünk, építünk.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a következő esemény már júniusi, június 9-én, kedden este 19 órától a Hagyományok Háza átriumában érkezik Szabados Tünde Ég a Mező tematikus népzenei koncertek sorában a következő fantasztikus előadás. Ő a Székesfehérvári Herman László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 13. évfolyamos növendékének koncertjéről van szó, akinek a mentora Babcsán Bence. A koncert főszereplője Szabados Tünde a négy őselem közül a legerősebb és a legféktelenebbet, a tüzet választotta. A tűz egyszerre teremtő és pusztító erő, felégeti a területet, de az égett földből új élet sarjad. Ő maga az ellentét, egyszerre Isten és ördög, fény és sötétség. Azt mondja Tünde, hogy nőként megtapasztalta, milyen az, amikor egyesül a tűz belső erejével, ezzel a végtelenül sokszínű és változatos természettel. Megértette, hogy mit jelent önmagát megégetni, a gondolat fonálból született meg a verse, amely köré felépítette a koncert tervét. A történet az ártatlan, gyenge, gyermeki szikrából indul, amely eleinte szeretetből táplálkozik. Ez is tűz, még törékeny és szelíd, ami melegít, de nem éget. Aztán, ahogy a világ ráfúj, a tűz megerősödik, és már haragból lobban fel, felemésztve mindent maga körül. De minden láng egyszer elfárad saját maga mérgezésétől. Eljön a pillanat, amikor a tűz egyszerűen kiég, és hamu marad utána. Nos, a koncert ívét a tűz fejlődési útja határozza meg, a szikra megszületésétől a pusztító lángon át a kiégésig, majd a megtisztult újjászületésig. Az átmenetek között lírai művek, versek és dallamok fűzik tovább a történetet, mindegyik a tűz egy-egy arcát jelenítve meg, a szeretet lángját, a szerelem melegségét, a harag tüzét, majd a hamu csendjét és a fény újjászületését. Kedves hallgatóink, június 9-én kedden este, tehát aki szeretne egy különleges előadáson részt venni, az irány a Hagyományok Háza felé.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Leállítják a védett erdők kitermelését, vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. Drón segítségével kutattak fel egy többszörösen körözött férfit. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fa kitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és a hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul, és az idősebb Antal József rakparton, majd a Karl Lutz rakparton halad. A program szerint az emlékezők a Cipők a Dunaparton emlékműnél gyülekeznek 15 óra 30 perctől, a menet 16 óra 30 perckor indul. A résztvevők az idősebb Antal József rakparton haladva érkeznek meg az embermentők elnevezésű nagy színpadhoz a Karl Lutz rakparton. A színpadon emlékező beszédet mond Grósz Andor, Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő, színésznő. A biztonsági helyzet javulásával a Wizz Air május 28-ától újraindítja a Budapest és Tel Aviv közötti légi összeköttetést, közölte a légitársaság. A Wizz Air döntése az Európai Unió repülés biztonsági ügynöksége legfrissebb tájékoztatását követi, és tükrözi a légitársaság folyamatos együttműködését a nemzetközi és helyi hatóságokkal, beleértve a légi közlekedési és biztonsági szerveket, valamint a biztonságos üzemeltetés biztosítására irányuló kiemelt elkötelezettséget. Továbbra is szorosan figyelemmel kísérik a fejleményeket, és rendszeres kapcsolatban állnak a légi közlekedési biztonsági ügynökségekkel, a biztonsági hatóságokkal és a kormányzati szervekkel, írták. Belső vizsgálatot indított a MÁV csoport, miután egy utas fotóval bizonyította, hogy a Budapest-Eger-Kazincbarcika vonalon közlekedő autóbusz sofőrje szabálytalanul használta a biztonsági övet. A gépjárművezető a műszerfal figyelmeztető jelzését kijátszva csak az öv csatját helyezte a foglalatba, magát az övet azonban nem csatolta be. Az érintett munkatárs az eljárás során elismerte a szabályszegést, amiért a munkáltatójától írásbeli figyelmeztetést kapott. A közlekedési társaság hangsúlyozta, hogy zéró toleranciát alkalmaznak a biztonsági előírások megszegésével szemben, mivel az utasok biztonsága az elsődleges szempont. Drón segítségével kutattak fel egy többszörösen körözött férfit, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. A közlemény szerint a budai központi kerületi bíróság csoportosan elkövetett garázdaság és súlyos testi sértés büntet miatt indult eljárásban rendelte el a 41 éves gyanúsított bűnügyi felügyeletét, aki a lakóhelyét csak engedéllyel hagyhatta volna el. A visszatérő rendőri ellenőrzések egyikén kiderült, hogy a férfi engedély nélkül távozott a lakóhelyéről, mivel a szökéssel bűncselekményt követett el, elfogató parancsot adtak ki ellene, majd megkezdték a felkutatást. A rendőrök drón segítségével derítették ki, hogy hol tartózkodik a férfi, akit szerdán egy kerepesi ingatlanban fogtak el.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

Szerelem, szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok.

0: programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, május 26-án kedden este 19 órától a Magyar Zeneháza popkulturális klubkönyvtárában, igen, ott a Városliget szívében jön egy nagyon-nagyon népszerű sorozat, a Magyar Album 3M-mel gondosan a végén már a 14. epizódjával, ismeretterjesztő interaktív pop kulturális klubról van szó, aki összehozza tulajdonképpen az azonos gondolkodású embereket. Ezúttal nagyot szóló zenék lemezjátszó házában jön a Medúza, a Péterfi Bori és a Love Band lemezének tulajdonképpen a kivesézése, mert hogy ebben a sorozatban a lemezeket a szerző vagy az előadó jelenlétében a saját élményeinek felidézésével hallgatja meg az összesereglett nép, amelynek egyre bővülő lemeztárából válogatnak ott a könyvtárban, és amely a sorozat alkalmain így egy-egy hazai nagyot szóló zenelemez játszóháza is. A Péterfi Bori és a Love Band Medúza című 2025-ös legutóbbi albuma került ezúttal oda a lemezjátszóra. Foci, foci, foci, leves, leves, leves, szivar, szivar, szivar és kus. Ez az idézet, a jelmondat ennek az összejövetelnek. Nem ment el az eszem. A menyecskék szókimondóan huncutkodnak, miközben a Love Band a budapesti éjszaka neonfényeiből, a 80-as évek undergroundjából és mai alternatív popból gyúr egy nagyon különleges ártvilágot, ahol test és lélek vitatkozik egymással, miközben a dalok úgy folynak egymásba, mint egy hosszú, felkavaró álom. A hősnő nem csak lebilincsel, hanem maga is csapdába esett. Egyszerre lesz bezárt személyiség, aki mesél hazugságról, mérgező kapcsolatról, kővé dermedt szerelemről, és arról a pillanatról, amikor mindezt mégis el lehet engedni. Ha még emlékeznek a hallgatók, hogyan hallgattunk zenét régen csillogó fekete lemezeken, Little Richard énekével, akkor azt is tudják, hogy mit adott a lemezjátszás a zene rajongóinak, és ezt az érzést hozzák vissza a Magyar Album sorozatban.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Szerdáig kell benyújtani a vállalkozói SEO bevallást, jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája. Visszakeresztelik a Budaörsi úti laktanyát. A hírekkel Molnár Róbert köszönti Önöket. Szerdáig kell benyújtaniuk SEO bevallásukat az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek, figyelmeztet a NAV. Az adóhivatal közlése szerint az érintetteknek akkor is foglalkozniuk kell a bevallással, ha a NAV által elkészített tervezetet használják, mert az náluk nem válik automatikusan érvényes bevallássá. A dokumentumot át kell nézni, szükség esetén ki kell egészíteni, majd be is kell küldeni. A NAV idén az egyéni vállalkozóknak több adatot előre feltüntet a tervezetben. Például az online számlarendszerből és az online pénztárgépekből származó bevételeket. A mezőgazdasági őstermelőknek bizonyos esetekben nem kell bevallást benyújtaniuk, ha bevételük nem haladta meg az 1.744.800 forintot. Jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája. Magyar Péter miniszterelnök korábban megígérte a kegyelmi akta nyilvánosságra hozatalát és a bicskei gyermekotthonban történtek kivizsgálását, most pedig mindehhez határidőket is rendelt. A határozat értelmében augusztus 31-ig kell kivizsgálni, hogy 2005 és 25 között milyen jogsértések történtek a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában. Ennek felelőse a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter. Ebben az otthonban volt igazgató Vásárhelyi János, akit pedofil bűncselekmények miatt ítéltek el. Helyettesét, K. Endrét is elítélték, amiért próbálta eltusolni az ügyeket. K. Endre kapott kegyelmet Novák Katalintól, a botrányba pedig belebukott ő is, és a döntést ellenjegyző Varga Judit akkori igazságügyi miniszter is, írja a 444. 500 és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a budai várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárcavezető kiemelte, a Nemzeti Haussmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházási program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott. Megjegyezte, közben a gyermekvédelemre, az egészségügyre, a közlekedésre, a vasútra sohasem volt elég pénz. Petőfi Sándor nevét viseli ismét a fővárosi Budaörsi úti laktanya. A bejárat feliratát pénteken reggel leplezte le Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és a laktanya parancsnoka. Ruszin Szendi Romulus Facebook oldalán élőben közvetített ünnepségen azt mondta, ígéretéhez híven a Petőfi Sándor laktanya ma visszakapja méltó nevét. Egy laktanya nem csak egy név, nem csak egy tábla a falon, egy laktanya neve örökség, tartás, identitás. A Petőfi Sándor laktanya ilyen volt, tette hozzá. A tárcavezető kiemelte, a Petőfi Sándor laktanya nem egyszerűen egy hely, hanem az a pont, ahol a magyar katonák generációi beléptek a szolgálatba. Ez volt az a hely, ahol az első lépés megtörtént, mondta. Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy autóbusz az M0-as autóúton Török-Bálint térségében. Az érintett szakaszt egy időre teljes szélességében lezárták, közölte a katasztrófa védelem. A tájékoztatás szerint teljes terjedelmében égett egy autóbusz Török-Bálint térségében az M0-as autóút 8-as kilométerénél, az M1-es autópálya felé vezető oldalon. A tűz a jármű mellett lévő területet is érintette. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral körülhatárolták, majd elfojtották a lángot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan. Slágerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és tudják, olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre. És az az úriember, aki hát már nagyon régen láttam, személyesen utoljára, meg nagyon régen beszélgettünk is. Ma itt megtisztelt a jelenlétével, a bizalmával, nagyon régóta hatással van a zenei és a kulturális életünkre, és Takács Nikolászt köszöntöm nagy szeretettel.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, kicsit zavarban is vagyok, hogy vajon mennyire vagyok hatással.
1: Hát zenei... nem ez a cél? Nem ezért csinálod?
2: Szerintem az emberek visszajelzése, igen, az a fajta a kulturális hagyaték, amit tudunk hagyni, talán az egyik. Na, ilyen.
1: Én régóta követem a te ténykedésedet, évek, most már lassan majd évtizedek lesznek, és nagyon szép az a fejlődési ív, amit mutatsz. Egyébként ma az Orfeum miatt találkoztunk, mert az is egy fontos mérföldkő szerintem. Sok mérföldkő volt az elmúlt időszakban. Hogy érzed most magad? Hogy vagy lelkileg?
2: Hogy vagyok lelkileg? Fúgy, most kicsit frusztráltam, mert lakásfelújításban vagyok.
1: Ja, hát azt megértem.
2: Azon kívül azt kell, hogy mondjam, hogy zenéleg jól vagyok, emberileg is jól vagyok, és mindaz az ember, aki engem szeret és körülvesz, ők is jól vannak, és ez
1: a lényeg. Maradjon is így, ezt kívánom. Az, hogy te zeneileg jól vagy, az mióta mondható el? Tehát mióta vagy igazából irányban meg úton?
2: Mivel soha nem volt olyan készségem, hogy beálljak a sorba és próbáljak valami olyat csinálni, hogy felvegyem a versenyt azokkal, akik mondjuk előttem vannak, ezért viszonylag korán, és ez egy jó dolog, és azt kell, hogy mondjam, hogy mondjuk 16 év után, így a nyilvánosság előtt, ez egy jó döntés volt. Mert hogy soha nem kell olyat énekelnem, soha nem kell olyan zenészekkel együtt zenélnem, akiket nem szeretek. Uh-huh. Szóval ez a fajta szabadság szerintem a zenében elképesztően fontos, és ami nagyon érdekes és elgondolkodható, hogy én sokszor hallom azt vissza, hogy sokan nem élnek így ebben a sztoriban. Hogy mindig próbálnak megfelelni a különböző trendeknek és a nagy számoknak, és hogy az egy csapda szerintem. Szóval én azt kell, hogy mondjam, a kérdésedre a válasz, hogy már régóta a helyemen vagyok így utána.
1: Na, ennek szívből egyébként ezt vettem le én is a távolból, de hát inkább te mondd el, mint hogy én húzzam rád ezt. Meg szerintem akik sodródnak, azok jobban, vagy talán gyorsabban égnek. Nem azt veszed észre a környezetedben?
2: Igen.
1: Rád ezt nem, vagy nálad soha nem láttam ezt egyébként.
2: Hát örülök, mert alapvetően én se gondolom, hogy égtem valaha, mert akkor is, amikor mondjuk nem vagyok szem előtt, mert hogy azért mondjuk ki, hogy nagyon kevés az olyan műsor, ahol saját magadat tudod adni, és ahol a saját zenédet és személyiségedet tudod továbbítani az embereknek, ennek ellenére is működöm.
1: Hát mert a színpadokon ott vagy.
2: A színpadokon
1: az meg a legfontosabb.
2: És ez a legfontosabb.
1: No, az Orfeum is egy fontos színpad az életedben. Május, hányadika pontosan?
2: Május 30.
1: Na, hát akkor ezt szerintem sokan meg tudják kérdezni.
2: Igen, május 30-án várok mindenkit szeretettel. Most úgy fogalmaztam meg az invitálásomat, hogy aki még soha nem volt, az jöjjön, tapasztalja meg, nézze meg, tegyen egy tesztet arra, hogy mit vált ki belőle. Aki meg pont ezt szereti, ezt a fajta közeget és koncertet, ne hagyja ki, mert most az idén csak egyetlen egy alkalommal leszek.
1: Na mondjuk már el, hogy ez milyen közeg, hogy értsék a hallgatók. Ugye egy rendkívül intim közeg. Semmi máshoz nem hasonlítható.
2: Így van. Nagyon kötetlen, és mivel az egész úgy lett megálmodva, hogy szeretettel és tisztelettel, és ez érződik. Uh-huh. Szóval az Ildi, a Sziklai Ildi, aki a megálmodója ennek az egész
1: Orfeumos, csókoltatjuk,
2: szeretjük és öleljük, hogy azt a fajta lehetőséget adja meg a minőségi zenének, ami nagyon hát ritkább, nevezzük így, és azok, akik eljönnek, kifejezetten vágynak az ilyen minőségi zenére. Pár hete jöttem vissza Amerikából, és azon a héten elmentem a Veres Móni koncertjére, hát akit én már elég régóta ismerek, mert együtt jártunk a Kőbenye Zenei Stúdióba, és ott kezdtük kvázi egy kicsit valahol, ők korábban, de hát nem is ez a lényeg, hanem az, hogy mennyire imádták a koncertjét, mennyire érezték azt a Barbra Streisand műsor volt, ami arról szól, hogy ott énekelni tudni kell énekelni, és ezen kívül sok egyéb dolgot is hozzá kell tenni, és megtette, és érezték, és élvezték az emberek, és annyira jó volt nekem is ezt így látni, hogy az Orfeum képes erre. Az Orfeumban olyanok mennek, akik szeretettel érkeznek, és kíváncsiak, nyitott szívvel jönnek, és ez fontos, mert akkor nekünk is az a játszótér, úgymond, ott határtalanná válik.
1: Úgy milyen izgalmas kölcsönhatás ez egyébként a közönséggel. Volt itt a Nika is, és megkérdeztem tőle pont a Streisand esterőt, hogy mennyire kell értőnek lenni a Streisand dalokhoz. Meg egyáltalán az ő világához. De azt gondolom, hogy most ez itt nálad is megáll ez a kérdés. Mennyire Abszolút. Kell értőnek lenni a te zenei világodhoz?
2: Amikor megszületik egy dal, akkor nyilván ugye szó nincs arról, hogy ennek most milyen technikai nehézsége van. Egyszerűen jön a dallam, jön a szöveg, majd akkor megfogalmazzuk, hogy mi az üzenete. De igen, szóval tudni kell énekelni. Azt veszem észre, mert amikor elkezdik énekelni a dalaimot, akkor ott talán nekem is jobban leesik az, hogy oké, azért az nem annyira egyszerű, mint ahogy
1: én tökre örülök neki, hogy jönnek ilyen nagy torkok ide ebbe a műsorba, és tudunk erről beszélgetni, meg egyáltalán ez a műsor, ez erre való, hogy a szakmáról, az igazi szenvedélyetekről beszéljünk, hogy van ez. Szulák Andi ült itt pár nappal ezelőtt is tőle, és ezt kérdeztem, hogy amikor ezeket a nagyévű dalokat éneklet, vagy akkor beszéljünk rólad, éneklitek. Azt nektek, akiknek egyébként kaptatok egy olyan adottságot, amit mi nem, akik csak zenekedvelők vagyunk, hogy abban azért van meló? Vagy neked tényleg tök egyszerűen nem. ki lehet énekelni ezeket nem. a magas hangokat?
2: Ez egy folyamatos munka. Ez egy folyamatos munka, ami elkezdődött, elkezdett felfedezni, hogy mit van, mit tudsz, és utána, ha szerencséd van, akkor találkozol az utadon olyan emberekkel, akik azt a fajta tudást, amivel rendelkeznek, átadják neked. És akkor te majd magad összerakod.

0: hogy vannak genetikailag olyan emberek, akik felmennek a színpadra, és úgy szól a hangjuk, teljesen mindegy, hogy mikor, mint ahogy azt mi megszoktuk, ahogy ismerjük őket. Nekem ez nem így van. Én, ha nem énekelek egy hétig, akkor van egyfajta ilyen, nem azt mondom, hogy feszültség, talán erősebb a lámpaláz, mert tudom, hogy muszáj vagyok előtte akkor gyorsan belehúzni, és is valamit csinálni, hogy bemelegedjen, mert hogy a dalok megkövetelik.
1: Hú, de szép, izgalmas hivatás ez.
0: Az.
1: Egyébként. Május 30-a, kedves hallgatóink, ne feledjék, Orfeum. Gondolom, ott meg a te oldaladon minden pontos-fontos információt megtalálnak. Egy picit beszéljünk kérlek Amerikáról is. Mert bennem ez na azt az egy időszakot nem tudtam a te életedben, vagy arról nincsenek információim. Ugye voltak évek, de hónapok biztos, amíg arról volt szó, hogy te talán oda is költözöl? Vagy ezt nem tudom már pontosan így, hogy volt annak idején, de hogy...
0: 2015-ben kaptam egy amerikai lemezszerződést, utána elkezdtem szervezkedni, hogy valahogy akkor ki kell menni, és meg kell oldani, és ott kell lenni ahhoz, hogy mindaz, ami így megvan ígérve, azt tudjam teljesíteni, vagy tudjuk teljesíteni, kivitelezni. Csúszott a sztori, 2019-ben mentem ki először, fél évig voltam kint, történtek változások a kiadónál, egy nagyon-nagyon szomorú változások, sajnos az egyik alapító meghalt, másik pedig elvált a feleségétől, 30 év után is visszaköltözött Chicagóba. Szóval ez akkora
1: és
0: a változást...
1: És ez befolyásolta az egész...
0: Hogy nem, mert maradt az
1: működést.
0: Egyik megálmodója a sztorinak, és hát ő egyedül nem tudta kivitelezni. Szóval én ennek ellenére ott maradtam, kimentem, ismerkedtem, építettem a kapcsolataimat.
1: Lemez nem is lett végül?
0: Lemez nem volt, hiszen ahhoz sok pénz kell.
1: Aha.
0: Szokták mondani kisváros, kis nyomor, nagyváros, nagy nyomor.
1: Aha, ezt nem is hallottam.
0: Ez mekkora. Ugye? És ugyanúgy a kis foci, nagy foci.
1: Okay.
0: Szóval rengeteg pénz kellett volna hozzá, ugye az elveszett. És épültek a kapcsolataim, majd... Mert úgy döntöttem, hogy...
1: Ez egyébként helyileg hol volt?
0: Ez Los Angeles.
1: Aha.
0: Los Angelesről beszélünk, majd fél év után, vagy nem tudom hány hónap után, pontosan már nem emlékszem, jöttem vissza, mert készült egy lemez, aminek a lemezbemutatója Budapesten volt. Aha. Ugye a szerzők is magyarok voltak, a zenésztársaim is magyarok voltak. 19-ben visszajöttem, évvégén adtuk ezt a nagyon szép lemez bemutató koncertet, és 20-ban még elindultam gyorsan a dalba először életembe. No, van egy jó dal, be kell mutatni, és majd ez is ad egy löketet, és akkor közben majd tervezem a további amerikai utazásaimat. És akkor a 2020 megoldotta alapvetően az én gondjaimat, idézőjelben, mert
1: hogy COVID-dal.
0: Beköszönt a COVID. A kapcsolatok bővültek, és úgy döntöttem, hogy tavaly elkezdtem ezt a két laki életet, szóval én nagyon sokat utazgattam, ilyen két havonta voltam itthon is, megint vissza, 4-5-ször így repkedni, nagyon-nagyon fárasztó.
1: Ez pénzbe sem egyszerű, pénz, ugye?
0: Nyilván ez sok mindenben, időben, energiában, pénzbe, de elképesztő élményekben és visszaigazolásokban van részem, nagyon komoly zenészeket ismertem meg, és egy idő után, amikor benne vagy valamiben, és csinálod, és én gondolok itt arra, hogy amikor az ember megy, és van nem tudom hány X fellépése, és csinál évente X dalt, akkor kicsit egy szinten marad talán, mert hogy az a készség fejlődni, az nem feltétlenül van jelen. És amikor ismét jött ez az Amerika, akkor ott saját magadhoz képest minél jobb akarsz lenni, és ez a javadra válik. És így is volt, adtam egy koncertet egy ikonikus Los Angeles-i klubba, ahová nagyon kevesen jutnak be, adhattam egy szóló koncertet. A legjobb visszaigazolás az, amikor a tulajdonos azt mondja, hogy innentől kezdve csak rajtad múlik, hogy mikor akarsz hozzánk visszajönni.
1: Ilyet felajánlottak?
0: Igen, szóval... Ez nagyon-nagyon szép, és nyilván nem ez a vonal, de például januárban pedig akár neki holban énekelhettem a Swing El Django-val. Úgyhogy ez azért
1: ez ne, ez óriási dolog. És azért tartom fontosnak, hogy erről beszéljünk, mert nyilván az ember érik folyamatosan. Hát már nem az, aki egy évvel ezelőtt így volt, van. És ez így is van rendjén. De hogy rajtad ezek a Hát csak egy ott, én

0: aki össze-vissza jövök, megyek én is a nagyvilágban, hogy pontosan tudom, hogy egy apró utazás is mennyit tehet hozzánk, egy apró élmény, behatás. Hát főleg te, aki meg ott azért mozogsz ebben a környezetben, értékelik ezt itt egyébként? Látják rajtad, vagy egyáltalán kell a szakmával foglalkozni, hogy ők mit mondanak?
1: Ugye felteszek egy ilyen érdekes kérdést, hogy ki a szakma,
0: és ez is igaz.
1: Mit tesz hozzá a szakma ez az én igaz. Életemhez? Azt kell, hogy mondjam, hogy engem soha nem kényeztettek el semmivel, annak ellenére, hogy elismerik is tudnak rólam. Uh-huh. Szóval nem kell megfelelni a szakmának, nem is tesz hozzá. Ez nekem jó érzés, hogy azt mondhatom, hogy nem tudom hány kvázi pop-énekes énekelt a Carnegie Hallban, hány adott szóló koncertet amerikaiaknak, egy amerikai klubban, nem a magyar házakról beszélünk, és ezzel nem akarom degradálni a sztorit, mert az egy nyilván egy magyar meghívás. Szóval sok minden olyat tudtam így elérni saját magam szorgalmával és hitével, amire nagyon büszke vagyok, és ezek mind adnak, építenek, és élek ezzel. Uh-huh.
0: Most például ott lent az Orfeumban, május 30-án. Abban biztos vagyok, hogy majd ezt a közönség láthatja, hogy hogyan élsz vele. De például régi dalokat játszol saját magadtól?
1: Igen.
0: Tehát nekem van két kedvencem, ugye a réges-régi korszakodból, Tükör, megvan még ez a dal?
1: Azt nem énekel.
0: Gondoltam, hogy nincs benne. Az én kedvenceim általában sosincsenek benne.
1: Melyik a másik hátlagban?
0: Hát az meg az a legendás feldolgozása, a Hold Me, ez volt a dal címe? Azt meg annyira szerettem, hogy végre valaki úgy fog meg egy dalt, hogy nem egy az egybe átírat, meg énekelted angolul. És mennyivel jobban szólt.
1: És képzeld el, hogy annyira pozitív és annyira szép emlékeim vannak is ezzel a dallal kapcsolatban, mert a Fecónak nagyon tetszett. Aha. Nagyon tetszett neki. Nem tudom neked elmondani, miért minden egyes alkalommal, és nem kevés volt, amikor találkoztam vele, vagy felléptünk, vagy csak eljöttek a legutolsó diszkóklubban is engem megnézni hajnalban. A feleségével, a barátaival. Ennyire kedvelte azt, amit csinálok. És forgattunk is, oda ment az étterembe, hogy játsszák már le ezt a feldolgozást. Szóval emiatt szeretem én is nagyon, nem azért, mert fú, milyen jól énekeltem fel, vagy milyen jól sikerült a feldolgozás.
0: Hallgassák meg, azt mondom, a hallgatókat kérem, hogy ha befejeztük, ha elköszöntünk, mert ugye ebben a műsorban nincs zene, ahol itt csak próza van, viszont ha elköszöntünk, akkor Hold Me címmel keressék Nicholas dalát. Sokszor feldolgozták a Balázs Fecó dalait, így még biztos, hogy senki.
2: Ez a Slágerkult.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel. Hétvégente látogatható lesz a Karmelita Kolostor. Rendőrök és tűzoltók mentették meg egy nő életét. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel és teljes körű vizsgálat indul minden területen, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az átadáson, ahol a tárcák különböző formátumban, papíron, pendrive-on vagy éppen DVD-n adták át az iratokat. Magyar Péter közölte, hogy a volt kormánytagok teljességi nyilatkozatot írtak alá, az új kabinet pedig most dolgozza fel az anyagokat. A távozó miniszterek végkielégítését jótékony célra utalják. Az államtitkároktól pedig nyilatkozatot várnak erről. A miniszterelnök szerint a minisztériumok elhelyezéséről teljes jelentés készül, több tárcánál pedig kötelezettségvállalásokat is átnéznek. Hétvégente látogatható lesz a Karmelita Kolostor, és ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is a Budai Várban, jelentette ki a miniszterelnök a Karmelita Kolostor előtt tartott sajtótájékoztatóján. Magyar Péter közölte, a Karmelita Kolostorban hosszabb időre biztosítják a látogatásokat, Rogán Antal egykori minisztériumát azonban csak ezen a hétvégén lehet megnézni, hiszen oda a szociális és családügyi minisztérium munkatársai költöznek. A látogatáshoz már foglalhatók időpontok az erre a célra létrehozott szabadkarmelita.hu oldalon, mondta hozzátéve, hogy a két épületet egy látogatás keretében lehet megtekinteni. Az ukrán akciókra adott válasz csapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított orosz támadásokat. A nagykövetség azután tette közzé nyilatkozatát, hogy Orbán Anita külügyminiszter bekérette hivatalába Jevgenyi Stanislavov orosz nagykövetet. A politikus közölte az orosz diplomatával, Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadja. Az orosz nagykövetség Facebook oldalán azt írta, tájékoztatták Orbán Anitát az orosz Védelmi Minisztérium május 13-ai nyilatkozatáról, amely szerint a csapások kizárólag az ukrán fegyveres erők által használt infrastrukturális létesítményeket, a pilóta nélküli repülőgépek összeszerelési, tárolási és indítóhelyeit, valamint a fegyveres erők telepítési pontjait célozták 147 területen. Rendőrök és tűzoltók összehangolt akciója mentette meg egy nő életét a 12. kerületben. Egy nő azzal hívta fel a rendőrséget, hogy véget akar vetni az életének. A helyszínre érkező rendőrök és tűzoltók azonnal megkezdték az intézkedést, a helyzet azonban rendkívül veszélyes volt. A nő ugyanis közölte, ha bárki megpróbál felmenni hozzá a tetőre, leugrik. A rendőr kitartó kommunikációjának köszönhetően sikerült elérni, hogy a nő leüljön a tetőablak közelébe, és teljes figyelmét ráösszegzi. Ez teremtette meg a lehetőséget arra, hogy a mentés többi részvevője észrevétlenül közelebb jusson hozzá. A feszült percek végül sikeresen zárultak. A rendőrök és tűzoltók biztonságosan elérték a nőt, megakadályozták, hogy kárt tegyen magában, majd a tetőablakon keresztül lehozták és átadták az országos mentőszolgálat munkatársainak. A H5-ös hév rövidített útvonalon csak a Batthyány tér és Békásmegyer között közlekedik szombaton és vasárnap, valamint május 18-a és 21-e között esténként, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A közlemény szerint a hév szerelmények pótlására Békásmegyer és Szentendre között H5-ös jelzéssel pótlóbusz indul. A H5-1 gyorsjárat Békásmegyer és Szentendre között jár, nem érinti Szent István telepet és Pomászt. A H5-A betét járat Békásmegyer és Pomász között közlekedik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak velünk. Takács Nikolásznak még inkább örülök, hogy megtisztelt, eljött, mesél. Rég találkoztunk, úgyhogy ennek aztán meg pláne. Május 30-án viszont te is majd ott az Orfeumban találkozhatsz a közönséged, de pontosabban a közönség találkozhat veled, és érdemes ezt az időpontot most gyorsan lecsekkolni és lefoglalni a hallgatóknak, mert nem lesz idén több lehetőség. Azért nem, mert elutazol megint?
2: Nem azért, hanem azért, mert készülök egy igazán nagy szabású koncerttel.
1: Ja, értem, és már olyankor nem nagyon szabad Pesten.
2: És olyankor már egy, van egy ilyen, hát még ha nincs is leírva, ki de azért benne így van egy szabály, hogy akkor már nem vállalunk koncertet Budapesten, és akkor évvégén lesz egy ilyen tényleg nagyon komoly
1: koncert. Hol leszel, azt el lehet?
2: Elmondhatom.
1: Hát itt mindent szabad.
2: A MIPA nagy termében adok egy nagy koncertet.
1: Na, ezek azért, ez a magyar megfelelője annak, amit az előbb emlegettünk, nem?
2: Így van.
1: Itt beszélgetek gyakran zenészekkel arról, hogy hogy szólnak a dalok bizonyos terekben. Klasszikus zenészekkel a Zeneakadémia nagy terméről. Azt mondják, majd erősíts meg, vagy cáfolj meg, hogy a MIPA is ilyen, hogy jól szól.
2: MIPA kis termében énekeltünk Tompos Kátyával többször.
1: Aha.
2: Szerettük, jól szólt. Nagy teremben volt egy zárt körül, amin felléptem, illetve voltam a vendége a Judith Hillnek, aki itt fellépett. Nem tudtam még kiélvezni úgy igazán, mert egy-egy dalnál nem feltétlenül jön át, de azt mondják a szakma béliek, meg akik építették, hogy elég komolyan lett szakértő gárda által összerakott a terem, úgyhogy én kíváncsi vagyok, hogy mit hoz.
1: Na de például ilyenkor már lélekben te készülsz, tehát a setlist az ugye a fejedben megvan?
2: Igen, és variálgatom, és próbálom összerakni, mert hogy a tematika az, hogy felvidék, anyaország és a nagyvilág. Uh-huh. Ez a címe a koncertnek, és...
1: De jó a címe.
2: Ez 30 évet
1: ölel.
2: Igen.
1: És nagyon, ugrálunk majd egy picit, de bocs, a hallgatóktól nem találkozunk minden nap. Úgyhogy orfeumozunk is, meg műpázunk, meg minden lesz. Most a felvidékbe hadd kapaszkodjak bele egy kicsit. Én, aki nagy felvidék rajongó vagyok, én Salgótarján mellől jövök, tehát én állandóan Losoncra, meg Szlovákiába jártam, és hát én a mai napig képes vagyok Kofoláért elmenni Szlovákiába.
2: De csak csap volt.
1: Hát oké, okay. Az tényleg jobb egyébként, igazad van. Meg a Vineából is sokkal jobb a csapolt. Na, de hát én amelyen szempontból rajongó vagyok. Te mennyire tudtál megmaradni felvidékinek? Kellett-e megmaradod annak? Tudtál-e pestivé válni igazán, és most akkor hova tartozom igazán?
2: Földlakó vagyok, ember vagyok.
1: Aha. Vagy egy világpolgár?
2: Azt sem mondanám, mert azt kell, hogy mondjam, és ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy nagyon-nagyon szép gyerekkorom volt, nagyon szerettem Galántát, megváltozott. Nagyon sok ember már nincs ott, akihez én kötődtem. Ha nem élne Galántán az anyu és a többi család, nem biztos, hogy tudna nekem annyit adni, mint nyilván régen adott. És én, amikor 2005-ben anyuval kiszálltunk a nyugati pályaudvaron a vonatról, akkor én azt éreztem, hogy megérkeztem. Uh-huh. Ne kérdezd meg, hogy miért.
1: Hát én Salgótarjánék, én ugyanezt éreztem. Már gyerekként, amikor először Budapestre jöttem, hogy ja, hát én ide tartozom. És nem értettem, hogy mit keresünk Salgótarján. Soha nem értettem.
2: Szóval, hogy pesti vagy, hát nem itt születtem, de igen. Budapest az valahogy
1: hát lélekben,
2: nekem.
1: Hát a lélekben ide tartozol, kész. Igen, azzá váltál.
2: Abszolút ezt értem.
1: És mennyire tudsz amerikai lenni?
2: Nem, semennyire.
1: Tényleg?
2: Semennyire.
1: Nem is
2: vágyom rá, nem, egyáltalán nem. Amerika, mint otthon sem, mert már éltem annyit ott, hogy tudjam, vagy kitapasztaljam, hogy mit tud adni, és mire van szükségem, és nem tudja megadni azt, amire szükségem van. Úgyhogy nem, úgyhogy Magyarország és Budapest is felvidék, ez nekem így oké. Tehát tökéletes, és a nagyvilág az meg mind olyan plusz, olyan bónusz, ami, ha van szerencsénk megismerni, akkor menjünk.
1: De ez biztos, hogy szerencse kérdése? Vagy azért dolgozni kell a szerencsét?
2: Hát, a szerencse szerintem akkor jön az életedbe, hogyha megdolgozol érte.
1: Nagyon, csak menj, akkor menjünk igen. előre, ez az út.
2: Az ötös lottót, hát ahhoz is jó, fel munka kell, szervét, hogy okay. ki kell találnod a számot.
1: Jogos, jogos. No, bocs az ugrálásért, tehát vissza a koncertekhez. Az én fejlővésem az, mindig egy koncertnél, hogy az intro után mi az első dal. Mm. Szabad-e spoilerezni, és akkor most nézzük előbb az Orfeumot, május 30. Tehát tudod, már
2: mi lesz az első dal? Nem tudom.
1: Tényleg nem?
2: Nem tudom, azért, mert az Orfeumos setlistem az mindig... nem azt mondom, hogy utolsó pillanatra, mert nem akarom megszivatni a zenészeimet, de nincs is készen, nem tudom hány héttel a koncert előtt. Úgyhogy megpróbálom úgy összegyűrni, hogy átnézem az összes Orfeumos setlistet, és próbálom kikerülni azokat a dalokat, vagy úgy összerakni, hogy azért legyen 2-3-4 olyan dal, ami nem volt az előző Orfeumban. Ez fontos nekem. És akkor az alapján, nem tudom mi az első, mindig inkább ilyen középtempós dal, vagy az egy valaki, egy valami kell.
1: Tehát berúgni nem szabad az ajtót?
2: A Móni nagyon berúgja, én nem. Én nem, nekem kell egy kis idő ahhoz, hogy bemelegedjek, és egy-két dal nekem szükséges ahhoz, hogy megszokjam a színpadot, az első sort, akit látok, hogy kiül ott előttem, hogy érezzem.
1: Ez a műpában is így lesz?
2: Mármint melyik része?
1: Hát
2: hogy bemelegedés?
1: A bemelegedés, nem fogod
2: bemelegedni. Nem tudom még, mi lesz az első dal a műpában.
1: Nincs még meg?
2: Még nincs meg.
1: Aha.
2: Úgyhogy nem
1: de ugye, tudom. Hogy ez egy kardinális kérdés? Mivel kezdem?
2: Fontos, igen, mert ugye jó, hogyha elkapom az érdeklődést az első dallal. Fontos lenne. És fontos lenne jól kezdeni énekelni is.
1: Na, ez hogy van? Na, ez hogy van? Ez a jól kezdjünk énekelni.
2: Hát figyelj,
1: szóval. De nagy ívűt kell nyomni? Vagy ezt hogy értsük?
2: Na, ezért fontos az első dal, hogy igen, hogy megragadjalak, de azért ne énekeljek már magas szétidézőjelben az első dalban, mert akkor hova, mit fogok csinálni?
1: Követed a nagy világzenészeit, hogy ki mit csinál? Te Bruno Marsot láttad-e most a turnét?
2: Nem láttam az új felvételeket.
1: Na, de ő énekel az első dalban már, elkezdi a... Pedig ez egy lassú dal, amiben...
2: De ő folyamatosan énekel az összesben.
1: Jó, az is igaz. Okay.
2: Olyan lágéban, okay. ami ez megint csak egy adottság, hogy mi van ott a torkodban.
1: Aha.
2: Mivel én baritenor vagyok, mondjuk van egy 3,5 oktávom, nekem kell egy kis időm arra, hogy kezdjem bemelegíteni.
1: Aha. És ez hogy van akkor nálad kifejezetten, hogy ugyanúgy majd a próbán, ha aznap van főpróba,
2: igen?
1: Leénekled a teljes koncertet?
2: Nem éneklek soha, képzeld el, hogy ez is ilyen kétfajta énekes van, aki fullra énekel, hogy mindenki tudja, mi a csúcs, stb. Én nem. Pont azért, mert tudom, hogy vigyáznom kell.
1: Aha.
2: Pavarotti volt, és most nehogy azt arra gondol, hogy én a Pavarottihoz mérem magam, hiszen teljesen más dimenzió, meg stílus, de ugyanezt csinálta, szóval, és még biztos, hogy vannak egy páran. Ismerjük magunkat, ismerjük a fizikai képességeinket, nem szabad ellőni a poént. És emlékszem, hogy amikor még Konziba jártam Pozsonyba, akkor az én opera ének, szóval a klasszikus ének tanárom azt mondta, hogy volt a Pavarotti koncerten. És olyan dalokkal kezdett, Kassán volt akkor Pavarotti, hogy egyszerűen csak így szépen melegített, és amikor már elkezdődtek azok az áriák, amik a kisütött a nap. És ez annyira bennem ragadt 15-16 évesen, aha, ez, amit mondott, hogy lehet, hogy tudat alatt én is így gondolom, hogy szerintem ez így jó.
1: Szóval nem csak a zene kísér az úton, hanem az útra valók is kísérnek az
2: igen,
1: úton.
2: Igen, a zene kísér az úton, az legyen valahol a vége fele mindig, aha, és igen.
1: Jó, oké. Egyébként most nyilván decemberig még lesz egy csomó fellépés.
2: Igen, szerte van a naptárban is, folyamatosan bővül.
1: De hogy például nektek most az Orfeumra kell készülnötök külön?
2: Nem.
1: Ott nincs próba, a műpához gondolom lesz.
2: Műpához nyilván több próba kell, mert annyira összetett lesz a műsor abból a szempontból, hogy sok egyveleg lesz.
1: Uh-huh.
2: Hiszen más össze, az Orfeumban a műsor az, hogy megragadni a pillanatot. A nagy koncerten muszáj vagyok összefoglalni az életemet. Aha. És az nyilván egy kicsit más sztori.
1: Megragadt az a mondat bennem, hogy nem akarom megszivatni a zenészeimet. De mert mikor szivatnád őket?
2: Hát nyilván, hogyha olyan dalt mondanék éppen a menet közben, ami nincs meg, nincs kotta, nem tudjuk, nem emlékszünk rá.
1: Tehát szóval... tükörre nem emlékezne a zenekar.
2: Én se. Ugye ez nem olyan, mint egy fellépés, ahol viszem magammal a kis rekket, és ott van a technikusom, és akkor van 110 dal, most csak mondtam valamit, és akkor csak rajtam múlik, hogy mennyire tudom azt a dalt fejből, szövegileg, mert mondjuk a felét tudom, hogy akkor most mihez nyúlok. Itt koncerten azért nem szabad. Vannak zenészek egyébként, a Kardos Norbikával simán eljátszom, mert tudom, hogy ott nem lesz gond. Marcival is most már merem, Tóth Marcival is, de azért vannak olyan, akik nem akarom.
1: Aha, jó, megértettem. No, ennek a szép pályaívnek, ami mögötted van, melyik részét szeretted a legjobban?
2: Hát ezt nem lehet kiemelni. Mindegyiknek megvolt a maga varázsa, és kellett, hogy megtörténjen ahhoz, hogy én tovább fejlődjek, és megismerjem jobban magam is azt, amit én akarok képviselni.
1: Tehát ezt a 2026, most akkor nézzük, májusi Takács Nikolász szereted?
2: Szeretem, igen, mert készül a duettlemez, ami a 10. lemezem lesz az én így diszkográfiám, az már egy szép szám. Sok dalt tartalmaz ez a 16 év.
1: Hát meg sok vendégművészt is?
2: Sok vendégművészt is, olyan embereket, akik tudnak, akiknek a szakmai tudása nagyon rendben van, és az emberi az emberségük is, mert a nagy művészek azok emberileg is.
1: Ők jó emberek?
2: Igen.
1: Egyébként én is ezt vettem
2: rendben
1: észre, hogy a nem celebek,
2: van.
1: Tehát a művészek azok mindig normálisak. Valahogy.
2: Hogy azok, akik próbálnak így nagyon megfelelni, ők azok, akik nem tudják magukat hova tenni, és egy idő után lebuksz egyszerűen, ezt nem lehet fenntartani sokáig egy ilyen állarcot, hogy akkor én most ez vagyok, mert nem.
1: Arról mikor lehet már beszélni, hogy kik lesznek a partnereid?
2: Mikor lehet róla beszélni? Hát talán annyit elmondhatok, hogy a következő dalnak Veres Móni lesz a partnerem, lesz egy Mága Jenniferem, lesz egy Tóth Verám. Van egy Nyisztor Alinkám egyébként, akivel már megszületett a duett, és az is felkerül a lemezre. Uh-huh. Alinka énekórára járt hozzám, ő egy crossover énekesnő, szoprán, és most majd hívd meg, mert lesz
1: szívesen látom.
2: Dalpremier, meg minden is lesz a héten, szóval érdemes rá figyelni. Szóval sok minden lesz, és vannak olyan nevek, amiket még nem mondok el, mert legyen meglepetés.
1: Oké. Kövessék az oldalat.
2: Így van.
1: Ott minden kiderül. Mikor jártál Galántán utoljára? Van időd haza menni? Meg szívesen mész haza?
2: Szívesen megyek haza. Most nem voltam szerintem az év elején valamikor, talán februárban. Nem akarok hazudni, de szerintem valami ilyesmi. De jön anyum hozzám júni 1-én. Nagyon várom, mert május 29-én ez 60 éves.
1: Na, innen csókoltatjuk át a hallgat minket.
2: Abszolút, köszönjük szépen. Úgyhogy júniusban jönnek a nénikémmel, és akkor utána majd apuik is jönnek. Úgyhogy...
1: Ők egyébként nyilván ezeken a nagyobb koncerteken ott vannak mindig? Megnéznek?
2: Ha nem is mindig, de azért igen.
1: És amikor tudod, hogy van lent valaki a családból, akkor másabb énekelned? Vagy okoz ez benned bármit?
2: Nem mondanám.
1: Tehát nincs megfelelés pluszban.
2: Nem, igyekszem ezt teljesen így kiírtani az életemből, hogy akkor most kiül ott. Mert ha ott ülne a Stevie Wonder, nem szabadna más, hogy talán jobban odafigyel az ember, de mi az, hogy jobban odafigyel, ugyanúgy odafigyelek akkor is, amikor te ülsz ott, szóval teljesen mindegy, hiszen akarok neked valamit adni, akkor saját magamnak kell úgymond megfelelnem, hogy az jó legyen, nem másnak, mert
1: teszel különbséget színpad és színpad között?
2: Egyáltalán nem, és tudod, ez szereti bennem, és milyen érdekes, hogy nekem ez természetes, hogy ugyanúgy énekelek a Carnegie Hallban, mint egy teraszon most szombaton, egy zárt körű születésnapon, ahol 10 vannak, és meglepjük az ünnepeltet. Egyszerűen, hogy tehetném meg azt, hogy félgőzzel, vagy máshogy? Hát saját magamat köpném arcba. Nem. Teljesen mindegy.
1: Akkor berúgod az ajtót.
2: Be.
1: A teraszos.
2: A magam módján.
1: Oké. Okay. Csak úgy. Csak úgy természetesen. Mennyire vagy 100%-ig benne a zenében? Tehát te például tudsz zenével álmodni?
2: Nem. nem akkor elmondok zenével, hogyha van valami bizonytalanság bennem. Aha. És akkor azt álmodom, hogy elfelejtettem a szöveget a színpadon. Ilyen van. Ilyen volt, ilyen álmom már volt, de olyan, hogy most én nem tudom, nem, vagy olyan álmaim szoktak lenni, hogy én énekelek, nem tudom, valamelyik kedvencemnek, Whitney Houstonnak, aki mondjuk már
1: nem ér.
2: Nyilván. Szóval ilyenek voltak, de egyébként nem, uh-huh. nem szoktam zenélni.
1: De az, hogy elfelejted a szöveget, ilyen előfordul?
2: Előfordul. Előfordul, és mivel nem vagyok egy nagy alkotó, nem tudok szöveget rögtönözni abban a pillanatban, aha. azért nyilván kiderül, hogy nem tudom.
1: Jobban a közönség segít, gondolom, jobban tudják.
2: Vagy mosolyognak a rajongók, akik már ismerik aha. a dolgokat, mert ezerszer vagy sokszor hallották. Ez van, de egyszerűen emberek vagyunk, szóval mindig a Babos Gyulának a mondata jut eszembe, hogy soha ne feledd el, hogy nem vagyunk robotok.
1: Uh-huh. Ilyen igaza volt.
2: És igaza van.
1: Egyébként. Ott például Kőbánya mikor jártál utoljára?
2: Nagyon régen, de egy kis érzést visszakaptam, mert amikor elindult a PEMA, a Poka uh-huh. Egon Művészeti Akadémia, mi az első ilyen főiskola, aki igen, a diplomát igen. a könnyűzenei műfajnak, vagy tanulóinak, ott olyan ugye az első napon, tehát ott volt a szinte az osztálytársaim, azok, uh-huh. akik felettem jártak. Most az osztálytársban Matyi ugye az egyik igazgató, igen, van Vanessa, ugye igen. szintén az osztálytársa, szóval annyira jó volt, és hát nem kizárt, hogy még visszatérek mint ének tanára, PEMÁ-ra, szóval ott egy kicsit visszakaptam ezt a kőbányai feelinget, de rég voltam kőbányán.
1: De szívesen is tanítanál egyébként ott?
2: Én nagyon szerettem, csak utána az utazások miatt nem ja, értem, volt kivitelezhető. Értem. Szóval az első szemesztert végigcsináltam, aztán átadtam úgymond a stafétát Keresztes Ildinek, uh-huh. utána ő is átadta tovább, mert sajnos így, hogy egy aktív zenésznek nagyon-nagyon nehéz összeegyeztetni, még akkor is, ha csak egy napot veszel, de azért annak van egy, mindig van egyéb kötelezettség, aha. amikor jó, hogyha úgy uh-huh. elérhető vagy, és ezek azok, amik nehezebbé teszik a dolgot, de jeleztem egyébként a Matyinak, hogyha úgy van, akkor számíthatnak rá.
1: Szakadáti Mátyásról van szó, ugye itt innen öleljük őt is, gyakran megfordul itt a műsorban. No, hát mit kívánjak neked így a végén?
2: Egészséget.
1: Azt mindenképp, az alap, meg sok csillogó szempárt? Akkor nagy baj nem
2: az
1: lesz.
2: Jó lesz.
1: Akkor május 30 az Orfeum, az uh-huh. biztos. Lesz egy, tudjuk már az időpontját a műpának is?
2: December 27.
1: Na hát akkor az ünnep, két ünnep igen. között az igen. pont az ideális
2: igen.
1: lesz egyébként. Úgyhogy kedves hallgatóink, Takács Nikolászt kövessék, szeressék, ahol csak elérhető, azt a sok-sok energiát, amit ebbe a szép, de nem könnyű hivatásba beletesz, azt a figyelmükkel viszonozzák.
2: Nagyon köszönöm.
1: Örültem neked, hogy én itt is. Voltál. Gyere gyakrabban.
2: Jövök.
1: Köszönöm. Szívesen látlak. És Nikolásztól most elköszönök önöktől, még nem folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy búcsúzás erejéig még fogunk találkozni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Takács Nikolásznak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger hétvége. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését, visszakerülnek a kölcsönzött festmények a Szépművészeti Múzeumba, az új kormány befejezi a történelmi várnegyed felújítását, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt kormányfő is eladományozza a nekijáró végkielégítést. A fideszes politikus szombaton Facebook oldalán közölte, hogy végkielégítését a kárpátaljai irgalmas szamaritánus református gyermekotthonnak adományozza. Az erről szóló levelet is posztolta. Magyar Péter miniszterelnök május 13-án szólította fel az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatások végén nekik járó juttatást, mert tönkretették az országot. Másnap Gulyás Gergely a miniszterelnökséget az előző kormányban vezető miniszter bejelentette, hogy a volt kabinett tagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítésüket egy kárpátaljai nagydobronyi gyermekotthonnak ajánlják fel. Visszaviteti a Szépművészeti Múzeumban, minisztériumban elhelyezett mintegy 40 millió forint értékű kölcsönzött festményeket Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter, aki szerint ezek jobb helyen vannak a közgyűjteményben, derül ki Facebook bejegyzéséből. A tárcavezető az átadás átvétel előtt járt az egykori Nemzetgazdasági Minisztérium épületében, amely a jövőben a Tudományos és Technológiai Minisztériumnak ad helyet, és ott több dologra is megkérte a kollégáit, például arra, hogy mondják le a Mandiner, a Magyar Nemzet és más hasonló lapok előfizetését, a szakmai újságok azonban maradhatnak. Emellett azt is kérte, hogy állítsák vissza az egyik lift gyári programozását, hogy az ne csak a miniszteri szinten álljon meg. Helyesnek nevezte Gulyás Gergely a Fidesz frakció vezetője, korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy az új kormány befejezi a Nemzeti Hausmann program keretében a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját. Pénteki Facebook posztjában Gulyás Gergely azt írta, a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása egy jó ügy és történelmi igazságtétel. Magyar Péter miniszterelnök pénteken azt mondta, a kormány át fogja tekinteni az összes budavári épület, a már felújított, a megépült, illetve az építés alatt álló épületek leghelyesebb funkcióját. Hozzátette, torzó nem fog maradni, igyekezni fognak a még nem elkészült épületeket költséghatékonyan befejezni. A szállás.hu előfoglalási adatai alapján a főszezonban Vir, Crikvenica és Starigrád a magyar vendégek kedvence, ha horvátországi nyaralásról van szó. Ismertették, az oldalon minden harmadik horvát foglalás a Kvarner öböl térségébe, 29%-uk a Dalmácia Zsadár régióba, 15%-uk az Isztriára, 13%-uk pedig a Dalmácia Split régióba szól. A magyar utazók szállásfoglalási szokásait a magánszállások iránti erős preferencia jellemzi Horvátországban. 10-ből majdnem 8 vendég apartmant választ a horvátországi pihenéshez, ami még a tavalyi kimagasló arányt is felülmúlja. Ezzel szemben szállodát 14% választ. Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere a Magyar Olimpiai Bizottság szombati évi rendes közgyűlésén azt mondta, elkötelezett támogatója annak, hogy a főváros nyári olimpiának és paralimpiának adjon otthont. Hozzátette, az eseményt úgy tartja elképzelhetőnek, hogy ne épüljön több stadion, viszont a játékok kapcsán megvalósulhatnának azok a főleg közlekedést érintő városfejlesztések, amelyekre Budapestnek amúgy is szüksége van. Gyulai Zsolt, a MOB elnöke bejelentette, a következő hónapban először látogat Magyarország. Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, abból az alkalomból, hogy június 11-13 között Budapest ad otthont az Európai Olimpiai Bizottság közgyűlésének.
3: A mai napon a Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egy hosszabb időszakra kisüthet a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, északkeleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős lesz, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Most nagyjából 7 és 13 fokot mérhetünk majd, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Jó utat mindenkinek az M6-os autópályán befelé a 6-os főút le- és felhajtóágát lezárták az új körforgalom kialakítása miatt. A 6-os főúton a forgalom irányonként csak egy sávban haladhat. Lezárták a 6. kerületben a Paula Jede utcát a Dalhi Színház utcánál építkezés miatt. Napközben a Pesti úton, a Ferihegyi út és az Irinyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatorna karbantartás miatt. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton sávlezárásra készülnek, a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig. A 3. kerületben a Donát utcában burkolatot javítanak az autóbusz végállomáson, ezért a 243-as autóbusz terelt útvonalon jár, nem érint a Donát utca megállót, de a 243-a jelzéssel minibusz közlekedik Békásmegyer és a Donát utca között. Útszőketre kell készülni a Bemrakparton a Szilágyi Dezső tér után, mert itt vízvezetéket javítanak. 0630-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 6 óra után pár perccel indul már is a Sláger hétvége, itt a Sláger FM-en, én Csáki Attila vagyok, és érkeznek nálunk a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Sheryl Crow és az Olaj van a Du, ezt szól már is elsőként az ébredés mellé, jó reggel!
4: This ain't no disco, this ain't no country club either.

a legnagyobb slágerek. Változatosan. Változatosan.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan jó reggelt kívánok mindenkinek. A Hello Margit Fesztivál május 14-es 17-e között rendezik meg. A programokban szerepelnek színházi előadások, felolvasó estek, beszélgetések, koncertek, valamint design sheetek, kiállítások és workshopok is. Az esemény sorozat egy performatív bemutatóval indult ugye a Fény utcai piacon, úgyhogy várnak még mindenkit a mai nap folyamán a Hello Margit Fesztivállal itt a fővárosban, több helyszínen is. Jó kikapcsolódást, a Sláger FM-en pedig érkeznek a reggel mellé a legnagyobb slágerek. Változatosan Pitbull és Christina Aguilera közös a Feel This Moment. Ez Szamár is most nálunk, jó reggelt.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call

Jó pihen és jó hétvégét, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. Nem sokára fél hét lesz, majd szétnézünk az utakon és ejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Ha pedig lenne friss közlekedési információk, azt várom mondjuk SMS-ben. A hívható számunk 0630 30 30 95 8-as, itt a Sláger FM-en pedig jön már is a halott pénz újdonsága a folytatásként. Ez most nálunk a gyerekek. Jó reggel!

0: Araszárnya.
1: A mai napon a Dunántúl nyugati, délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egy hosszabb időszakra kisüthet a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, északkeleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős lesz, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Most nagyjából 7 és 13 fokot mérhetünk majd, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Jó utat mindenkinek! Az M6-os autópályán befelé a 6-os főút le- és felhajtóágát lezárták az új körforgalom kialakítása miatt. A 6-os főúton a forgalom irányonként csak egy sávban haladhat. Lezárták a 6. kerületben a Paulay Ede utcát a Dalhi Színház utcánál építkezés miatt. Napközben a Pesti úton, a Ferihegyi út és az Rínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatorna karbantartás miatt. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton sávlezárásra készülnek, a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig. A 3. kerületben a Donát utcában burkolatot javítanak az autóbusz végállomáson, ezért a 243-as autóbusz terelt útvonalon jár, nem érint a Donát utca megállót, de a 243-a jelzéssel minibusz közlekedik Békásmegyre és a Donát utca között. Útszőketre kell készülni a Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után, mert itt vízvezetéket javítanak. 0630-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
2: És most! Folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Jó hétvégét kívánok mindenkinek, és egy kicsit távolabbi programot ajánlik most a figyelmükbe, hiszen várnak mindenkit majd a Makers Market az éjszakai vintage vásár a Hengermalomban június 6-án. A június 6-ai esemény estére dizájnvásárra, a vintage piaccal és közösségi programokkal tölti meg a Hengermalom ipari területeit. Az udvaron retro és vintage darabok között lehet válogatni, míg a Silóban tervezők és kézműves márkák mutatják be a termékeiket. A programot DJ-szettek, valamint étel és italkínálat egészíti ki. A programon való részvétel ingyenes, mindezt hát június 6-án majd. Jó kikapcsolódás mindenkinek, a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Mike Oldfield és The Friends, ez szóval már is most nálunk, jó reggelt!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nem sokára pedig majd reggel 7 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk, akkor is számítok majd a kitüntető figyelmükre. Louis és Get Lucky pedig jön már is az óra zárásaként, tartsanak velem a következő órában is, számítok tehát önökre, én Csáka Attila vagyok. Jó reggelt!
1: Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
3: Jönnek a Joker napok a Petrányi Autónál. Ilyen ajánlat ritkán kerül kézbe. Petrányiautó.hu.
4: Újra vár a Szegedi Szabadtéri Játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök Hajnala táncmű, a Három Testőr Kalam Musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked Musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
5: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
6: És 45 koncert május 23-án Budapesten, a Stengben. A 45 éves Prognózis újra koncertet ad május 23-án Budapesten, a Stengben, Kerepesi út 9. Jegyek vörösistván.hu.
7: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
8: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
9: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
10: Egy kívánság néha többet jelent bárminél. Erőt ad, reményt és egy őszinte mosolyt. A Csodalámpa Alapítvány súlyosan beteg gyerekek álmait váltja valóra, hogy segítsen a nehéz napokon. Adód 1%-a most valódi csodát tehet. Támogass te is a Csodalámpát. Adószámunk 18-24-86-70 kötőjel 1 kötőjel 43. Csodalámpa Alapítvány, ahol a kívánságok életre kelnek.
0: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Támadás ért egy vakvezető kutyát, mert hozzáért egy szatyorhoz a buszon. Átalakul a budapesti fizetős parkolás. A hulladékgazdálkodás miatt aggódik a szolnoki polgármester. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Belerúgott egy vakvezető kutyába egy férfi egy budapesti buszon, mert az hozzáért a szatyrához. A kutya babér gazdája egy látássérült nő, aki a 17. kerületben szállt fel a tömött buszra, amikor kutyája véletlenül hozzáért az egyik utas szatyrához. Erre a szatyros férfi elkezdte szidalmazni a látássérült nőt, majd belerúgott a kutyába. A kutya gazdája végül, mivel az állat nem sérült meg, nem tett feljelentést. Alapjaiban változhat meg a budapesti parkolási rendszer július 1-től. A tervek szerint megszűnnek az utcai parkolóautomaták, a díjfizetés pedig elsősorban mobil alkalmazáson és SMS-en keresztül történhet, írja a Blik. A készpénzes fizetés nem tűnik el teljesen, de csak utólagos ügyintézés esetén lehet majd használni. Az autósoknak 24 órán belül lesz lehetőségük erre az adott kerület ügyfélszolgálatán, ahol egységesen 3 órás parkolási díjat fognak felszámolni, függetlenül a tényleges várakozási időtől. Az új rendszer több civil szervezet is bírálta, szerintük a szabályozás aránytalan terheket róhat az autósokra, különösen azokra, akik csak ritkán parkolnak a fővárosban, vagy nem használnak okostelefont. Kamerás rollerekkel fogják a nyártól ellenőrizni Budapest egyik kerületében az autósokat. Azt fogják vizsgálni, hogy rendelkeznek-e érvényes parkolójeggyel. Kamerás rollereket és autókat elsőként az 5. kerület kezdett el használni. A járműre vagy mikromobilitási eszközre szerelt speciális kameramodul haladás közben automatikusan beolvassa a parkolóautók rendszámait. Amennyiben a rendszer olyan járművet azonosít, amely nem rendelkezik érvényes parkolójeggyel, akkor értesítést küld az adott zónában dolgozó parkolóőrök készülékeire. A kamerás eszköz tehát nem végez pótdíjazást, hanem gyorsan kiszűri a problémás rendszámokat és jelzi, hol szükséges a helyszíni intézkedés. A hulladékgazdálkodási koncesszió felülvizsgálatát kezdeményezi a kormánynál Szolnok önkormányzata a Mohu MOL hulladékgazdálkodási ZRT tevékenysége miatt, jelentette be a város polgármestere Facebook oldalán. A polgármester a hulladékgyűjtési rendszert pazarlónak nevezte, majd azzal vádolta meg a Mohut, hogy visszaél erőfölényével saját cégeit hozza helyzetbe. Györfi Miklós közölte, fennáll a veszélye, hogy a vállalat agresszív díjpolitikával tönkreteszi az önkormányzati tulajdonú cégeket, ami vagyon vesztést okozhat nem csak Szolnokon, hanem az egész országban. Milliókat lopott Johnny Depp bankszámlájáról egy budapesti csaló. A nyomozási információk szerint a 27 éves jordán férfi a 13. kerületi Gömb utca egyik társasházából fosztogatta a világsztárt, miután sikerült megszereznie bankkártyájának adatait. A férfi az adatlopás után 2 évig használta a megszerzett információkat, ez idő alatt több mint 300 tranzakciót hajtott végre közel 220 millió forint értékben. Végül az amerikai bank 2026. januárjában feljelentést tett, miután a kártya tulajdonos 2025. decemberében észrevette, hogy rendszeresen használják a bankkártyáját. A május 30-i budapesti UEFA bajnokok ligája döntő miatt az Arsenal FC hivatalos szurkolói zónájává változik a Városliget. A több tízezres külföldi tömeg és a szigorú nemzetközi biztonsági zárás miatt szombaton semmilyen egyéb programot, így előgyereknapi rendezvényeket sem lehet megtartani a parkban. A korlátozások kizárólag a szombati napra vonatkoznak, vasárnap május 31-én a gyermeknapot már zavartalanul, tiszta és biztonságos környezetben rendezik meg. Május 30-án szombaton a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről induló különjáratok már a kora reggeli óráktól folyamatosan szállítják az Arsenal szurkolókat a Városligetbe.
12: A mai napon a Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egy hosszabb időszakra kisüthet a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, északkeleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős lesz, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Most nagyjából 7 és 13 fokot mérhetünk majd, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
13: Az időjárás jelentés támogatója a Fisher Klíma. Elhozza a jó időt. www.fisherklima.hu.
12: Vezessenek óvatosan, útszűkületre kell készülni a Bemrakparton a Szilágyi Dezső tér után, mert itt vízüzetéket javítanak. A 12. kerületben a Bürök utcában, az Ormódi utca közelében a forgalmi jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva haladhat, mert itt gázüzetéket javítanak. Lezárták a 8. kerületben a Berezdi utcát a Kis József utca előtt, mert itt beszakadt az útpálya. Hétvégén naponta 14 óra és 19 óra 30 között N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai-Mari tér között. Hétfőtől csütörtökig naponta 22 órától üzemzárásig a H5-ös hífél Szentendre és Békásmegyer között pótlóbusz jár. A mai napon éjszaka a 943-as északi járat terelve közlekedik, nem érinti Pomáz, Dózsa-György utca megállott karbantartás miatt. Hétvégén a H5-ös hífél Szentendre és Békásmegyer között pótlóbusz közlekedik, H5E pótlóbusz jár Békásmegyer és Szentendre között, Szent István telep és Pomáz érintése nélkül, valamint H5A pótlóbusz közlekedik Békásmegyer és Pomáz között. A H5-ös hív Vágányzári menetrend szerint közlekedik. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
12: Reggelt kívánok mindenkinek, 7 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Én Csák Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Itt, ha már is elsőként a Queen slágere, tartsanak velem, jó reggelt!

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem jár a 69-es villamos a hétvégén, pótlóbuszok közlekednek majd. Karbantartás miatt ezen a hétvégén pótlóbuszok közlekedik majd a 69-es villamosvonal teljes vonalán. Még szombaton és vasárnap némi extra tervezést igényel az utazóktól. A BKK tájékoztatása szerint a munkálatok miatt az 5-ös és az éjszakai buszok megállóját is áthelyezik, a 25-ös járat pedig a Mexikói úton a 225-ös megállójából indul majd. Újpalotáról a belváros felé a 7-es buszcsaládot javasolják, míg a külső utcákból a 124-es és a 125-ös vagy a 231-es járatok kínálnak gyors alternatívát a főbb csomópontok felé, úgyhogy ezen a hétvégén mindenféleképpen tervezzék meg, hogyha ezen a útvonalon szeretnének utazni az utazásukat. Itt a Sláger FM-en pedig egy biztos, érkeznek a vasárnap délelőtt mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Jön már is most nálunk Eminem és a Rihanna közösen ez a Love the Way You Lie. Jó reggel!

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan jó hétvégét kívánok mindenkinek. Nem sokára 7:30 lesz, majd szétnézzük az utakon és sejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Valamint 8 órától érkezik majd a Kóstoljuk meg gasztroműsorunk is, úgyhogy tartsanak mindenféleképpen velünk. A Two Unlimited és a No Limit pedig már is érkezik itt a Sláger hétvégében. Most jó reggelt!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: Most vagy soha! Itt a 24 órás Opel villám akció. Extra kedvezmények az Opel Vallisnál. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Opelért irány az Opel Vallis. Budapest Kerepesi út 85. Részletek opelvallis.hu.
4: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
2: Laci, nem felejtetted el, hogy egy hét múlva jönnek a barátaink grillezni?
5: Nem felejtettem el, Anna, csak hát nincs grillünk.
2: Hogy nincs?
5: Nyugi, Anna, mindent, amire a kertbe szükségünk van, megtalálunk a Mercury Marketben. Veszünk ott egy grillt, és talán új napozó ágyakat is.
2: És kerti fényfüzéreket, legyen hangulata. Na, ez már igazi buli lesz.
5: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Mercury Market. Hatalmas választék, sok kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
6: Joker napok jönnek a Petrányi Autónál. Nem blöffölünk. Ezek tényleg nagy ajánlatok. Petrányiautó.hu.
7: Bevezető árakkal vár a Metrodon Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdő befizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektes be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodon Beat. További információ metrodon.hu.
8: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadibé és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
9: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia. Egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
10: Egy kívánság néha többet jelent bárminél. Erőt ad, reményt és egy őszinte mosolyt. A Csodalámpa Alapítvány súlyosan beteg gyerekek álmait váltja valóra, hogy segítsen a nehéz napokon. Adód 1%-a most valódi csodát tehet. Támogass te is a Csodalámpát. Adószámunk 18-24-86-70 kötőjel 1 kötőjel 43. Csodalámpa Alapítvány, ahol a kívánságok életre kelnek. Készült a Csodalámpa Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallotta.
11: A mai napon a Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egy hosszabb időszakra kisüthet a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, északkeleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős lesz, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Most nagyjából 7 és 13 fokot mérhetünk majd, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Jó utat mindenkinek! Az M6-os autópályán befelé a 6-os főút le- és felhajtóágát lezárták az új körforgalom kialakítása miatt. A 6-os főúton a forgalom irányonként csak egy sávban haladhat. Lezárták a 6. kerületben a Paula Jede utcát a Dalhi Színház utcánál építkezés miatt. Napközben a Pesti úton, a Ferihegyi út és az Irinyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatorna karbantartás miatt. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton sávlezárásra készülnek, a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig. A harmadik kerületben a Donát utcában burkolatot javítanak az autóbusz végállomáson, ezért a 243-as autóbusz terelt útvonalon jár, nem érint a Donát utca megállót, de a 243-a jelzéssel minibusz közlekedik Békásmegyre és a Donát utca között. Útszőketre kell készülni a Bemrakparton a Szilágyi Dezső tér után, mert itt vízvezetéket javítanak. 0630-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
3: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Jó pihenést mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Várnak mindenkit a Szépművészeti Múzeumban. A Szépművészeti Múzeum várva várt nagyszabású vasarai kiállítása május 15-től retrospektív módon mutatja be a magyar származású Franciaországban világhírűvé vált alkotó életművét. A kiállított művek között felfedezhetik a jól ismert Magyarországon még sohasem látott alkotásokat is, amelyek együtt lehetővé teszik, hogy a teljes képet kaphassanak a vasarai művészetéről, mindez tehát a Szépművészeti Múzeumban. Ehhez mindenkinek nagyon jó kikapcsolódást kívánok!
1: Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek. Változatosan Elton John és az I'm Still Standing, ez már is most nálunk, jó?

0: hétvégét. Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, a Sláger hétvégét hallgatják. Nem sokára pedig majd reggel 8 óra lesz, érkezik a Kóstolók meg gastroműsorunk, méghozzá Mautner Zsófival, úgyhogy nem sokára kezdünk. Huntrix és a Golden pedig jön már is az óra zárásaként. Számítok önökre a következő órában is. Tartsanak velem, én Csáky Attila vagyok.
1: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
3: Juhú! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíj egy Jéko 7 Super Hybrid.
4: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel, 1459 forint helyett csak 949 forint.
3: Irány az Osan, spórolj okosan!
5: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joynapokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
6: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a Pünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollóklőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Reyes del Ritmo tüzes latin tánc show. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú Pünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollóklő.hu oldalon.
8: Problémát okoz kire rábízni a hollandi mártás elkészítését, vagy esetleg túl sok időbe telik? A Knorr Gardedor folyékony hollandi mártás egy felhasználásra kész mártás. Akár szifonból, hidegen és melegen is tálalhatja. Válassz a szezonális menühöz a spárga szezon alatt, vagy népszerű fogásokhoz, mint az Ex Benedict. A Knorr termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
9: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadibéj és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
0: Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Útszéli eperárusokat ellenőrzött a hatóság. Bűnszervezet központja lehetett egy budapesti fodrászat. Megnyitották a Karmelita kolostort a közönség előtt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Országos razziát indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Céljuk az illegális közterületi gyümölcsárusítás visszaszorítása, a termékek ellenőrzése. A hatóságok 9 árus portékáját vizsgálták meg, a 3 tonna eperből és áfonyából mintegy 2,6 tonnát kellett kivonni. Ennek okaként súlyos minőségi hibákat jelöltek meg, penészesedés, romlás, nem megfelelő tárolás, ezen kívül a nyomon követhetőséggel is baj volt. Az árusok több esetben sem tudták igazolni a gyümölcsök eredetét, hiányoztak a tételazonosítók, kötelező jelölések. Az ilyen termékek esetében egy esetleges élelmiszerbiztonsági probléma vagy megbetegedés során gyakorlatilag lehetetlenné válik az áru útjának visszakövetése, ami különösen súlyos kockázatot jelent a fogyasztók számára, részletezte a hatóság. A Nógrád vármegyei főügyészség vádat emelt egy 38 éves egyiptomi magyar kettős állampolgárságú férfi és 5 társa ellen bűnszervezetben elkövetett embercsempészés miatt. A férfi egy budapesti fodrásszalont működtetett a keleti pályaudvar közelében, ahol két vendégével összebarátkozva sofőrök toborzására kérte őket. A nehéz anyagi helyzetben lévő embereket sofőri munkával csábították, miközben a szervező biztosította a járműveket, a pénzt és a lebonyolításhoz szükséges feltételeket. A hálózat miatt 2023. júliusa és októberek között több alkalommal szállított illegálisan Magyarországra érkező migránsokat Szeged és Röszke térségéből a szlovák határ közelébe, gyakran zárt ablaktalan járművekben. A sofőröket titkosított neveken és mobil alkalmazásokon keresztül irányították, végül azonban a rendőrség minden résztvevőt elfogott. Személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait Magyar Péter kormányfő a miniszterelnökség volt épületében a Karmelita Kolostorban szombat délelőtt. Őket követve elindult az első civil látogatócsoport. A politikus a bejárást megelőzően köszönetet mondott a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. Pénteken hirdették meg, hogy az érdeklődők szabadon foglalhatnak látogatási időpontot a Karmelita Kolostorba és az általa csak Rogánféle luxus minisztériumnak nevezett korábbi miniszterelnöki kabinet irodába erre a hétvégére, és néhány perc alatt betelt a 2000 hely. A Karmelita Kolostor a következő hétvégéken is látogatható lesz, amíg nem találnak az épületnek új funkciót. 6 órán át Bródy János dalai fognak szólni a nagy színpadról az idei Sziget Fesztivál -1. napján augusztus 9-én. A 80 éves alkotóhoz köthető dalokból mintegy 150 hazai előadó zenekar fog játszani élőben, mondta Gerendai Károly, a Sziget alapítója a budapesti sajtótájékoztatón. Mint kifejtette, bár Bródy János korábban bejelentette, hogy az idén április 11-én a Sport Arénában tartott fellépése után hasonló nagyszabású koncertet már nem akar adni, egy egyszeri különleges alkalom segítségével be akarják mutatni, kinek mit jelent Bródy János, illetve az ő dalai. Bródy János elmondta, ő maga a koncert utolsó 45 percében lesz a színpadon, ahol számos vendég fogja kiegészíteni. Péntektől látogatható a 120 éve született Viktor Vasarely életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban, ahol több mint 140 műalkotást, valamint dokumentumokat és eddig nem ismert fotókat, filmeket is láthat a közönség. A kiállításon a látogatók végigkövethetik, hogy a Pécsen született, de Budapesten művésszé váló vásárhelyi Győző hogyan vált a francia főváros művészeti elitjéhez tartozó Viktor Vasarellyvé, és ezzel egyúttal a 20. század nemzetközileg is meghatározó alkotójává.
11: Mai napon a Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egy hosszabb időszakra kisüthet a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, északkeleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős lesz, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Most nagyjából 7 és 13 fokot mérhetünk majd, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, utcaköretre készülne a Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után, mert itt vízvezetéket javítanak. A 12. kerületben a Bürök utcában, az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva haladhat, mert itt gázvezetéket javítanak. Lezárták a 8. kerületben a Berezdi utcát a Kis József utca előtt, mert itt beszakadt az útpálya. Hétvégén naponta 14 óra és 19 óra 30 között N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágóhíd és a Jászai-Mari tér között. Hétfőtől csütörtökig naponta 22 órától üzemzárásig a H5-ös hífélt Szentendre és Békásmegyer között pótlóbusz jár. A mai napon éjszaka a 943-as éjszaki járat terelve közlekedik, nem érinti Pomáz, Dózsa-György utca megállott karbantartás miatt. Hétvégén a H5-ös hífélt Szentendre és Békásmegyer között pótlóbusz közlekedik, H5E pótlóbusz jár Békásmegyer és Szentendre között, Szent István telep és Pomáz érintése nélkül, valamint H5A pótlóbusz közlekedik Békásmegyer és Pomáz között. A H5-ös hív vágányzári menetrend szerint közlekedik. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
11: 8 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en, és indul a Kóstoljuk meg Gasztron műsorunk Mautner Zsófival és mai vendégével, úgyhogy tartsanak velünk, és érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Seft és a Sway, Hassza már is elsőként. Jó reggelt! Sláger!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez a Kóstoljuk meg Gasztro műsorunk Mautner Zsófival és mai vendégével Wolf Andrással.
1: Kóstoljuk meg Mautner Zsófival.
2: Jó reggelt kívánok a Sláger FM hallgatóinak és mindenki másnak, aki a rádió YouTube csatornán vagy esetleg az én közösségi felületeimen néz vagy hallgat bennünket. Én Mautner Zsófi vagyok, és ez itt a Kóstoljuk meg első debütáló premier adása, amit ezen túl minden vasárnap reggel hallgathatnak majd. Én ugye 20 éve foglalkozom hivatásszerűen gasztronómiával, tehát járok, kelek Budapesten, felfedezem a legjobb ételeket, legjobb ízeket, és nagyon szívesen követem nyomon a legtehetségesebb, legelhivatottabb séfeknek a munkáját és a termelők munkáját, és ezt nagyon szeretném önökkel megosztani. Az első adásunk tárgya Wolf András szenzációs tökfőzeléke, amit egyébként a belvárosi séfasztala éttermében lehet megkóstolni, amikor szezonja van nyilvánvalóan.
3: Így van.
2: Wolf András szerintem egyébként nagyon sok mindenkinek nem kell bemutatni, talán a legtöbben a Séfek Séfe tévéműsorból ismernek szerintem, ahonnan ugye az utolsó évadból most éppen eljöttél, abba hagytad a tévézést, de hát egyébként azt tegyük hozzá, hogy ugye te a patinás New York kávéháznak, a Gundelnek, egy csomó fontos éttermet tömörítő event trend groupnak vagy az úgynevezett corporate séfje, majd jól kibeszéljük, hogy ez pontosan mit jelent, és a séfasztalának is, ahonnan ez a tökfőzelék is érkezett. Most alig várom, hogy megkóstoljuk. Egyébként pedig meg ugye hatalmas nagy szakmai háttér van mögötted, a legendás Bíró Lajos mellett dolgoztál éveken keresztül, és ami szerintem még fontosabb, hogy én azt tapasztalatom, hogy a séfek téged nagyon szeretnek, nagyon tisztelnek, és amit nagyon-nagyon kedvelek, hogy imádnak téged froclizni. És ez oda-vissza szokott működni, nem?
3: Hát igen, séfekkel nagyon régóta kapcsolatban vagyok, hiszen együtt kezdtük a szakmát azokkal a ma nevezzük vezető séfekkel, akik ma a szakmát képviselik, és hát ugye szinte gyerekek voltunk, amikor megismertük egymást, hát most már mindenki egy kicsit megöregedett.
2: De mindenki főleg nagyon ők. Jól tartja magát, főleg ők, ugye?
3: Igen. És természetesen a froclizás, szerintem a humor nagyon fontos része az életnek, és szerintem ők is így gondolják.
2: Igen, erre azért nagyon sok jó példát láttunk azért itt az elmúlt évtizedekben, sajnos bárhogyan is nézem, én is nagyjából veletek kezdtem, tehát azért az elmúlt mondjuk két évtizedben volt alkalmunk megfigyelni egymás ráncainak, kilóinak és humorérzékének alakulását.
3: Mindegyik változik.
2: Mindegyik változik, így van. Ezt a tökfőzeléket egyébként nem véletlenül választottam az első beszélgetés tárgyául, ugyanis a tökfőzeléknél szerintem megosztóbb, személyesebb és intimebb hétköznapi ételünk nincs. És aki engem vagy bárki más le tud nyűgözni egy tökfőzelékkel, az szerintem valamit tud. Szóval áruld el, légy szíves, András, hogy te vagy a tökfőzeléked, mit tudtok?
3: Szerintem az van, hogy én is nagyon kényes vagyok a tökfőzelékre. Imádom. Tehát bárhogy készítik el, én azt nagyon szeretem, tehát nincsen kőbevésbe, hogy annak édesnek kell lenni, paradicsomosnak, lecsósnak, pörköltesnek, teljesen mindegy. Én mindenhogy imádom a tökfőzeléket. Ugye, ami inspirálja az ételt magát, az a nagymamámnak a tökfőzeléke, hiszen abban szocializálódtam. Van még egy érdekes családi sztori, hogy édesanyám úgy főzi a tökfőzeléket, hogy befogja az orrát, mert a szagát se bírja.
2: És úgy főz, hogy végig befogja az
3: igen,
2: orrát?
3: Igen, és soha életében nem kóstolta meg.
2: Ezt nem mondott komolyan.
3: Nem, de mivel apukámnak ez a kedvence, ezért megtanulta a nagymamámtól, hogy hogy kell tökfőzeléket készíteni, és hát amióta a mama nincsen velünk, azóta anyukám úgy főzi, hogy apunak legyen.
2: És reprodukálni tudja ugyanazokat az ízeket?
3: 10-ből 9-szer.
2: De várjál, most ezt egyébként elképzeltem ilyen vizuálisan, hogy az hogy néz ki, hogyha befogja az orrát közben, hát, a marad egy kéz a főzésre.
3: Elfordítja az arcát és kevergeti a tökfőzeléket.
2: Na ez ugye kiderült, egyébként ugye aki a közösségi oldalakon vagy a YouTube csatornán néz, az majd fogja is látni magát az ételt. A rádió hallgatóknak azért elmesélem, hogy ugye ez egy fehér, tehát hogy az nagyon fontos szerintem a tökfőzeléknél, mert itt ugye van a fehér, meg van a piros iskola, tehát ez egy fehér tökfőzelék. Nagyon sok kapor van látványra benne is, és a tetején is, majd mindjárt elmondod, hogy milyen formákban, meg milyen textúrákban, és ha jól látom, ez hideg.
3: Igen, ugyanis a nagymamámnál mindig hideg volt a tökfőzelék, vagy nem tudom, lehet, hogy csak másnap volt hideg, de én nekem az emlékeimben úgy jön elő, hogy hideg a tökfőzelék. Természetesen nagymamám a legritkább esetben készített rá kaporolajat, szerintem igen, soha. Tehát, és a tetejére se szórt friss kaprot, de az összes többi az pont ugyanúgy készül, mint ahogy a nagymamám, bár a családi legendárium szerint a déd nagymama még mazsolát is rakott bele.
2: Mazsolát?
3: Igen.
2: És valószínűleg az is ezt az édes ízt hangsúlyozta leginkább, és akkor hát meg is fogjuk majd kóstolni, meg én ugye ismerem, azért is hívtalak meg most ezzel a tökfőzelékkel itt beszélgetni, hogy ez alapvetően egy édeskés íz.
3: Igen, a nagymamám sokkal kevesebb ecettel készítette. Az enyémben már egy picivel több ecet van, ugye ez valószínű, hogy a szakmából igen, adódik.
2: Igen, a sav, savakat... mint mindenek felett álló, igen. Szent sav.
3: Igen, de a készítése az teljesen ugyanúgy néz ki, mint a mamánál, és bár ő nem tudta megmagyarázni a miérteket, hogy miért így csinálja, de én már meg tudom magyarázni, hogy mikor miért rakunk rá ecetet, mikor miért rakunk rá cukrot, miután mi következik, ennek azért van jelentősége.
2: Na,
3: nagyon
2: akkor
3: nagy.
2: Ezt szerintem tárgyaljuk is ki, mert abban bízunk, hogy egyébként a hallgatóknak, meg a YouTube csatorna nézőinek is, hát ha adunk még egy-kettő fontos konyhai tippet, hogy mivel lehet még jobbá tenni a családi tökfőzeléket.
3: A tökfőzelékben az a zseniális, hogy 8 perc alatt meg lehet főzni, vagy 10 perc alatt meg lehet főzni. Ugye a hagymát ledinsztelem ugyanúgy, mint bárki más, ami nálam fontos, hogy ugyanúgy szálára legyen vágva, mint a gyalultök. Hogy ne egy kis apró hagymára harapjunk rá. Ugye ez nagyon rövid ideig fő, tehát nincs ideje a hagymának megfőni. Utána rárakjuk a hagymára a gyalultököt, utána
2: nincs besózva?
3: Nincs.
2: Mert az én nagymamám például mindig besózott, és ki kellett úgy alaposan nyomkodni, mint egy káposztát, hát hogy minél kevesebb.
3: Kinyomjuk az ízeket, a levét.
2: Ja, na látod, levét. Milyen ez családi nem uborka,
3: ez nem uborka, az uborka salátánál igen, ennél nem, ugye más a cél. És az ecetet azért rakjuk rá az elején, mert a sav összerántja a rostokat. És így nem tud szétfőni. A tök biztos mindenkinek megvan emlékeiben a szétfőtt menzás tökfőzelék, ami egy puding volt.
2: Egy hát piros paprikás, rántásos puding.
3: Igen, az azért is volt, mert egy több volt benne a rántás, mint a zöldség, kettő szétfőtt a zöldség. És utána miután ráraktuk az ecetet, utána rögtön rárakjuk a cukrot, a sót, kerülve 3 percig forraljuk, amíg kiereszti a saját levét, és

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez a Kóstoljuk meg Gasztro műsorunk Mautner Zsófival és mai vendégével Wolf Andrással.
1: Ami még nagyon fontos szerintem maga a kés, hogy mivel vágunk. Ugye biztosan mindenki tapasztalta már, ha életlen késsel vág zöld fűszert, akkor kinyomja a levét, és ilyen posat zöld szaga lesz a zöld fűszernek. Ha éles késsel vágjuk, akkor friss zöld íze illata lesz, és ezt a friss zöld ízt illatot szeretnénk visszakapni a tökfőzelékben is.
2: Így van, ugye a késnél egyébként mindig elmondjuk, hogy egy ilyen életlen rossz késsel egyébként sokkal könnyebben elvágja magát az ember is, ugye az ujját is, tehát egy éles kés az ugyan egy viszonylag nagy beruházás, viszont az ég és föld különbség az egy akkora mérföldkő, az egy akkora léptékváltása az otthoni főzésben is, hogy én mindig mondom, hogy hát ajándékba ugyan ciki születésnapra, karácsonyra kést kérni, de hogy mégis szerintem nyugodtan ezzel éljünk, mert nagyon nagy különbség.
1: Zsófia, meg akarsz lepni késsel, ne fogd vissza magad.
2: De se engem.
1: Nem sértődök meg.
2: Ugye azért ezek a komoly kések, ezek akár ilyen 6 számjegyű összegek is felmennek, mondjuk egy háziasszonynak nem kell feltétlenül ennyire luxi késben gondolkodni, de hogy azért egy ilyen kicsit komolyabb, jó kialakítású, ami a kezet kicsit meghosszabbítja, jó vele dolgozni, az tényleg óriási nagy különbség.
1: Igen, és egy életbe egyszer kell ezt a befektetést megtenni, hiszen ha vigyázunk egy késre, akkor több életen át is elkísér minket, de nekünk csak egyre van szükségünk.
2: Pontosan. Na most akkor, ha jól értem, ez gyakorlatilag egy teljesen klasszikus lisztes habarás, tehát semmi újragondolás, se keményítő, önmagával nem sűrített, semmi kvázi új hullámos főzelék jegy nincsen benne, hanem ez egy teljesen klasszikus főzési metódus.
1: Nincs, tényleg nincsen benne semmi, annyi van, hogy ugye nincs fölhúzva vízzel, és utána a vízrántással, a rántás vízzel és a vízrántással, tehát egy ilyen végtelen hígítás, hanem ha ránézel, akkor ugye látszik, hogy tényleg csak a főzelék maga körbeöleli magát a tököt. Tehát a tök domináns benne.
2: És egyébként szerinted mitől ennyire megosztó?
1: Hát szerintem ez a iskolai és óvodai menzáknak köszönhető, hogy rossz emlék van. Ugye minden ételnél el szoktam mondani, hogy egy évben egyszer meg kell kóstolni, amit nem szeretünk, hát ha most már igen.
2: Mert és ez működik?
1: Nagy részt igen.
2: Igen?
1: Igen. Én odáig jutottam, hogy ma már csak az Zeller-gumót nem eszem meg.
2: Azt nem szereted?
1: Nem, az az egyetlen, amit nem szeretek.
2: De érdekes, pedig azt a séf

0: Meg mennyire imádják többnyire, nem?
1: Főzni, igen. Uh-huh. Csak ne kelljen megenni, és mindig,
0: jó, hát az mindig könnyű.
1: Kísérletezek, hogy hogyan lehet ehetővé tenni számomra a zellergumot. Még nem találtam meg a Szent Grál, de nagyon dolgozok rajta.
0: Nagyon jó. És egyébként a tök, mint alapanyag, az mit tud, vagy mit nem tud? Ugye te nagyon sokszor elmondod, hogy egyébként a gasztronómiának az a feladata, hogy a legjobb alapanyagokat megmutassa. Kimegyek a piacra, ott többnyire ugye zacskóban áll már ez a legyalult tök, hogy nézed meg, hogy az milyen minőségű, egyáltalán mi alapján választott ki, vagy te gyalulod, nem gyalulod, fagyasztott is lehet, vagy semmiképpen, tehát maga a tök, mint alapanyag, az milyen szerepet játszik a főzelékben?
1: Tökből én nem szoktam soha fagyasztottat venni, mindig csak frisset. Én simán megveszem a gyalultat, ha megengedik, hogy megkóstoljam.
0: És megengedik?
1: Na, általában megengedik, ugyanis a gyalult tököt általában a zöldségesnél, ha ott vásárolunk, ott gyalulják.
0: Igen. Már képzeld el, hogy én a múltkor a Lehel piacon vásárolok, ugye ilyen szombat reggelente, és ott olyan jól néznek ki ezek a régi nagy fa gyaluk, amin a nyáron ugye a tököt gyalulják, és azt mondták ott nekem a savanyúságos csajok, hogy betiltották, hogy van most valami új rendelet, aminek a keretében betiltották, hogy ott helyben lehet nagy mennyiségben gyalulni.
1: Szerintem, hogyha van külön helység, uh-huh. ahol előkészítik a zöldséget, meg mosó, meg stb., akkor lehet. Ez szerintem helyi specifikus, uh-huh. hogy nekik nem engedték meg.
0: Lehet, pedig egyébként mindig a külföldieket viszek, főleg nyári időszakban, ugye akkor egyáltalán nem tudják értelmezni. Tehát, hogy a főzeléket amúgy sem, mondjuk az egy külön beszélgetés tárgya, de hogy ezt a tök főzeléket egyáltalán nem értik. Magát a tököt, mint zöldséget sem ismerik nagyon sok kultúrában, nem. Hogy a cukkinit használják, azt ismerik, de hogy ez a nyári tök, ez nem is létezik, és nagyon bonyolult elmagyarázni egyébként. Hogy
1: ugye, talán vajtöknek szokták uh-huh. nevezni, de hogy az is kerek, meg kicsi, meg van még nagyon sokféle igen. tök a világban, amit használnak, de ezt a fehér főzőtököt, ezt általában mi használjuk, de amúgy nem csak főzeléknek, hanem grillezve, salátának, nem tudom, rántva, tehát uh-huh. ezerféleképpen el lehet készíteni.
0: És ugye a séfasztala, ahol ezt egyébként meg tudjuk majd kóstolni, el is fogok rohanni egyébként rögtön a beszélgetésünk után, ugye az a Parlamenthez esik közel, tehát azért ott is főleg, vagy nagyon nagy létszámban ugye turisták is járkálnak, a többi éttermek, akikkel dolgozol, ugye a Gundel, meg a New York kávéhez, hát azok aztán meg pláne azért a külföldieket szolgálják ki, ott mondjuk egy Gundelben felmersz rakni étlapra tök főzeléket?
1: Hát azért szerencsére a Gundelben nagyon-nagyon sok magyar vendég van, uh-huh. és ők nagyon kedvelik a házias ízeket, és hát nem én döntök egyedül, ugye ott vannak tulajdonosok, üzletvezetők, séfek, ugye mi mindenhol csapatban dolgozunk, de természetesen a Gundelnek a kínálatában is volt már a tökfőzelék, és valószínűleg hogy lesz is még a tökfőzelék, de most azt tudom ígérni biztosan, hogy a séfasztalában szezonban biztosan lesz tökfőzelék.
0: Nagyon jó. Ugye egyébként én onnan szerettem bele ebbe a tökfőzelékbe, hogy az egyik erdélyi gasztrofesztiválon, ugye a Taste of Transylvania, ez volt az egyik ételed, és egyébként ugye mindenki ilyen húsokkal, grillekkel, puliszkákkal, ilyen jó házias, rusztikus ételekkel, meg mindenféle érdekes, elegáns fogással készült, és akkor ott volt ez a tökfőzelék, és ott álltak sorba a séfek, és emlékszem, hogy mindenki a te tökfőzelékedet akarta, szóval ez egy abszolút teli találat.
2: Mindjárt folytatódik a gasztroműsorunk, ha kóstoljuk meg Mautner Zsófival is mai vendégével, tartsanak velünk, jó reggelt!
3: Napjainkban ez a sláger! Minden, amit szeretünk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Most vagy soha! Itt a 24 órás Opel villám akció. Extra kedvezmények az Opel Wallisnál. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Opelért irány az Opel Wallis. Budapest Kerepesi út 85. Részletek opelwallis.hu.
4: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
5: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joy napokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
3: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise, ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
6: Vágysz egy emlékezetes, hosszú hétvégére? Irány a Pünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollóklőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánsz de Ritmú tüzes latin tánc show. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú Pünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
7: Ha küldenél, vagy ha épp te kapnál... Tudod, csokifutár.com.
8: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
9: Laci, nem felejtetted el, hogy egy hét múlva jönnek a barátaink grillezni?
10: Nem felejtettem el, Anna, csak hát nincs grillünk.
9: Hogy nincs?
10: Nyugi, Anna, mindent, amire a kertbe szükségünk van, megtalálunk a Mercury Marketben. Veszünk ott egy grillt, és talán új napozóágyakat is.
9: És kerti fényfüzéreket, legyen hangulata. Na, ez már igazi buli lesz.
11: Mercury Market, otthon és kertberendezése. Mercury Market, hatalmas választék, sok kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel, olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
12: Egy kívánság néha többet jelent bárminél. Erőt ad, reményt és egy őszinte mosolyt. A Csodalámpa Alapítvány súlyosan beteg gyerekek álmait váltja valóra, hogy segítsen a nehéz napokon. Adód 1%-a most valódi csodát tehet. Támogass te is a Csodalámpát. Adószámunk 18-24-86-70 kötőjel 1 kötőjel 43. Csodalámpa Alapítvány, ahol a kívánságok életre kelnek. Készült a Csodalámpa Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
13: A mai napon a Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egy hosszabb időszakra kisüthet a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, északkeleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős lesz, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Most nagyjából 7 és 13 fokot mérhetünk majd, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, útszűkületre kell készülni a Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után, mert itt vízületéket javítanak. A 12. kerületben a Bürök utcában, az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva haladhat, mert itt gázvezetéket javítanak. Lezárták a 8. kerületben a Berezdi utcát a Kis József utca előtt, mert itt beszakadt az útpálya. Hétvégén naponta 14 óra és 19 óra 30 között N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágóhíd és a Jászai-Mari tér között. Hétfőtől csütörtökig naponta 22 órától üzemzárásig a H5-ös hífélt Szentendre és Békásmegyer között pótlóbusz jár. A mai napon éjszaka a 943-as éjszaki járat terelve közlekedik, nem érinti Pomáz, Dózsa György utca megállott karbantartás miatt. Hétvégén a H5-ös Sifert Szentendre és Békásmegyer között pótlóbusz közlekedik, H5E pótlóbusz jár Békásmegyer és Szentendre között, Szent István telep és Pomáz érintése nélkül, valamint H5A pótlóbusz közlekedik Békásmegyer és Pomáz között. A H5-ös Sif Vágányzári menetrend szerint közlekedik. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez a Kóstoljuk meg gasztro műsorunk Mautner Zsófival és mai vendégével, Wolf Andrással.
1: Ugye beszéltünk arról, illetve úgy mutattalak be, hogy corporate chef vagy. Ez pontosan mit jelent? Főzöl még?
2: Sokkal kevesebbet, mint szeretnék.
1: Nagy csend. Főzöl még? Csend.
2: Ne, szoktam főzni, de természetesen nem csak ez a fő feladatom, hanem sokkal több feladatom van. Ugye minden étteremnek megvan a séfje, aki a napi operatív munkát viszi. Hát így viccesen úgy tudnám fogalmazni, hogy én vagyok a séfek séfe. hogy igazából
1: mindenki fölött gyakorlatilag egyfajta ilyen szervező,
2: koordinátor. Segítséget nyújtok nekik. Nekem az a feladatom, hogy támogassam az ő munkájukat, hogy ők minél gördülékenyebben tudjanak dolgozni. Ugye én látom az összes céget, van egy holisztikus rálátásom az összes egységre, és akkor így próbálom segíteni az ő munkájukat, hogy ők minél könnyebben tudjanak dolgozni.
1: És hogy néz ki egy napot?
2: Tehát
1: gyakorlatilag az éttermek között turnézol?
2: Igen, bár próbálok rendszert építeni, az nekem egy kicsit nehézkes, de próbálok rendszert építeni, hogy mindig tudjanak rá számítani, hogy mikor vagyok
1: tehát
2: ott.
1: Tehát X nap, egyik nap a nem tudom, Gundel, másik nap a New York kávéhez, tehát hogy...
2: Igen, vagy napon belül
1: vagy napon
2: megosztva.
1: És hát egyébként ezek mindegyik nagy ház, ugye, a Gundel is, a New York kávéházról nem is beszélve, hát ott biztos vagyok benne, hogy a hallgatók is sokan, akik itt Budapesten jönnek, mennek, látják, hogy elképesztő kígyózó sor áll egyébként a Blaha Lujza térig, mondhatjuk, hogy ez mondjuk létszámban, vagy munkajellegben mit jelent? Tehát, hogy ez mennyiben más típusú munka, mint hogyha egyébként egy ilyen, nem tudom, fogható létszámú, rendes ültetett, kisebb létszámú étteremnek dolgoznál.
2: Természetesen más egy kicsit, ugye én 16 éve dolgozok a Event Trend Groupnál,
1: hihetetlen.
2: És a New York Kávéház volt az első munkahelyem a cégcsoporton belül, és akkor, amikor ide kerültem, akkor azt mondták, főleg Bíró Lajos, hogy egy ekkora házat nem lehet jól csinálni. Én meg hiszek benne, hogy amit lehet kicsiben jól csinálni, azt megfelelő odafigyeléssel, logisztikával és gondolkodásmóddal lehet jól csinálni, hiszen ha belegondolunk mondjuk Franciaországba, vagy bárhol a világon, mondjuk a Roquefort sajtba, vagy a Stiltonba Angliában, hát ott 40 ezer tonnát gyártanak egy évben. És az is fantasztikus minőség. És hogy lehet mindent nagy mennyiségben, jó minőségben csinálni, más típusú gondolkodás kell.
1: Tehát gondolom, ez inkább egy menedzsment készséget, egy rendszer szemléletű gondolkodást is jelent, tehát azért nagyon másfajta agyat kíván, mint hogyha egyébként egy konkrét étteremnek lennél, csak egy konkrét étteremnek lennél a séfje, nem?
2: Nem gondolom, hogy más gondolkodást kíván. Sokkal több fantasztikus emberrel kell körbevennie magát az embernek, alulról és fölülről, hiszen minden nap mindenki azért dolgozik, hogy egy kicsit jobb legyen. És hogy erre fölülről is megvan az elvárás is, és a támogatás is, és a kollégáimtól is megvan ez az elhivatottság, hogy mindig jobbak legyenek. És hogy szerintem ez a mozgatórugó.
1: Na jó, de hát azért ez egyfajta menedzsment készség, tehát azért itt embereket kell irányítani, motiválni kell őket, azért szigorúnak is.
2: Mint az irányítás.
1: Hát azért néha szigor is kell, gondolom.
2: Persze, de hát mindenkivel a kollégáim közül már hosszú-hosszú évek óta, évtizedek óta dolgozok együtt, tehát hogy már tényleg a pillantásukból tudom, hogy mit szeretnének, és valószínű, hogy ők is így pontosan érzik, hogy mikor
1: kell békén
2: hagyni.
1: És te milyen típusú, amikor szigor van, tehát amikor valami történni, ami nem úgy történik, ahogy te szeretnéd, akkor milyen típusú vagy nálad, a csend a gyanús, vagy az ordibálás?
2: Változik az ember.
1: Jaj, változik az ember.
2: Igen,
1: tehát vald be, hogy akkor most éppen melyik fázisban
2: szerintem
1: tartasz.
2: Most már inkább csendesebb vagyok.
1: Tehát ránéznek, és hogyha csend van, akkor tudják, hogy itt valami baj van.
2: Nem, őszintén elmondom a véleményemet. Ma már szerintem nem emelem föl a hangomat, de hát ezt tőlük kell megkérdezni, hogy ők hogy élik meg. Én így élem meg, hogy sokkal csendesebb vagyok, mint mondjuk 15 évvel ezelőtt.
1: És írd le, légy szíves, hogyha egy saját éttermet nyitnál, most tekintsünk el minden időkorlát, pénzkorlát, már nem tudom, nyugdíjas éveidben vagy, amikor már tényleg csak egy ilyen nagy, utolsó önmegvalósítás áll még előtted, akkor írd le, légy szíves, hogy néz ki a te saját álométtermed, milyen ételek vannak ott, mi a signature, tehát mi az, amire a legbüszkébb vagy, milyen a hangulatod, ez házias, fine dining, bisztró jellegű, hogy hogy képzeljem el az éttermedet, az állami éttermedet.
2: Köszönöm, meg vagyok.
1: Igen?
2: De tényleg, tehát igen? Hogy én nem vágyok saját tényleg? Étteremre. Én teljesen meg tudom valósítani minden gondolatomat, minden vágyamat a cégcsoportnál. Tehát, hogy nincsenek ilyen álmaim, hogy valaha én majd szeretnék egy saját éttermet, mi történne? Most is olyan ételek kerülhetnek fel az étlapra, amiket mindannyian szeretnénk, és szerintem ez nagyon fontos, hogy a konyha vagy az étterem a soha nem öncélú. Megfőzhetem, amit szeretnék, van munka magánélet egyensúly, fantasztikus emberektől tanulhatok minden nap, és hogy szerintem ezt élete végéig kell az embernek követni és csinálnia.
1: Hát ez tanulni fantasztikus. Muszáj. Szerintem ez fantasztikus, hogy ezt mondod, hogy így minden jó, ahogy van.
2: Minden jó. Nem vágyok. Nincsenek már ilyen. Persze fiatalon voltak, hogy saját éttermek szeretnék, de akkor nem tudtam volna megfogalmazni, hogy miért. Most már talán még lehetőségem is lenne, de hogy nincsen rá szükségem.
1: Szerintem ez csodálatos. És hát egyébként gondolom azt, hogy 16 éve vagy itt ugye a cégcsoportnál, meg ezen a területen azért az önmagáért beszél, hiszen egyébként a vendéglátásban azért nagyon nagy a fluktuáció, tehát séfek azért jönnek, mennek, gyakorlatilag habitustól függően van, aki nem tudom, egy-két évente vált, vagy még gyakrabban, tehát akkor ez nem csak a te személyiséged, hanem hogy tényleg megtaláltad azt a keretet, amiben boldog vagy.
2: Igen, a cégcsoportnál a felsővezetők, mindenki, hát minimum annyi ideje van a cégnél, mint én, és hogy ez nagyon sokat elárul. És a legbüszkébb, amire tudok lenni, vagy tudunk lenni, az, hogyha valaki egyszer elmegy tőlünk esetlegesen, soha nem rúgja be az ajtót, vagy a legjobb esetben nem rúgja be az ajtót, és visszajön.
1: Hát ez nagyon, nagyon ritka, nem?
2: Igen, és hogy akkor miért keresnék mást? Hisz megvan minden.
1: Ez szuper, szerintem ez tényleg fantasztikus.
0: Ide folytatódik a gasztroműsorunk, a Kóstoljuk meg Mautner Zsófival és mai vendégével. Tartsanak velünk, jó reggelt!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez a Kóstoljuk meg Gasztronómia műsorunk Mautner Zsófival és mai vendégével, Wolf Andrással.
1: Ugye, hogyha most végig pörgetem, hogy ezek az éttermek, vagy ezek a nagyobbak, ugye a legismertebbek, de nagyon sok minden más is tartozik ugye a cégcsoporthoz, ugye ezeknek a java része inkább magyar étterem, vagy a magyar konyhához áll közel. Ezen belül hozzád inkább a hagyományőrzés, vagy inkább az innováció áll közelebb? Tehát a kettő skála közötti palettán te kb. Hol
2: vagy? Hát ezen futkározok.
1: Futkározol?
2: Futkározok. Szerintem hagyomány nélkül nincsen innováció. Tehát úgy nem lehet innoválni, hogyha valaki nem büszke és nem szenvedélyes abban, amit csinál, és nem jók az alapok, amiket hozott. Uh-huh. Ha ott van egy tudása, akkor abból lehet innovációt csinálni. Ugye Gundel Károly is maga egy innovátor volt, de hát volt egy hatalmas tudása, szerzett tudása, ami nem feltétlen csak a magyar gasztronómiából volt, ugye ő Escoffi rajongó volt, tehát nagyon sok minden volt, de én hiszek benne, hisz a tökfőzelék is az otthoni közegből jött, meg a húsleves, meg egy csomó minden, meg a sült hús, ugye nálunk kompottal volt, nem savanyúsággal, aki savanyún nőtt föl, annak furcsa, aki kompoton nőtt föl, annak furcsa, hogy lehet megenni savanyúval, és a főzelékeknél, ami még érdekesség, hogy ha megkérdezed, hogy melyik főzelékre milyen feltét kell, mindenkinek van egy megkérdőjelezhetetlen itt válasza. Van.
1: És el se tudja képzelni, mert na akkor a tökfőzeléknél egyébként neked mi az örök szent feltét?
2: Nekem ott kettő van.
1: Igen.
2: Az egyik a tükörtojás, anélkül nincs, és a rántott hús. Belekockázva és kanállal.
1: Belekockázva kanállal. Hát ez egy nagyon speciális. Igen. És ez is a családi örökség? Vagy ez már egy ilyen saját találmány?
2: Ez már az enyém, én mindent kanállal leszek, uh-huh. Hiszek benne, hogy egy étel akkor van kész, ha kanállal elkezded enni, és nem bírod abba hagyni.
1: Igen. Ú, de jó, ez egy jó koncepció, nem?
2: Ez
1: igen.
2: Volt a Gundel.
1: Ez szuper, kanállal elkezded, és nem bírod abba hagyni. Ja. Ez mindent elmesél, nem?
2: Igen, amikor a Gundel étlapját először kóstoltuk bent konyhai körülmények között a Viktorral és a Jánossal, a séffel és a séfhelyettessel, akkor ezt fogalmaztuk meg magunknak, hogyha elkezdünk enni egy ételt, és hogyha mind a hárman kanállal fajjuk, és nem bírjuk abba hagyni, akkor az kész van, mert ha hármunknak jó, akkor valószínű, hogy sokaknak jó lesz.
1: Hát ez szuper, ez nagyon-nagyon-nagyon tetszik. És a tökfőzelék, hát reméljük én is el fogok rohanni, meg nagyon sok mindenki el fog rohanni, hogyha oda megyünk a séfasztala étterembe, ami ugye a parlament közelében található, akkor ott egyébként még mi történik, mit kóstoljunk. Ugye van egy kenyérszerelem, tehát a Covid-nál neked megérkezett egy elsöprő kenyérszerelem, abból ott látunk valamit?
2: Ugye már előtte jött a kenyérszerelem, az elsöprés jött a Covid alatt. Igen, ott nagyon jó kenyereket lehet kapni, és különböző pékárukat, hát ugye a rántott húsról szól maga a séfasztala, de hát ezen kívül gulyáslevestől kezdve most már lángost is lehet kapni. Ugye minden abból indul ki, hogy valamit lehet nagyon jól csinálni, a legegyszerűbb ételt is lehet nagyon jól csinálni, és a séfasztalában talán ezt is meg lehet postolni, hogy egy sima tökfőzelék, vagy most éppen só lett volt az étlapon, ugye most váltunk étlapot pont, és kerül fönnek fel a nyári.
1: Ha van még olyan étel a tökfőzeléken kívül, amin órákon keresztül lehet ordibálva vitatkozni, akkor a sólet is ilyen, nem?
2: Nem, hát velem nem lehet. Tehát ez egyértelmű, hogy készül, és hát aki nem úgy készíti.
1: Szerintem is egyértelmű, hogy készül. Na ja, várja, akkor kopogós vagy nem kopogós?
2: Nem. Szaftos.
1: Főzelék?
2: Nem főzelék, nem főzelék.
1: De hogy kopog de a bab, vagy nem kopog?
2: Nem kopog, de van szaftja.
1: Nem kopog, de van szaftja. Én szeretem egyébként, hogy egy kicsit kopog, úgy a tetején úgy rá.
2: Van benne zöldség, vagy nincs?
1: Nincs.
2: Látod, Bíró Lajos?
1: Mert ő szerintem van.
2: Igen, ez állandó vitánk.
1: Egyébként jó, de attól függ, tudod, hát jó, sóletből millió van, mert például az erdélyi konyhában, ugye mind a ketten nagyon szeretjük, és ott például a szatmári sóletben ott van gyökérzöldség. Jó. És más lesz tőle, egyébként képzeld el, tök más lesz tőle, mert ugye az ad hozzá egy ilyen édességet, tehát az ízét is megváltoztatja. Igen,
2: de a sólet nem egy
1: hát
2: olyan
1: szerintem sin, nem, hát szerintem sincs benne. Én jó, is. Akkor Bíró Lajosnak elmondjuk, így ő van. Is jön majd egyébként úgy is beszélgetni, úgyhogy majd jól megmondom neki, hogy nincs benne gyökér, semmilyen zöldség nincs benne, és milyen hús van benne?
2: Hát füstölt libacom.
1: Igen.
2: Zuza.
1: Zuza.
2: Igen, libazuza, az mindenképpen.
1: Kedvenc alapanyagom.
2: Ja, töltött libanyag, igen, de az csak ünnepekkor.
1: Meg az csak a végén.
2: A végén is tojás.
1: És én a tojást szeretem a legjobban, az annyira finom, ami ott benne 12 órán keresztül benne van, és annyira nem szeretem egyébként, mikor étteremben ráraknak, tudod, egy ilyen főtt tojást.
2: Nem, az nem só. Egyszer ettem egy étteremben sóletet, és krém volt. Uh-huh. Ennyire nem lehet elrontani valamit.
1: Na jó, akkor gyorsan visszaugrunk a tökfőzelékhez. Még azt akartam kérdezni, hogy tökfőzelékből te találkoztál-e már valami annyira vad változattal, ahol felháborodtál és azt mondtad, hogy na jó gyerekek, ez lehet újra gondolni sok mindent, de ez nem tökfőzelék.
2: Nem vagyok az a háborgós
1: nem
2: típus.
1: Vagy, nem, tényleg nem úgy tűzik.
2: Nem emlékszem. Zöldborsó főzelékre emlékszem, aminél így még szóvá is tettem, pedig az nagyon-nagyon ritka. Uh-huh. Nem magamnak rendeltem, a gyerekeknek, és hogy a mirelit zöldborsó bele volt rakva vízbe, és keményítővel be volt húzva, és se só, se cukor,
1: na
2: se
1: jó,
2: tejtermék,
1: hát semmi. Na rettenetesen hangzik.
2: Ez valami borzalom
1: és
2: volt.
1: És ilyenkor szólsz?
2: Talán ez volt az egyetlen alkalom, amikor szóltam. Ugye a vendég nagyon egyszerűen dönt a lábával, nem nagyon szoktam reklamálni, ahhoz nagyon durva dolognak kell lenni.
1: A gyerekeid mennyi idősek?
2: 14 és 12.
1: Jó, és akkor ők esznek tökfőzeléket?
2: Esznek
1: és imádják,
2: főzeléket.
1: Szeretik?
2: Hát ez egy kamasz gyereknél naponta változik, nem tudom, hogy így ma délután...
1: Éppen ma szeretik-e,
2: szeretik-e
1: vagy nem?
2: Nem, nagyon sok mindent megesznek, uh-huh, megkóstolnak. Nálunk van egy szabály otthon, hogy semmit nem kell megenni, de mindent meg kell kóstolni.
1: És ezt be is tartják? Tényleg
2: működik.
1: Megkóstolják?
2: Igen, aha, igen. És akkor vannak a nem szeretem dolgok, de hát ez is változik
1: óránként. Meg azt tiszteletben lehet egyébként
2: persze
1: tartani. Képzeld el, hogy azért is választottam a tökfőzeléket ebbe a debütáló beszélgetésbe. Egyrészt azért, mert ugye a te változatodat ismertem, és bele vagyok teljesen szeretve. Másrészt, mert ahányszor én a blogomra kiteszem a tökfőzelék receptet, ami szintén egy klasszikus, nagyon hasonló, én is, az én nagymamám is ugyanígy hidegen, fehéren, kicsit édeskésen, sokkal porral, tehát ugyanez a műfaj, valószínűleg azért is ízlik nekem, gondolom, mert nagyon közel áll a mi családi változatunkhoz. Szóval ahányszor kiteszem, te hát olyan mennyiségű komment és történet, mint a tökfőzelék kapcsán sehol máshol nem jön, és akkor ott jönnek ugye ezek a vicces sztorik, hogy a tökfőzelék az váló ok, hogy ki főzheti, ki nem főzheti, és ott rendszerint előkerülnek olyan furcsa hozzávalók, amiktől én teljesen dobok egy hátast, képzeld el, igen.
2: Eszembe jutott egy tökfőzelék.
1: Mondd.
2: Vidéken nyaraltam gyerekkoromban, és ugye az a gondolat, hogy vidéken mindenki nagyon jól főz, nem tudom, ez így természetes volt. És ettem egy tök főzeléket, és az semmi más, föl volt forralva a tök.
1: Igen.
2: Ugye be volt sózva, kieresztett a levét, föl lett forralva, és íróval lett fölhúzva. És ez volt a tök főzelék.
1: Aha, mondjuk és az író rosszat gondolom nem tesz neki.
2: Nem.
1: Tehát, hogy
2: csak olyan
1: csak más volt az állaga, meg egy nem főzelék állapú
2: volt. Nem főzelék
1: volt,
2: és ők így ették a főzeléket, és nekem ez furcsa volt nagyon.
0: Ez volt a Kóstoljuk meg Gasztró műsorom Mautner Zsófival és mai vendégével Wolf Andrással, a műsor pedig teljes hosszában visszahallgathatják a YouTube csatornánkon. Én Csáka Attila vagyok, számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem, jó reggel!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon,
3: kérjük, mondja el.
1: Köszönjük!
4: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 grammos passzírozott paradicsomcsomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
5: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Dohnányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
6: Problémát okoz kirerábízni a hollandi mártás elkészítését, vagy esetleg túl sok időbe telik? A Knorr Gardedor folyékony hollandi mártás egy felhasználásra kész mártás. Akár szifonból, hidegen és melegen is tálalhatja. Válassz a szezonális menühöz a spárga szezon alatt, vagy népszerű fogásokhoz, mint az Ex Benedict. A Knorr termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
7: Jönnek a Joker napok a Petrányi Autónál. Ilyen ajánlat ritkán kerül kézbe. Petrányiautó.hu.
8: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
9: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
10: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. GravírExpress.hu.
11: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
12: Family Park.hu.
0: A legnagyobb slágerek változatosan.
13: Itt a Sláger FM-en.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Hatalmas méra jelent meg egy budapesti pláza bejáratánál. Csődbe ment egy magyar utazási iroda. A főváros dupla parkolási díjjal sújtaná a nehezebb villanyautókat. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Videó készült arról, ahogy egy óriási mérai egy budapesti pláza üvegfalához tapadt. Annyi sárga-fekete rovar gyűlt össze, hogy dongásuk még az utcazajt is elnyomta. Sokan emiatt nem mertek kilépni a bevásárlóközpontból. Bár a képek első látásra valóban ijesztőek, a felvétel készítője azt mondta az egyik kereskedelmi csatorna híradójának, hogy nem voltak agresszívak. A pláza üzemeltetői azt közölték, hogy a mély család néhány óra múlva továbbállt, problémát nem okoztak, senkit nem csíptek meg. Az utóbbi hetekben Debrecenben és Hajdúhatházon is készültek felvételek a kaptárukat elhagyó nagy rajokról, amelyek váratlan helyeken bukkantak fel. Boros Péter méhész a jelenséggel kapcsolatban elmondta, májusban szaporodnak a méhek, és ilyenkor több ezer fős családok keresnek maguknak új otthont. Csődbe ment a Travel Teachers Kft. Utazási iroda. Budapest főváros kormányhivatala visszavonta a cég működési engedélyét. Az ügyvezető tulajdonos e-mailben értesítette az érintett ügyfeleket. Ebből derült ki, hogy a cég március végétől kötelezően előírt szakmai vezető nélkül maradt, a növekvő forgalom miatt pedig be kellett volna emelni a vagyoni biztosítékot, aminek pénzügyi feltételeit már nem tudták teljesíteni, számolt be róla az Utazó Majom. Az utazási iroda cégvezetője levelében azzal nyugtatta az utasokat, hogy a jövőbeni utazások előkészítését rendben zajlott, a repülőjegyeket és a szállásokat kifizették, a tömeges visszatérítési igényeket azonban a közösségi médiában elindult pániknak tulajdonítja, amely szerinte végzetesen megrendítette a cég likviditását. A fővárosi közgyűlés által elfogadott parkolási rendelet alapján 2027-től dupla parkolási díjtételt fizetnek a nehezebb villanyautók a fővárosban. A rendelet nem különbözteti meg a hagyományos belső égésű motorral szerelt, illetve a tisztán elektromos meghajtású járműveket, így hamarosan a 2000 kg feletti villanyautók is kétszeres árat fizethetnek a fővárosban. Írta a közleményében Marsi Norbert, a Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület elnöke. Az intézkedés visszavetheti az elektromos autók terjedési ütemét, pont abban a városi környezetben, ahol a legnagyobb szükség lenne a közlekedésből eredő káros anyag kibocsátás csökkentésére. Továbbá sarcolja a környezetbarátabb technológiába fektető autótulajdonosokat, így a technológiai felárért fizető e-autó tulajdonosokra újabb teher hárul, ami összességében nem egyezik a környezetbarát Budapest koncepcióval sem, írta a szakember. Külföldi és hazai néptánc, népzenei és világzenei együttesek közreműködésével rendezik meg a 31. Duna Karnevált június 12-e és 19-e között Budapesten, melyen látványos programokkal és gálával mutatják be a Kárpát-medence és a világ gazdag népzenei táncos örökségét. A fesztivál helyszínei a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében, a Kobuci kertben, az Erzsébet-ligeti színházban, a Margit-szigeti szabadtéri színpadon és Budakalászon lesznek. A tájékoztatás szerint a Nemzetközi Népművészeti Fesztiválon fellép mások mellett a Duna Művész Együttes, a Magyar Állami Népi Együttes, a Nyírség és a Balaton Tánc Együttes és az idén 50 éves Kóló Zenekar is. A programsorozatra Brazíliából, Bulgáriából, Lengyelországból, Spanyolországból, Szlovákiából és Türkmenisztánból érkeznek néptánc csoportok. Walter Attila saját bevallása szerint kihozta magából a maximumot a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny szombati király etapján. Legjobb magyarként a 11. helyen zárta a 4. szakaszt. Az etapot szökésből nyerte a svéd Jakob Söderqvist. A vasárnapi záró szakaszon a tervek szerint 147 kilométert és 1860 méter szintemelkedést teljesítenek a kerékpárosok, akikre két gyorsasági és 5 hegyi hajrá vár Balatonalmádi és Veszprém között.
3: A mai napon a Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egy hosszabb időszakra kisüthet a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, északkeleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős lesz, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Most nagyjából 7 és 13 fokot mérhetünk majd, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, ütszőketre kell készülni a Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után, mert itt vízületéket javítanak. A 12. kerületben a Bürök utcában, az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva haladhat, mert itt gázvezetéket javítanak. Lezárták a 8. kerületben a Berezdi utcát a Kis József utca előtt, mert itt beszakadt az útpálya. Hétvégén naponta 14 óra és 19 óra 30 között N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágóhíd és a Jászai-Mari tér között. Hétfőtől csütörtökig naponta 22 órától üzemzárásig a H5-ös hífejet Szentendre és Békásmegyer között pótlóbusz jár. A mai napon éjszaka a 943-as éjszaki járat terelve közlekedik, nem érinti Pomáz, Dózsa-György utca megállott karbantartás miatt. Hétvégén a H5-ös hífejet Szentendre és Békásmegyer között pótlóbusz közlekedik, H5E pótlóbusz jár Békásmegyer és Szentendre között, Szent István telep és Pomáz érintése nélkül, valamint H5A pótlóbusz közlekedik Békásmegyer és Pomáz között. A H5-ös hív Vágányzári menetrend szerint közlekedik. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
3: És 9 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Én Csáki Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Pet Shop Boys és a Suburbia, ezt már is elsőként. Tartsanak velem, jó reggelt! Sláger!

Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Újítjuk itt mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és várnak mindenkit Patakfesttel majd, méghozzá május 17-én, tehát vasárnap újra megtelik élettel a Rákospatak partja, az M130-as sportközpont melletti füves területen egész délután zenés, táncos programok várják az érdeklődőket, az estét pedig a Budapest Bár koncert zárja majd, mindez a Patakfesten, melyhez mindenkinek jó kigapcsolódást, jó szórakozást a mai napra, szia, és Kendrick Lamar közös a The Greatest pedig már is érkezik itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt, jó időt és mindenkinek.

Sláger FM-et hallgatják. Nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, nem sokára pedig majd 9:30 lesz, szétnézünk az utakon és ejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Ha pedig lenne friss közlekedési információk, azt várom mondjuk SMS-ben 0630 30 30 95 8. Itt a slágeren pedig már is folytatjuk most az órát a Fools Garden slágerével, szólnálunk a Lemon Tree.

0: mai napon a Dunántúl nyugati délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egy hosszabb időszakra kisüthet a nap, máshol még sok felé várható eső, zápor, keleten, északkeleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős lesz, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Most nagyjából 7 és 13 fokot mérhetünk majd, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Jó utat mindenkinek! Az M6-os autópályán befelé a 6-os főút le- és felhajtóágát lezárták az új körforgalom kialakítása miatt. A 6-os főúton a forgalom irányonként csak egy sávban haladhat. Lezárták a 6. kerületben a Paula Jede utcát a Dalhis Színház utcánál építkezés miatt. Napközben a Pesti úton, a Ferihegyi út és az Irinyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatorna karbantartás miatt. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton sávlezárásra készülnek, a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a DeFerenc utcától az Árpád útig. A 3. kerületben a Donát utcában burkolatot javítanak az autóbusz végállomáson, ezért a 243-as autóbusz terelt útvonalon jár, nem érint a Donát utca megállót, de a 243-a jelzéssel minibusz közlekedik Békásmegyer és a Donát utca között. Útszőketre kell készülni a Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után, mert itt vízvezetéket javítanak. 0630-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sláger hétvégét hallgatják, jó időtöltés mindenkinek, és várnak mindenkit még a Budapest Tavaszi Fesztivál a május 17-ig rendezik meg a 45. Budapesti Tavaszi Fesztivál programsorozatát, amely idén az összefogás és a sokszínűség egyében várja a közönséget. A jubileumi fesztivál több mint 160 eseménnyel tölti meg a várost, Soroksártól Erzsébetvároson át Budafokig, a kínálatban koncertek, színházi tánc előadások, kiállítások, valamint kulturális események is helyet kapnak, mindez még ezen a hétvégén. Itt a fővárosban, a Sláger FM-en pedig érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Tina Turner slágere pedig jön már is a vasárnap délelőtt mellé itt a Sláger hétvégében.

a legnagyobb magyar slágerek. A Sláger FM-en.

0: de szeretem pénzt.
1: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nem sokára pedig majd délelőtt 10 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádióztatunk, az órát pedig Harry Styles újdonságával zárjuk. Számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem, jó reggelt a késő névredőknek!
2: Sláger! Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
2: Harmadik jazz és borfesztivál a Margit-szigeti színházban, a Víztorony udvarán. Koncertek, világsztárok, borkóstolás és élmények május 22 és 25 között. Kurt Elling, Mario Biondi, a hazai jazz élet sztárjai és hazánk borvidékei egyetlen fesztiválon. Margit-szigeti-színház.hu.
3: Juhu! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíjegy Zsíkó 7 szuperhibrid.
4: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel, 1459 forint helyett csak 949 forint.
3: Irány az Osan, spórolj okosan!
5: Május 29-én, 30-án, pénteken és szombaton vár a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a Merkapt Sportközpontban. Több mint 100 sportág és 20 hangszer egy helyen. Bajnokok, zenészek, élmények minden mennyiségben. Gyere is fedezd fel, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
6: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joynapokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
7: Joker napok jönnek a Petrányi Autónál. Nem blöffölünk. Ezek tényleg nagy ajánlatok. Petrányiautó.hu.
8: Különleges helyszínt keres rendezvényéhez a Dunakanyar kapujában? Válassza a Hotel Golden Palace eleganciáját. Legyen szó családi rendezvényről, céges eseményről, vagy exkluzív ünnepségről. Nálunk minden részlet a tökéletességről szól. Stílusos terek, ízletes gasztronómia és professzionális szervezés. Minden egy helyen. Hotel Golden Palace, ahol az események élménnyé válnak. Látogasson el weboldalunkra www.hotelgoldenpalace.hu és foglaljon most, hogy rendezvénye igazán felejthetetlen legyen.
9: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
0: Ez a Sláger FM.
10: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Szexuális visszaélés volt az Óbudai gimnáziumban. Az aszály miatt kevesebbet kaszál a főkert májusban. Beltéri közösségi biciklitároló nyílt a Virág utcában. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Köszöntöm Önöket! A harmadik kerületi kéttannyelvű baptista gimnázium igazgatója azonnali hatállyal megszüntette annak a pedagógusnak a jogviszonyát, aki szexuális együttlétért cserébe ajánlott diáklányoknak segítséget az érettségi vizsgán, illetve azt, hogy előre elárulja a matematika érettségi feladatait. A diákoknak messengeren küldte a tanár az ajánlatot. Az ügyben az óbudai polgármester Kis László is megszólalt. Elmondta, mind az intézménytől, mind pedig a fenntartótól a legtranszparensebb kommunikációt várja. Egyúttal minden szakmai és anyagi segítséget rendelkezésre bocsát az önkormányzat azért, hogy ilyen eset ne fordulhasson elő. Hozzátett az önkormányzat egyedülálló áldozatsegítési programot és gyermekvédelmi jelzőrendszert alkalmaz a Hintalovon alapítvánnyal közösen. A szokatlanul csapadék szegény tavaszi hónapokat követően Budapesten az elmúlt évtizedekben eddig nem tapasztalt aszály várható. A szárazság miatti károk enyhítése érdekében a főkert, a külterületeken, valamint a fővárosi ingatlanok és a kiemelt parkok, zöld felületek eddig is ritkábban kaszált gyep felületein felfüggeszti a kaszálásokat. A társaság az új eljárásrend szerint mostantól csak ott végzi tovább a megszokott rendszerességű kaszálást, ahol közlekedésbiztonsági szempontok miatt szükséges beavatkozni. A főkert szakemberei folytatják a közlekedési útvonalak mellett a vadvirágos réteg úgynevezett kontúrkaszálását is, azaz például az utak, járdák, kerékpárutak melletti keskenysávban alacsonyan tartják a gyepet, így a növényzet nem nő rá a burkolatokra és nem akadályozza a haladást. A szabadidős tevékenységeknek is helyszínt biztosító parkokban a főkert csökkenti a kaszálások gyakoriságát, és a gyepet akár 5 cm-rel is magasabban tartja. Elkészült egy új beltéri zárt közösségi kerékpár tároló a Virág utca egyik társasházában. A modern és biztonságos helyiségben 32 kerékpár számára alakítottak kibérelhető tárolóhelyet, írja az önkormányzati média. A fejlesztés célja, hogy kényelmes és biztonságos megoldást biztosítson társasházban élő kerékpárosok számára a biciklik tárolásához. Dr. Trippon Norbert polgármester elmondta, hogy a tároló használata modern beléptető rendszerrel működik, az ajtó egy telefonszám segítségével nyitható, a kijutást pedig egy ajtónyitó gomb segíti. A helység biztonságáról kamerarendszer gondoskodik, a felújított térben minden kerékpár külön számozott helyet kapott, a stabil és biztonságos rögzítés érdekében pedig speciális támaszokat is felszereltek. A képviselőtestület döntése alapján 2026-ban átlagosan 34%-kal emelkedik az önkormányzati lakások bérleti díja a 8. kerületben. 2027-től kezdődően a lakbért az infláció mértékével emelik majd, ugyanakkor a lakhatási támogatást is annak megfelelően növelik, közölte a Józsefvárosi önkormányzat. Ez azt jelenti, hogy a város rehabilitációs negyedekben élőknek megszűnik a csökkentett lakbér, míg például a Palota negyedben élők csak nem a dupláját fogják fizetni az alaplakbérnek. A Magyar Koncesziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT felújítási munkálatai miatt május 18 és június 12 között lezárják az M30-as autópálya főváros felé vezető oldalán a Miskolc-Kelet Felsőzsolca csomópont le- és felhajtó ágát, közölte a miskolci polgármesteri hivatal. Mint írták, a 3-as főút turbókörforgalmából a főúton tovább haladva Miskolc irányába az M30-as 3-as főút felhajtó ágán érhető el az M30-as autópálya az M3 felé. A lezárások munkavégzések időpont az időjárástól, a logisztikai szervezésektől és egyéb más külső körülményektől függően módosulhatnak.
12: A mai napon a Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egy hosszabb időszakra kisüthet a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, északkeleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős lesz, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Most nagyjából 7 és 13 fokot mérhetünk majd, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek! Hétvégén a H5-ös éjfelt Szentendre és Békásmegyer között pótlóbusz közlekedik. H5E pótlóbusz jár Békásmegyer és Szentendre között, Szent István telep és Pomáz érintése nélkül. Valamint H5A pótlóbusz közlekedik Békásmegyer és Pomáz között. H5-ös éjf Vágányzeri menetrend szerint közlekedik. Ma éjszaka 943-as éjszakai jára terelve közlekedik, nem érinti Pomáz, Dózsa-György utca megállott karbantartás miatt. Hétfőtől csütörtökig naponta 22 órától üzemzárásig a H5-ös éjfelt Szentendre és Békásmegyer között pótlóbusz jár. Hétvégén naponta 14 és 19 óra 30 között N2-es nosztalgia villamos közlekedik. Hétvégén naponta 14 óra és 19 óra 30 között N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágóhíd és a Jászai-Mari tér között. A 12. kerületben, a Bürök utcában, az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert itt gázvezetéket javítanak. 0630-30-30-95-8-es pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
12: És 10 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Én Csák Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. No Mercy és a Where Did You Go? Ezt a már is első, kitartsanak velem ebben az órában is, számítok önökre.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sláger hétvégét hallgatják, és most irány a budai palacsinta piknik, méghozzá Körös József utcában még a mai nap folyamán. Ezzel az elnevezéssel aligha kell meggyőznünk mindenkit arról, hogy május 15 és 17-e között miért érdemes az allé felé venni az irányt, hiszen megadjuk ezért a kezdőlöketet, édes és sós, töltött és rakott, amerikai és nagyiféle, de még rántott és mentes palacsinta is vár önökre a budai palacsinta pikniken, tehát az allé mellett, még a mai nap folyamán is, melyhez mindenkinek nagyon jó kikapcsolódást kívánok. A Sláger FM-en pedig érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Várj a Public és az All the Right Moves, ez folytatja már is most nálunk az utat.

Jó pihenést mindenkinek is, jó hétvégét, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem sokára pedig 11:30 lesz, majd déltől érkezik a Sláger hétfüget délutáni felvonása is, Karakas Balázsról, úgyhogy érdemes a délutánt is velünk tölteni, illetve jön majd a slágerlista is, úgyhogy rengeteg program itt a Sláger FM-en, illetve a legkiválóbb slágerek is érkeznek változatosan. Alphaville és a Sounds Like a Melody, ezt folytatja már is most nálunk az órát.

0: A mai napon a Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egy hosszabb időszakra kisüthet a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, északkeleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős lesz, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Most nagyjából 7 és 13 fokot mérhetünk majd, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek. Hétvégén a H5-ös éjfélt Szentendre és Békásmegyer között pótlóbusz közlekedik. H5E pótlóbusz jár Békásmegyer és Szentendre között, Szent István telep és Pomáz érintése nélkül. Valamint H5A pótlóbusz közlekedik Békásmegyer és Pomáz között. H5-ös éjfél Vágányzeri menetrend szerint közlekedik. Ma éjszaka 943-as éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti Pomáz, Dózsa-György utca megállott karbantartás miatt. Hétfőtől csütörtökig naponta 22 órától üzemzárásig a H5-ös éjfélt Szentendre és Békásmegyer között pótlóbusz jár. Hétvégén naponta 14 és 19 óra 30 között N2-es nosztalgia villamos közlekedik. Hétvégén naponta 14 óra és 19 óra 30 között N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágóhíd és a Jászai-Mari tér között. A 12. kerületben, a Bürök utcában, az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert itt gázvezetéket javítanak. 0630-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan is most irány Szentendre, hiszen Művésztelep 100 című kiállítás május 17 és október 25-e között látható a szentendrei Művészetmalomban a régi művésztelep alapításának 100. évfordulója alkalmából. A nagyszabású tárlat 1926-ban alapított művésztelep történetét mutatja be, közel több mint 100 művén keresztül, melyhez mindenkinek nagyon jó kikapcsolódást kívánok, a Sláger FM-en pedig érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan, M-People és a Moving On Up. Ez szóval már is most nálunk az óra folyt.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nem sokára pedig vasárnap dél lesz majd, úgyhogy érkezik a hétvége hátralévő része, vagy hátralévő része, még ami hátra maradt természetesen a hétvégéből, Karakas Balázs stúdióban. Hello, hello, hogy vagy?
1: Hello, hello, szia! Hát lassan jön az az idő, amit te nagyon szeretsz, a 26-27 fok jövő hétvégén, úgyhogy neked, hogyha jól bírod a hideg vizet, akár lesz arra is lehetőséget, hogy a Balcsira leruccanj délután, jövő héten.
0: Na, ez jó hír egyébként. Én voltam két hete talán a Balatonnál, a délután, akkor is ilyen hasonló, ilyen borongós, esős idő volt. De jó idő volt azért, de nem volt az a nagyon szuper, úgyhogy én már nagyon várom, hogy így egy ilyen délután mondjuk így kicsit így le lehessen menni a Balatonra, és akkor igen, csobbanni egyet.
1: Igen, megvan annak a varázsa egyébként, tehát én arra jöttem rá, hogy ugye én nagyon szeretem a borongós időt, de a nyarat is csak akkor nem, hogyha dolgozni kell mellette, mert az igazi nyári idő, azt tudod, hogy jó, lehuppansz a csiófokon, eszel egy lángost, iszol egy üdítőt, és közben lógatod a lábad a Balatonba.
0: Igen, hát ez az ideális nyári forgatókönyv szerintem mindenki számára.
1: Hát figyelj, jövő héten már simán lehet 26-27 fokot ígérnek Budapestre, 23-ára, 24-ére, úgyhogy azért ezt már megkockáztatom, hogy nyár.
0: Igen, hát ezt nem lassan kijelenthetjük. Na, bármerre is mennek, hűsítő kedvencek a jövő héten is, meg most is, vagy hát most még azért hűsítőnek nem mondanám, de a legjobb kedvencek azért természetesen érkeznek a délutáni órákban is, úgyhogy hát Balázs, neked akkor jó munkát.
1: Köszönöm szépen, jó pihit!
0: Köszönöm a viszonthallásra!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
4: Juhu! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket a fődíj egy Jéko 7 Super Hybrid.
5: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel 1459 forint helyett csak 949 forint.
4: Irány az Osan, spórolj okosan!
6: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
7: Fedezze fel a Dunakanyar ékszerdobozát a tavasz varázsában. Exkluzív környezettel várja vendégeit a Hotel Golden Palace szálloda, ahol a kényelem és az elegancia találkozik. Wellness élmények, különleges ízek és tökéletes harmónia várja. Itt minden önről szól. Foglaljon most www.hotelgoldenpalace.hu.
8: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
9: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
10: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
11: Ledd jobb, tudod mi a ledd jobb? A ledes szóli az a legjobb. Incünk pápát a cövesznek. Ledd szóli a cövesz helyett. Nézz utána a leddszoli.hu.
12: Prognózis 45 koncert május 23-án Budapesten, a Stengben. A 45 éves Prognózis újra koncertet ad május 23-án Budapesten, a Stengben. Kerepesi út 9. Jegyek vörösistván.hu.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Milliókat lopott Johnny Depp bankszámlájáról egy budapesti csaló. Kamerás rollerekkel ellenőrzik a parkolás nyártól. Izgalmas programokkal készül gyereknapra a Svábhegyi csillagvizsgáló. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Milliókat lopott Johnny Depp bankszámlájáról egy budapesti csaló. A nyomozási információk szerint a 27 éves jordán férfi a 13. kerületi Gömb utca egyik társasházából fosztogatta a világsztárt, miután sikerült megszereznie a bankkártya adatait. A férfi az adatlopás után 2 évig használta a megszerzett információkat. Ez idő alatt több mint 300 tranzakciót hajtott végre közel 220 millió forint értékben. Végül az amerikai bank 2026. januárjában feljelentést tett, miután a kártya tulajdonos 2025. decemberében észrevette, hogy rendszeresen használják a bankkártyáját. Kamerás rollerekkel fogják a nyártól ellenőrizni Budapest egyik kerületében az autósokat. Azt fogják vizsgálni, hogy rendelkeznek-e érvényes parkolójeggyel. Kamerás rollereket és autókat elsőként az 5. kerület kezdett el használni. A rendszer az úgynevezett Automatic Number Plate Recognition elven működik. A járműre vagy mikromobilitási eszközre szerelt speciális kameramodul haladás közben automatikusan beolvassa a parkolóautók rendszámait. Amennyiben a rendszer olyan járművet azonosít, amely nem rendelkezik érvényes parkolójeggyel, akkor értesítést küld az adott zónában dolgozó parkolóőrök készülékeire. A kamerás eszköz tehát nem végez pótdíjazást, hanem gyorsan kiszűri a problémás rendszámokat és jelzi, hol szükséges a helyszíni intézkedés. A hulladékgazdálkodási koncesszió felülvizsgálatát kezdeményezi a kormánynál Szolnok önkormányzata, a Mohumol hulladékgazdálkodási ZRT tevékenysége miatt jelentette be a város polgármestere Facebook oldalán. A polgármester a hulladékgyűjtési rendszert pazarlónak nevezte, majd azzal vádolta meg a Mohut, hogy visszaél erőfölényével saját cégeit hozza helyzetbe. Györfi Miklós közölte, fennáll a veszélye, hogy a vállalat agresszív díjpolitikával tönkreteszi az önkormányzati tulajdonú cégeket, ami vagyonvesztést okozhat nem csak Szolnokon, hanem az egész országban. Gyereknap alkalmából május 30-án sokszínű program kínálattal és látványos bemutatókkal várják a családokat a Svábhegyi csillagvizsgálóban. Lesz többek között napvizsgálat, kézbe vehető meteorit, buborékos univerzum modellezés, üstökös főzés, csillagképkirakó és téridő trambulin, játékos installáció is. Szürkülettől távcsöves megfigyelések indulnak a Vénusz, a Jupiter és a Merkur, valamint a Hold kráterei, csillaghalmazok és planetáris ködök is láthatók lesznek. Borult időben az testek távcsöves észlelést kupolatúra, videós megfigyelés és tematikus előadás helyettesíti. A május 30-i budapesti UEFA Bajnokok Ligája döntő miatt az Arsenal FC hivatalos szurkolói zónájává változik a Városliget. A több tízezres külföldi tömeg és a szigorú nemzetközi biztonsági zárás miatt szombaton semmilyen egyéb programot, így előgyereknapi rendezvényeket sem lehet megtartani a parkban. A korlátozások kizárólag a szombati napra vonatkoznak, vasárnap, május 31-én a gyermeknapot már zavartalanul, tiszta és biztonságos környezetben rendezik meg. Május 30-án szombaton a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérről induló különjáratok már a kora reggeli óráktól folyamatosan szállítják az Arsenal szurkolókat a Városligetbe. Május 30-án ismét megrendezik a Lampion Mesefesztivál és könyvvásárt az Óbudai Kulturális Központban, ahol egésznapos családi programokkal várják a látogatókat. Az eseményen interaktív felolvasó színház, koncert, kézműves foglalkozások és játékos aktivitások is szerepelnek, emellett 7 új Lampion könyv is bemutatkozik. A programok között szerzőtalálkozók, mesés foglalkozások, kreatív műhelyek és gyerekeknek szóló koncert is helyet kap.
14: Esős, felhős idő nagyjából ez várható a folytatásban Budapesten. A délutáni órákban 13-14 foknál nem lesz melegebb a fővárosban. Nem épp a kinti programokhoz passzol a mai időjárás. A nap folyamán észak-nyugat felől folyamatosan megerősödik majd a szél. Hétfőn aztán helyenként még kialakulhat eső, zápor, néhol akár még zivatar is. Nálunk Budapesten legfőképpen az éjszakai órák ígérkeznek csapadékosnak. Holnap Pest megyében már csak elszórtan valószínű némi zápor, viszont élénk lehet majd az északi északnyugati szél holnap is. Jó utat kívánok, itt a Sláger FM a közlekedési hírekkel. Baleset történt a Dózsa-György úton a Váci út felé az Ajtósi Dürer sor után. Arra felé legyenek óvatosak. Korábban volt egy kis anomália a Rákóczi úton is, ott most már megszűnt a forgalmi akadály. Budapesten egyébként egy picikét telítettebbek a forgalmi sávok a Kiskörúton és az Üllői út egyes szakaszain, főképp a nagyobb csomópontok környékén, de máshonnan nem kaptunk arról híreket, hogy jelentős fennakadás nehezítené az autósok életét. Arra érdemes még számolni, hogy az M3-ason a főváros felé Gödöllő és Bakk között egy korábbi balesethez érkező járműbe hajtott bele egy személyautó. Ennek okán a 35-ös kilométernél most a külső sávot lezárták, a kialakult torlódás hossza meghaladta az 5 kilométert. Munkavégzés miatt lassul és szakaszosan torlódik a forgalom az M1-esen, a Hegyeshalom felé vezető oldalon Bicske és Biatorbágy között. A 25-ös kilométertől Tatabányáig mozgó tereléssel a külső sáv lezárása mellett dolgoznak. A munkavégzés miatti torlódás nagyjából a 3 kilométeres hosszúságnál tart jelenleg. Jó utat kívánok!
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
14: Dél is elmúlt már, jó étvágyat a vasárnapi ebédhez. Hello a stúdióban, Karakas Balázs, maradok a mikrofonnál egészen este 6-ig, és hozom a legnagyobb slágereket változatosan. Jimmy Somerville is mindjárt érkezik hozzánk, most viszont a Right Said Fred klasszikusa a 90-es évekből. Don't talk, just kiss!

egy hatalmas nagy siker, a Kátszai-féle Gabriella itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek között valóban változatosan. A vasárnapi ebédhez jó étvágyat kívánok, és persze mindezek mellett mondjuk, hogy mi minden történik térségünkben. Képzeljék el, nem kaphatnak vízműbekötési hozzájárulást azok az ingatlan tulajdonosok, akik a helyi építési szabályzattal ellentétesen átépítéssel megnövelik a lakások számát Budakalászon. Erről cikkezett a Telex. A bekötési roham miatt bevezetett szigorításról a budakalászi önkormányzat és a Dunamenti Regionális Vízmű ZRT egyezett meg. A Vízmű közölte, hogy ha az önkormányzat jelzi a szabálytalanságot, a szolgáltató elutasíthatja a közmű csatlakozási igényt. Hozzátették ugyanakkor azt is, hogy a kapacitások gyakorlatilag a végére értek, tehát semmi nem tart örökké. Erre azért mindenképp érdemes felkészülni, hogyha valaki ilyen jellegű dolgokkal foglalkozna. Nálunk pedig Megan Trainorra, All About That Bass.

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

A Szellemirtok zenéje Réperkő Junior és a Ghostbusters. Itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. 11-12 fokot mutatnak ebben a pillanatban a hőmérők Budapesten, és nagyon sok felé esik az eső. Autósok készüljenek azért arra, hogy nedvesek lehetnek az útfelületek, ilyenkor növekszik a féktáv, rengeteg gond lehet ebből. Figyeljünk oda inkább egymásra. Nem sokára mondom még, hogy milyen idő lesz, és persze a közlekedés híreivel is foglalkozunk. Előtte pedig még az FLM, a csapat, ami nagyjából egy 20 éves téli államból tért újra magára, és persze fel a hazai sikerlistek élére. Itt a Ráncok a szemem alatt.

0: Ma egy kettős fronti hatás érvényesül Budapesten. A keleti ország részben inkább a meleg, a nyugatiben pedig inkább a hideg fronti jellegű tünetek lehetnek a dominánsok. Mi meg itt vagyunk az ország közepén, képzelhetjük, mi lehet a légkörben. Fejfájás, migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák, görcsös és gyulladásos jellegű panaszok is előfordulhatnak. Egyeseknél szédülés, rosszulét, légzési problémák is felléphetnek. Sőt, mi több, az időnként megélénkülő szél okán a fejfájásos panaszok, ingerlékenység, nyugtalanság tünetek is felerősödhetnek. Szóval kitartást! Fél egy múlt, majdnem 3 perccel hozom a közlekedési híreket a Sláger FM-en. Helyszínelést végeznek a Dózsa-György úton, a Váci út felé az Ajtós Dürer sor után, érdemes elkerülni ezt a szakaszt. Sajnos egy baleset történt az M0-as autóút keleti szektorán is, az M3-as autópálya csomópontja után az M5-ös felé vezető oldalon. A 65-ös kilométernél a külső sávot zárták le hallgatóink szerint. Az M3-ason a főváros felé vezető oldalon Gödöllő és Bakk között egy korábbi balesethez érkező járműbe hajtott bele egy személyautó. Szóval van egy újabb baleset. A 35-ös kilométernél ott a külső sávot lezárták, az Útinform tájékoztatója szerint a kialakult torlódás meghaladta már az 5 kilométeres hosszúságot. Munkavégzés miatt lassul és szakaszosan torlódik a forgalom az M1-es autópályán is, Hegyeshalom felé Bicske és Biatorbágy között tapasztalhatnak fennakadásokat. A 25-ös kilométertől Tatabányáig mozgó tereléssel a külső sáv lezárása mellett dolgoznak. A munkavégzés mögött kialakult torlódás nagyjából 3 kilométeres jelen pillanat. Ezen kívül ott ugye 2 baleset is történt a határ felé vezető oldalon, a 23-as kilométernél mindkét oldal belső sávját zárták le, valamint 2 személyautó koccant a 25-ös kilométernél, ahol a külső sávzárás történt. Azt tanácsolják a szakik, hogy érdemes inkább másik útvonalat választani.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan itt.

Azt nem füled a Power, itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan és a legfontosabb budapesti fővárosi információkkal. Hogyha Budapesten szeretünk kerékpározni, akkor jó hírem van. A főváros tömegközlekedési hálózata egyre több lehetőséget kínál arra, hogy a kecait is magunkkal vihessük a buszra vagy a villamosra. Idén álltak forgalomba ugye a budapesti új KAF villamosok, elektromos buszok, maximidi autóbuszok, ami nem csak modernebb és zöldebb utazást tesz lehetővé, hanem a kerékpárszállítási lehetőségeket is átalakítják. Ha nagyobb távolságot szeretnénk megtenni, vagy mondjuk defektet kaptunk a kétkerekűvel, vagy meglepett egy felhőszakadás, akkor van lehetőség a tömegközlekedési eszközöket is választani, akár Bicajostól. Egyébként májustól újra felszállhatunk kerékpárral a 110-es, a 112-es, vagy épp a 139-es buszra. Ugyanakkor a 17-es és a 61-es villamoson is lehet kerékpárt szállítani, de egyelőre csak a hétfőtől péntekig tartó időszakokban. Így érdemes készülni a kétkerekűvel. És persze nálunk úgy, hogy most jönnek a jó zenék, Madonnával elengedjük az élet problémáit. Itt a Holiday!

0: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: mindig kiváló Ed Sheeran és a Sapphire itt a Sláger FM-en. A legnagyobb slágerek szólnak nálunk változatosan. Egy esernyőt vagy esőkabátot azért javaslom, hogy vigyenek magukkal. Kora délután még benne van a pakliban, hogy Budapesten némi kis csapadék érkezhet, meg nincs is meleg, 11-12 fok, úgyhogy azért a vastagabb, rétegesebb öltözetre is szükség lesz. De hogy milyen idő lesz a folytatásban, arról is mesélek hamarosan. De jönnek a hírek, a közlekedési információk is. Előtte pedig egy olyan csapat, akik a magyar zene, sőt a magyar rock zene rajongók életét bearanyozták a 2000-es években. Ők a Tankcsapda, tőlük a Mennyország Turiszt.
1: Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: amit mondok.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, itthon is.
1: Most Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Dohnányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
4: Most vagy soha! Itt a 24 órás Opel villám akció. Extra kedvezmények az Opel Vallisnál. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Opelért irány az Opel Vallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek opelvallis.hu.
5: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joynapokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
6: Prognózis 45 koncert május 23-án Budapesten, a Stengben. A 45 éves Prognózis újra koncertet ad május 23-án Budapesten, a Stengben. Kerepesi út 9. Jegyek vörösistván.hu.
7: Bevezető árakkal vár a Metrodom Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodom Beat. További információ metrodom.hu.
8: Chocolate Brown Solarium a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
10: Laci, nem felejtetted el, hogy egy hét múlva jönnek a barátaink grillezni?
11: Nem felejtettem el, Anna, csak hát nincs grillünk.
10: Hogy nincs?
11: Nyugi, Anna, mindent, amire a kertbe szükségünk van, megtalálunk a Mercury Marketben. Veszünk ott egy grillt, és talán új napozó ágyakat is.
10: És kerti fényfüzéreket, legyen hangulata. Na, ez már igazi buli lesz.
11: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Mercury Market. Hatalmas választék, sok kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
12: A reklám után társadalmi célú reklám.
13: Egy kívánság néha többet jelent bárminél. Erőt ad, reményt és egy őszinte mosolyt. A Csodalámpa Alapítvány súlyosan beteg gyerekek álmait váltja valóra, hogy segítsen a nehéz napokon. Adód 1%-a most valódi csodát tehet. Támogass te is a Csodalámpát. Adószámunk 18-24-86-70 kötőjel 1 kötőjel 43. Csodalámpa Alapítvány, ahol a kívánságok életre kelnek. Készült a Csodalámpa Alapítvány megbízásából.
12: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: A szakma képviselőivel egyeztetnek az új kormány egészségügyi és oktatási miniszterei. Magyar Péter azonnali távozásra szólította fel a kúria elnökét. Az aszály miatt kevesebbet kaszál a Fűkert májusban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A betegbiztonság ott kezdődik, hogy van elég megfelelően képzett és megbecsült szakdolgozó a beteg mellett, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint e területen kritikus a helyzet. Közölte, a jövő héten egyeztetnek a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel, hogy elsősorban a szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyaljanak. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara pénteken átadott helyzetértékelő dokumentumából idézve megállapította, több tízezer szakdolgozó hiányzik. A hiány az ápolók száma meghaladja a 30 ezret. A hiány pedig még nagyobb is lehet, hiszen a szakdolgozók átlag életkora 47,3 év, 25 ezren már 58 év felettiek. Várja a minél előbbi szakmai egyeztetés megkezdését a pedagógusok szakszervezete az oktatásban és a társ területeken felelős kormánytagokkal, fogalmazták meg a szervezet tagjai 44. kongresszusuk záró nyilatkozatában a PS vasárnapi közleménye szerint. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter látogatása a PS szombaton tartott kongresszusán azt jelzi, hogy a tárcavezető és az új kormány fontosnak tartja a szakmával és az érdekképviseletekkel folytatandó párbeszédet. Mint írják, ajánlásai nagy többsége egybevág a tárcavezető rövid távú elképzeléseivel. Egyebek mellett sürgetik az ágazati szociális párbeszéd intézményeinek felállítását, a nevelést és oktatást közvetlenül segítők béremelését, valamint a tankönyv rendelés felszabadítását. Magyar Péter azonnali távozásra szólította fel Varga Zsé Andrást, a kúria elnökét. A kormányfő felidézte, hogy a kúria szombaton közleményben próbálta cáfolni, hogy Varga Zsé András a magyar emberek pénzén rendelt magának elnöki lakosztályt a költözés előtt álló kúria új épületében, az egykori néprajzi múzeumban. A miniszterelnök fotókkal illusztrálva felsorolt néhányat a luxusról, amelyet a kúria szerinte letagadott. Többek között aranyozott plafon az elnöki szobában, gondosan kiválasztott márványlapok az elnöki fürdőben, üvegtetővel fedett téli kert pálmákkal a bírói klub előtt, új teraszok parlamentre nyíló csodás kilátással. A kormányfő korábban jelezte, az egészet ki fogják vizsgálni, főleg, hogy a kivitelező Market építő ZRT nemrég jelezte, túlmunkát kell végeznie. A kúria azzal védekezik, hogy az építkezést még az előző vezetés hagyta jóvá. Két új felvétel került nyilvánosságra a budapesti közlekedés veszélyeiről. Az egyik videón egy Opel sofőrje akadályoz egy másik autóst az M3-as bevezetőn, míg a másikon egy szabálytalan autós majdnem előtt egy kerékpárost a keleti pályaudvarnál. A két olvasói videót a budapesti autósok szerkesztőségéhez küldték be. A hatóságok az elmúlt időszakban több nagy visszhangot kiváltó ügyben is eljártak. Egy veszprémi esetnél például az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott egy sofőrrel szemben, aki egy vita után szándékosan vágott be egy másik autó elé, majd állóra fékezett. A szokatlanul csapadék szegény tavaszi hónapokat követően Budapesten az elmúlt évtizedekben eddig nem tapasztalt aszály várható. A szárazság miatti károk enyhítése érdekében a főkert, a külterületeken, valamint a fővárosi ingatlanok és a kiemelt parkok, zöld felületek eddig is ritkábban kaszált gyep felületein felfüggeszti a kaszálásokat. A társaság az új eljárásrend szerint mostantól csak ott végzi tovább a megszokott rendszerességű kaszálást, ahol közlekedésbiztonsági szempontok miatt szükséges beavatkozni. A szabadidős tevékenységeknek is helyszínt biztosító parkokban a főkert csökkenti a kaszálások gyakoriságát, és a gyepet akár 5 cm-rel is magasabban tartja.
0: A felhős esős időnek jó oldalai is vannak, hiszen a pollen terhelés, a csapadék és a lehűlés hatására várhatóan ismét csökken Budapesten. A fenyőfélék, valamint a pázsitfűfélék pollen koncentrációja jellemzően közepes, helyenként magas szinten áll, míg az eperfafélékje az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban ott van a légkörben a tölgy, a platán, a nyír, a ciprus és a tiszafafélék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió és a kőris virágpora is, na meg a lágyszárú allergének közül már az útifű, a ló, az ernyős virágzatúak és a sásfélék pollenje. Jó utat kívánok, mondom a közlekedési híreket itt a Sláger FM-en. Sajnos baleset történt az M0-as autóút keleti szektorán az M3-as csomópontja után az M5-ös felé vezető oldalon. Az Útinform hírei szerint a 65-ös kilométernél lezárták a külső sávot. Két baleset történt az M1-esen is a határ felé vezető oldalon. A 23-as kilométernél mindkét oldalt a belső sávot zárták le, valamint két személyautó koccant a 25-ös kilométernél is, ahol a külső sávzárás történt. Aki teheti, válasszon másik útvonalat. Különben munkavégzés miatt lassú, szakaszosan torlódik még a forgalom az M1-esen Hegyeshalom felé Bicske és Biatorbágy között. A 25-ös kilométertől Tatabányáig mozgó tereléssel a külső sávzárása mellett dolgoznak. A munkavégzés mögött kialakult torlódás jelenleg 3 kilométeres. A budapesti autósok tudjanak róla, hogy a hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak a szakaszt. Az 5. kerületi Belgrád rakparton pedig ma napközben szakaszos útszűkületre számíthatnak kertészeti munkák miatt.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
0: Már egy óra után járunk vasárnap délután, hasznos információkkal és persze csak a legnagyobb slágerekkel várom változatosan. Hello, Karakas Balázs vagyok, jön Teddy Swims új zenéje a Mr. Know It All, Gloria Estefan is beköszön hozzánk, most viszont zúzunk a Bon Jovival, Living on a Prayer!

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Mr. Mindentudó, Mr. Know It All, Terry Swims aktuális zenéje szólt. Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és ha már a mai nap Budapesten dominál a borongós idő, akkor mindjárt egy könnyed, nyárias lüktetésű dalt fogok elhozni áll a Farmer jó voltából. És gondolom, aki a fővárosban sokat sétál mostanában, az észrevette, hogy szokatlanul magasra nőtt a fű. Ez nem a gondozás elmaradása, hanem egy tudatos döntés. A főváros zöld felületeiért felelős főkert új kaszálási protokollt vezetett be a rendkívül asszályos tavaszra reagálva, ami május végéig van érvényben. Rendkívül kevés csapadék hullott Budapesten az elmúlt hónapokban, a tartós csapadékhiány komoly terhelést ró a városi zöld felületekre. A rendszeres kaszálás pedig ilyenkor nagyon káros, felgyorsítja a talaj kiszáradását, gyengíti a növényállomány ellenálló képességét. Erre reagáltak és döntöttek úgy, hogy azért a kiemelt parkok ritkábban kezelt gyepfelületein felfüggesztik a kaszálást. Azt szeretnék, hogy ezzel a városi növényzet picit könnyebben vészelhesse át az aszályosabb időszakot, és a talaj minél tovább megőrizhesse nedvesség tartalmát. Hát most csapadék esett, bízunk benne, hogy hatásos lesz a dolog. Közben pedig itt vannak nálunk a legnagyobb slágerek. Áll a Farben, ahogy ígértem, itt a Bad Ideas a slágerem.

A dal, amit annó Salalalalomnak becézgettünk, pedig ez az Inner Circle-től a Svet. Köszönöm, hogy a Sláger FM-et hallgatják a legnagyobb slágerekkel változatosan. Bármerre indulnak, arra készüljenek, hogy sokfelé nedves lehet Pest megyében az útburkolat, hiszen sok eső esett Budapesten és a környező településeken. Nem árt azért nagyobb követési távolságot tartani, könnyebben megcsúszik ilyenkor az autó. Egyébként meg attól függetlenül, hogy sok helyen dominál a borongós idő, mi tudunk olyan zenéket játszani, amelyekkel legalább a szívünkben süt a nap. Hiszen itt a Boney M egykori klasszikusa, a Lizott formáció által újra gondolva. Ez a Daddy Cool! She's crazy.

0: A jelenlegi előrejelzések szerint a nap hátralévő részében is kitart a borongós, felhős, néhol esős idő Pest megyében és a környéken, így érdemes kalkulálni a nap hátralévő részére. Holnap maradhat még a csapadék, leginkább az éjszakai hajnali órákban várható némi esőzés Budapesten. A légmozgás időnként holnap megélénkülhet, és persze azért záporok, zivatarok még bármikor meglephetnek minket. Hűvös lesz a hajnal, 11 fok környéki minimum értékeket mérhetünk. Holnap napközben aztán viszont feljebb kúszik a hőmérő higanyszála, hiszen akár már 20 fok is lehet a fővárosban. Most pedig a közlekedési infokkal robogunk tovább. Sajnos baleset történt a Budaörsi úton kifelé a Zólyom köznél a belső sávban, így ha valakinek arrafelé lenne dolga, számíthat arra, hogy azért egy kicsit nehézkesebb lehet az áthaladás. Természetesen érdemes felkészülni arra, hogy a kiskörúton is telítettebbek a forgalmi sávok, valamint a nagykörúton is szakaszonként a Hungária körgyűrűn, szintén szakaszonként az Üllői úton, a Rákóczi úton, valamint a Kerepesi úton is több lehet az autós ezekben a pillanatokban. Arról kaptam információkat, hogy a korábbi két baleset helyszínelése véget ért az M1-es autópályán, így már minden sáv járható a 23-as és a 25-ös kilométereknél, ám az időközben kialakult jelentős torlódás nyilván csak lassan oszlik fel. De munkavégzés miatt továbbra is szakaszosan torlódik a forgalom az M1-esen Hegyeshalom felé Bicske és Biatorbágy között, ugye a 25-ös kilométertől Tatabányáig mozgó tereléssel a külső sáv lezárása mellett dolgoznak, ott viszont még mindig 3 kilométeres a torlódás a mozgó munkavégzés mögött.
1: A legnagyobb slágere változatosan, megszakítás nélkül. Ez.
2: Hello, it's Suzuki Paldi here.
1: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek. Változatosan.

Ő volt Belinda Carlisle és a Körei a homokban, Circle in the Sand, itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Képzeljék el, még a mai napon is tart a múzeumok majálisa a Magyar Nemzeti Múzeumban. Idén egyébként ezt 29. alkalommal rendezik meg. És hát persze még mindig vannak programok ott, interaktív bemutatók, tárlatvezetések, beszélgetések, és ugye a családi programok is gondoskodnak arról, hogy kicsik-nagyok mindenki jól érezhesse magát. A múzeum mára még egy lüktető közösségi térré válik, a résztvevő intézmények pedig megmutatják, hogy hogyan köthetnek össze bennünket ezek a rendkívüli helyek. Még hát a mai nap folyamán van lehetőség ide ellátogatni, kikapcsolódni és szórakozni, hiszen tényleg rengeteg izgalmas programot készítettek össze nekünk. Nálunk pedig a folytatásban itt vannak a legnagyobb slágerek változatosan, ő már Robert Miles, tőle a Children.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit éppen megszerettünk. Ez a Sláger FM és a legnagyobb slágerek

Az elektromos ütemek mesterei a Disco Lines, Tinás és a No Brook Boys itt a Sláger FM-en. Pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan. Örülök, hogy együtt lazíthatunk vasárnap délután. Egy 2 óra környékére általában az ebéd mindenkinél már a szervezetben van, és egy picikét a kajakóma dominál. De se baj, én hozok olyan zenéket, ami rögtön felébreszt bennünket. Hiszen ők a Happy Gang most a folytatásban is egy jó régi dal. Sokáig voltam tá.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Május 29-én, 30-án, pénteken és szombaton vár a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a Mercapt Sportközpontban. Több mint 100 sportág és 20 hangszer egy helyen. Bajnokok, zenészek, élmények minden mennyiségben. Gyere és fedezd fel, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
2: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
3: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
4: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése a jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
5: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
6: Bevezető árakkal vár a Metrodom Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektes be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodom Beat. További információ metrodom.hu.
7: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos leginlepőbb én sem. Wow, Dom Pepe!
8: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
9: Sláger FM.
10: A reklám után.
9: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Megvannak a Tisza új EP képviselői. Sajátból bérelt irodákba költöztetik a MÁV több részlegét. Van, ahol 8 hónapot kell várni egy szakrendelésre. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. A Tisza Bogdán Csabát és Weisz Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tisza EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti, jelentette be Magyar Péter a Facebookon. A kormányfő hozzáteszi, Bogdán Csaba mechatronikai és orvostechnikai mérnök, emellett történelem és klasszika filológia szakon is diplomát szerzett. Európai parlamenti képviselőként az állampolgári részvétel erősítését, az átláthatóságot és a társadalmi egyenlőséget tekinti fő céljainak. Viktor nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát a londoni King's College-en. Szakmai célkitűzésének tekinti, hogy nemzetközi tapasztalatait, stratégiai szemléletét és globális kapcsolatrendszerét hazánk fejlődésének szolgálatába állítsa. Lázár János tárcájának a döntése értelmében saját tulajdonú ingatlanokból a magánszereplőtől bérelt 13. kerületi Metropol irodaházba költözik a MÁV több részlege, köztük a központi forgalomirányító, tudta meg több egymástól független forrásból a Telex. A költözés hírét a MÁV is megerősítette a lapnak, tájékoztatásuk szerint a korábbi építési és közlekedési minisztérium döntése értelmében több körben 550 munkavállalójuk kerül majd át a bérelt irodaházba. A portál értesülése szerint a költözés érinti a ma a keleti pályaudvar mellett a saját tulajdonú Kerepesi út 14-ben, illetve Kerepesi út 16-ban lévő néhány éve nagy költséggel kialakított központi forgalomirányító központot, emellett a tavaly január elején létrehozott országos havária központ és a Metropol irodaházba kerülne. Hiába vált országosan szabadon választhatóvá a szakrendelésekre történő online időpontfoglalás, továbbra is szélsőségesek a várakozási különbségek, erre jutott saját elemzésében Kovácsi Zsombor egészségügyi jogász. Vizsgálata szerint ugyanazon szakmán belül továbbra is előfordulnak akár 6-8 hónapos eltérések a várakozási időkben. Például most májusban bőrgyógyászatra a fővárosban előfordul, hogy 248, Tapolcán 137 napot kell várniuk a rászorulóknak. Az urológiai szakrendelésre várakozóknak sem könnyebb, ők Veszprémben 196, Pápán 141 nap múlva kaphatnak időpontot. Az úgynevezett egészségablak alkalmazáson keresztül a paciensek lakó- és tartózkodási helytől függetlenül az ország bármely pontjára foglalhatnak időpontot. A múzeumok társadalmi szerepét hangsúlyozza az idei múzeumi világnap, amelyet 1977 óta minden év május 18-án rendeznek meg. Bár a hétfő hagyományosan szünnap a múzeumokban, a Budapesti Néprajzi Múzeum május 18-án rendkívüli nyitvatartással várja a látogatókat. A Magyar Nemzeti Galériában a világnapon a Dolce Vita, Itália élménye két évszázad magyar művészetében című időszaki kiállítást tekinthető meg. A nyíregyházi Sóstói Múzeumfaluban hétfőn az iskolás csoportokat várják, akik a Nem ócska, csak régi címmel meghirdetett programon ismerhetik meg a falusi ember praktikáit a fenntarthatóság jegyében. A nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó az ország egyik legnagyobb ingyenes sportélmény programjaként várja a gyerekeket május 29-én és 30-án. A rendezvényen több mint 100 sportág és 25 hangszer próbálható ki. Szakképzett edzők és zenei oktatók segítik a felfedezést, miközben élsportolókkal és olimpikonokkal is lehet találkozni. A programok mindkét nap 9 és 17 óra között várják a látogatókat Kőbányán. A labdás, ütős és küzdő sportoktól kezdve egészen a vízi vagy akár művészi mozgásformákig minden megtalálható a palettán. A kínálatban biztosan szerepelnek hazánk legnépszerűbb sportágai is, mint a labdarúgás, úszás, vízilabda, vívás, kézilabda és kajakkenu.
12: Budapesten 12-13 fok környékén lehet mérni. Jelen pillanatban ennél melegebb nagyon nem is lesz, már a fővárosra csúcsértéknek 14 fokot ígértek a meteorológusok. Persze elszórtan még némi csapadék előfordulhat, és a nap folytatásában is marad a borongós idő. Különben jelentős csapadékot a folytatásban leginkább az esti, éjszakai órákra ígérnek. Holnap is marad, legalábbis a nap első felében még biztosan a borongós idő, hajnalban 11 fok környékén lesznek a leghidegebb pillanatok, napközben viszont akár 20 fok is lehet, és a nap második felében holnap akár még egy picit süthet is a nap. És most nézzük az utak híreit is. Korábban baleset történt a Budaörsi úton kifelé a Zólyom utca köznél, ott jelen pillanatban tart a műszaki mentés a BKK infói szerint, egyébként egy picit lassabb is most arrafelé a közlekedés. Budapesten telítettebbek továbbá a forgalmi sávok a Kiskörúton és szakaszonként a Nagykörúton is, erre számoljanak az autósok. Fontos még arra is készülni, hogy ugye korábban volt két baleset is az M1-esen, véget értek a korlátozások, de azért a torlódás jelentősen lassan oszlik fel. Munkavégzés miatt lassul és szakaszosan torlódik a forgalom az M1-esen Hegyeshalom felé Bicske és Biatorbágy között. A 25-ös kilométertől Tatabányáig mozgótereléssel a külső sáv lezárása mellett dolgoznak. A munkavégzés mögött kialakult torlódás nagyjából 3 kilométeres lehet ezekben a pillanatokban. Fontos tudni, hogy a hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, ismételten a gyalogosok és a kerékpárosok vehették birtokba a területet. Lezárták a hétvégére a félútpályát a 7. kerületi Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
12: A zene 2 óra után is velünk a hasznos információk mellett. Jó hétvégét kívánok a stúdióban, Karakas Balázs, és feldobom a hangulatot igazán kiváló felvételekkel. Jön majd a Jurit Mix egyik örök zöldje, előtte viszont a dadogásáról híres Scatman John indít. Itt a Scatman's World! Scatman's World!

Harry Styles és egy aktuális új dal, az American Girls, itt a Sláger FM-en, ahol bizony vasárnap délután is pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan, és a borongós kedvünket egy picit fel lehet dobni, hogyha valami különlegesre vágynánk Budapesten, ami messze visz a megszokott múzeumi élményektől, hiszen ott a Néprajzi Múzeum legújabb időszaki kiállítása, ez a Szépség rítusai, toldísz és festés Amazóniában című tárlat, ami május 19-én nyit majd, és bőven lesz lehetőségünk megnézni, ugyanis egészen 2027. január 4-éig látogatható. És maga a tárlat egy olyan világba kalauzol el, amit a legtöbben csak a dokumentumfilmekből ismerünk. Az amazoniai Mebongekra, más néven Kajapó indiánok ünnepi és mindennapi életébe. Én kellemes időtöltést kívánok, hogyha kedvet kaptak volna hozzá. A svéd DJ producerrel Avicii-val a folytatásban ez a Levels.

Pointer Sisters és a Jump itt a Sláger FM-en, ahol a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Remélem, hogy a vasárnap délután azért mindenkinek lehet egy picit lassabb. Nem kell rohanni sehová, nem kell dolgozni, hanem mondjuk az ebéd után összeülhet egy picit a család, lehet közösen beszélgetni, megfejteni a világ dolgait. Mondjuk társas játékozni, az is egy jó időtöltés. Ha pedig valamerre indulnának, akkor érdemes figyelni, ugyanis hamarosan a közlekedési hírekkel jelentkezem. Előtte pedig a New York-i születésű, de magyar zenész, Király Viktor érkezik. Ez a Run.

0: Még elszórtan eshet az eső, esernyő esőkabát nélkül ne induljunk útnak, azért a szabadtéri programoknak nem éppen ideális a mai időjárás, sőt, mi több, még megerősödhet az északnyugati szél is, így ha elindulnának, azért egy tavaszi kabátot érdemes magukkal vinni. Holnap leginkább az éjszakai órákban fordulhat elő csapadék, napközben ennek Budapesten már minimális lesz a valószínűsége. Helyenként élénk lehet az északi északnyugati szél. Kedden napos gomoly felhős idők váltják egymást a fővárosban, elszórtan még záporok, zivatarok lehetnek, de nem ez lesz már a jellemző. 14:30 után másfél perccel pedig a közlekedési hírekre is kitekintünk. Korábban a Budaörsi úton történt egy baleset, lehet, hogy arra felé még lassabb lehet az áthaladás. Egyes szakaszokon a Kiskörúton és a Nagykörúton is több az autós jelen pillanatban. Erről számoltak be hozzánk befutó információkból hallgatóink. Munkavégzés miatt lassul és szakaszosan torlódik a forgalom az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon Óbarok és Bicske között. A 25-ös kilométertől Tatabányáig mozgó tereléssel a külső sáv lezárása mellett dolgoznak. A munkavégzés miatt a torlódás nagyjából 3 kilométeres. Ma van a Tour de Hungary 5. versenynapja, a mai szakasz Veszprém vármegyét érinti. A versenyzők Balatonalmádiból indultak, aztán áthaladtak Szentkirályszabadján, ezután Balatonfüred felé veszik az irányt, és észak felé haladva több kört tesznek Balatonszülős és Tótvázsony között. Ezek után a 77-es úton tekernek Nemesvámosig. Ezeken a szakaszokon azért lehetnek fennakadások, de érintik például a 73-as főútat is. Ezeken a részeken azért nagyon óvatosan, a sebességhatárok kiemelt betartásával közlekedjenek.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan.

A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból.

Egyirányú, énekeltük együtt Pataki Attilával, és persze az Eddával, hiszen ez volt az Egyedül Blues a Sláger FM-en, ahol a legnagyobb slágerek pörögnek változatosan. Többször meséltem már róla, de szerintem még mindig nagyon érdekes, hogy a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumban elindul a Fű a Kávé kiállítás. Ez Bécs 1683-as ostromától a virágzó pesti kávéházakon át napjaink legújabb kávézási szokásáig kalauzolja a látogatót. A kávéillató időutazás az első pesti kávéméréssel kezdődik. Érinti a reformkort, ugye a legendás Pilvax kávéház világát, a kávéházak aranykorát, persze a szocialista presszókat, végül pedig a jelenkor legkifinomultabb technológiáit. Kávéárusok, kereskedők, rikkancsok, irodalmárok és modern baristák szerepét is kipróbálhatjuk. Hangfelvételek, ikonikus filmrészletek, anekdoták, játékok és interaktív elemek segítségével. Jó szórakozást kívánok ehhez is, és persze a folytatásban az Aerosmithhez is jön a Dude!

Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatos.

Alex Warren új zenéje a Favorite Dream itt a Sláger FM-en, ahol bizony pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan. Nemrég beszéltem egy barátommal, ő mondta el, hogy elképesztő mód fáj a feje. Ennek az lehet az oka, hogy Budapestet jelen pillanatban is egy kettős fronti hatás érvényesíti, és azért ez sokaknál előhozhatja az ilyen jellegű problémákat. De itt van Wolf Kati, aki azért próbál ezeken enyhíteni. Jön a szerelem, miért múlsz?

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Most vagy soha! Itt a 24 órás Opel villám akció. Extra kedvezmények az Opel Wallisnál. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Opelért irány az Opel Wallis. Budapest Kerepesi út 85. Részletek opelwallis.hu.
2: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a Bünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollókőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánsz de Ritmú tüzes latin tánc show. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú Bünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
3: Problémát okoz kirerábízni a hollandi mártás elkészítését, vagy esetleg túl sok időbe telik? A Knorr Gardedor folyékony hollandi mártás egy felhasználásra kész mártás. Akár szifonból, hidegen és melegen is tálalhatja. Válassz a szezonális menühöz a spárga szezon alatt, vagy népszerű fogásokhoz, mint az Ex Benedict. A Knorr termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
4: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
5: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
6: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
7: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
8: Joker napok jönnek a Petrányi autónál. Nem blöffölünk. Ezek tényleg nagy ajánlatok. Petrányiautó.hu.
9: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
10: A reklám után társadalmi célú reklám.
11: Egy kívánság néha többet jelent bárminél. Erőt ad, reményt és egy őszinte mosolyt. A Csodalámpa Alapítvány súlyosan beteg gyerekek álmait váltja valóra, hogy segítsen a nehéz napokon. Adód 1%-a most valódi csodát tehet. Támogass te is a Csodalámpát. Adószámunk 18-24-86-70 kötőjel 1 kötőjel 43. Csodalámpa Alapítvány, ahol a kívánságok életre kelnek. Készült a Csodalámpa Alapítvány megbízásából.
10: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Meghosszabbították a Váci úti felüljárónál balesetet okozó férfi letartóztatását. Budapesten megállt az ingatlan drágulás áprilisban. Dabas nyerte a futókörök napját. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. 3 hónappal meghosszabbította a bíróság annak a 25 éves férfinak a letartóztatását, aki április elején halálos balesetet okozott a Váci úti felüljárónál, erősítette meg a fővárosi törvényszék. A rendőrség szerint a sofőr egy Audival nagy sebességgel feltehetően egy másik autóval versenyezve haladt, többször átlépte a záróvonalat és több járműnek is nekiütközött. Egy Toyota a felüljáróról is lezuhant. A 66 éves sofőr a helyszínen, az Audi 35 éves utasa a kórházban halt meg. A gyanúsított korábban 30 millió forintos óvadékot ajánlott fel, de ezt elutasították. A férfit halált okozó közúti veszélyeztetéssel gyanúsítják, amiért 5-10 év szabadságvesztés is kiszabható. Miközben országszerte még drágulnak az ingatlanok, Budapesten áprilisban megállt az áremelkedés, sőt hajszálnyit csökkentek is az árak. A fővárosi megtorpanást az októberben indult Otthon Start program árkorlátja okozza, amíg átad szabad további áremelésnek. Vidéken azonban más a helyzet, Pest vármegyében majdnem 18%-kal nőttek az árak egy év alatt, míg a legnépszerűbb pesti kerületekben már 1,6 millió forint feletti négyzetméter árakkal találkozhatunk. A vidéki nagyvárosok rangsorát Debrecen vezeti 1 millió 110 ezer forintos átlaggal. A szakértők szerint az év második felében a kereslet fokozatos élénkülése és több adásvétel várható. Több éves kényszerű kihagyás után augusztus 29-én visszatér a népszerű generáli OVT Duna átúszás, ahol 1000 amatőr és profi sportoló kelhet át Pestről Budára. A résztvevők a Pesti Corvinus Egyetem mellől rajtolva a budai BME előtti versenyközpontnál érnek partot a várhatóan 23 fokos folyóban. A biztonságot a Pest vármegyei kutatómentőszolgálat 30 szakembere és 12 motoros mentőhajó garantálja a dunai vízirendészet előírásait betartva. Az esemény a generáli Night program sorozat részeként valósul meg, jelentkezni pedig a hivatalos weboldalon keresztül lehetséges erre az ikonikus belvárosi sportélményre. A szombaton rendezett futókörök napján 25 helyszínen több mint 10 000 résztvevő húzott futócipőt, akik összesen csak nem 90 ezer kilométer teljesítettek. A szervezők beszámolója szerint a rendezvényhez minden helyszínen legalább 200-an csatlakoztak, noha az időjárás korán sem volt ideális. A települések közötti versenyt Budapest 18. kerületét és Gyömrőt megelőzve Dabas nyerte 10898 kilométerrel. A szervezők a résztvevői visszajelzések alapján már most a jövő évi fejlesztéseken dolgoznak, céljuk pedig egy még több helyszínt megmozgató, még nagyobb országos sportünnep létrehozása. Shaquille O'Neal is fellép július 11-én a hajógyári szigeten rendezett Buzz Paradise in the City egésznapos bulin. A négyszeres NBA bajnok DJ Diesel művész néven ad majd exkluzív szettet. A program délután 4-től este 10-ig tart, majd ezután afterparty jön. Shaquille O'Neal neve nem csak sportolóként ismert, tévéműsorokban, podcastokban, reklámokban is szerepelt, és az elmúlt években a Buzz Music egyik legnépszerűbb előadójává vált. A Koruc Levente Fodor Bence kajakpáros megnyerte az 500 méteres döntőt az olimpiai kvalifikációs kajakkenu világkupa sorozat brandenburgi állomásán, melyen a magyar versenyzők további 3 érmet, 1 ezüstöt és 2 bronzot gyűjtöttek a délelőtti finálékban. A kettes pályán küzdő magyarok féltávnál még csak a 3. helyen lapátoltak az ausztrálok és a németek mögött, de a múlt héthez hasonlóan az utolsó 200 méteren ezúttal is magasabb sebességi fokozatba kapcsoltak, és ez most elég volt a győzelemhez.
13: 3 óra után 4 perccel továbbra is sokfelé esős az idő Pest megyében, és sokfelé fúj a szél. Bármikor eshet még, úgy érdemes azért tudnak indulni, hogy egy esernyő esőkabát van a tarsolyban. Egyelőre 11 fokot mutatnak a hőmérők a magyar fővárosban. Az éjszakai órákban is várható még csapadék, így hogyha esti programot terveznének, akkor szintén egy esernyő esőkabát azért egy szükséges kellék lehet. A mai időjárás nem éppen a kinti programokhoz ideális. Holnap már kevesebbet eshet, de azért a délelőtti órák még borongósan telnek. Közel 5 perccel délután 3 óra után pedig naná, hogy a közlekedési információkra is kitekintünk. Telítettebb forgalmi sávokkal találkozhatnak a Budaörsi út egyes szakaszain és a Hegyalja út bizonyos részein, de nehezített a közlekedés a Kiskörúton, a Nagykörúton, a nagyobb csomópontok környékén a Hungária körúton is lehetséges, hogy nehézkesebb az áthaladás. Egyes szakaszokon több az autós az Üllői úton, valamint a Rákóczi úton is, nem az utak teljes hosszán, de azért a belvároshoz közelebbi részeken ott is nehezített az átkelés. Arra számíthatnak, hogy a pesti alsórakpartot lezárták a hétvégére az Erzsébet híd és a Margit híd között, ismételten átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak ezt a szakaszt. Ha a rakparton szeretnének időt nyerni, akkor érdemesebb lehet szerintem legalábbis a budai oldalt választani. Lezárták a hétvégére a félútpályát a 7. kerületi Dohány utcában, a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalmi korlátozásokra kell készülni. Mától rendezvényt tartanak a Hung Expo-n, a környéken erősebb lehet a forgalom, a BKK azt javasolja, hogy használják a 10-es autóbuszt, hiszen ez most sűrűbben indul.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
13: Jó hétvégét, a stúdióban Karakas Balázs, maradok egészen este 6-ig, hozok egy csomó információt, többségében azért pozitívakat igyekszem összeszedni, és mindezek mellett a legnagyobb slágereket változatosan. The Cardigans, Loveful, előtte viszont a legendás Rick Astley-t!

napjainkban ez a sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Justin Bieber és a Daisies. Itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Vasárnap délután csak egy kis pozitívumra vágyunk, és szerencsére abból van jó néhány. Képzeljék el, elkészült egy új beltéri zárt közösségi kerékpár tároló a 4. kerületi Virág utca egyik társasházában. A modern és biztonságos helyiségben a 32 kerékpár számára alakítottak ki tárolóhelyet, erről számol be az Itt lakunk. A fejlesztés célja, hogy kényelmes és biztonságos megoldást biztosítson a társasházban élő kerékpárosok számára a biciklik tárolásához. A tároló használata modern beléptető rendszerrel nyílik. Az ajtó egy telefonszám segítségével nyitható, a kijutást meg egy ajtógomb segíti. Hát ezt tényleg kitalálták. Bízom benne, hogy minél több ember fogja ezt tudni kellőképpen és komfortosan hasznosítani. Nálunk pedig a folytatásban egy olyan dal, amit sosem felejtünk el. Jön az Uptown Funk, Mark Ronson és Bruno Mars közöse.

0: Ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

Most és a Harni, itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan egy borongósnak ígérkező vasárnap délutánon is hozzuk az igazán jó zenéket. Ilyenkor nehéz szabadtéri programokat szervezni, de hogyha egy kis mozgásra lenne szükség, abban én bizony segíthetek. Ugyanis Michael Jacksonnak erre a dalára szerintem tökéleteset lehet táncolni. Azt mondják egyesek, hogy a kor szükségleteit nagyon-nagyon túlszárnyalta. Nem csak ez a dal, hanem maga az album is teljesen a jövőben mutató volt. Jackótól most a Bad érkezik.

0: Jelenleg borult az idő Budapesten, 12 fokot mutatnak a hőmérők, olyan északi-északnyugati nagyjából a szél, ami időnként megélénkül, úgyhogy lehet számítani arra, hogy néhol bizony élénkebb, erősebb széllökésekkel is találkozunk. Ez főleg autóban lehet érdekes, hiszen ha például előzünk egy párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten mondjuk egy kamiont vagy egy nagyobb járművet, annak szélárnyékából kikerülve azért érhetnek meglepetések. Mára leginkább marad a borongós idő, de estére az éjszakai órákra visszajöhet még a csapadék. Hajnalban holnap 11, napközben 20 fok valószínű. Na, hogy az utak híreit is megnézzük a folytatásban. A Budaörsi úton és a Hegyalja úton picikét lassabb lehet a haladás, de arra számíthatunk, hogy a Kiskörúton és a Nagykörúton is telítettebbek a forgalmi sávok, és szakaszonként a Hungária körgyűrűn is több az autós. Egyes részeken a Rákóczi úton is nehézkesebb lehet az áthaladás, készüljenek arra, hogy ott egy picikét tovább tarthat alból B-be eljutni. Az M1-esen erős a forgalom Hegyeshalom felé, Bicske és Szárliget között, valamint távolabb a komáromi szakaszon is. Telítettek a sávok, így sok helyen csak araszolva halad a kocsisor. Budapesten lezárták ugye a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak ezt a részt. Az 5. kerületi Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számíthatnak, és a hétvégére lezárták a félútpályát a 7. kerületi Dohány utcában is a Nagydiófa utcánál elektromos közműépítés miatt. Ezen túl még a Nagydiófa utcában is forgalmi korlátozásokra kell készülni. Óvatosan a Hung Expo környékén ott rendezvényt tartanak, a szokásosnál többen kóricálhatnak arra felé.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. A déli szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

Roxanne a nagy ágyúi, ők voltak a Guns N' Roses és a Paradise City itt nálunk a Sláger FM-en, ahol bizony a legnagyobb slágerek pörögnek valóban változatosan. Nem árt arra felkészülni, főleg az agglomerációból közlekedőknek, hogy karbantartás lesz, van a Szentendrei hévvonalán. Ezen a hétvégén is dolgoznak egyébként, és bizonyos átalakításokkal találkozhatunk. Például a Kokáért a hév csak a Batthyány tér és a Békásmegyer között jár, a kimaradó szakaszon H5A és H5E pótlóbusz, valamint a 855-ös, 860-as, 861-es, 862-es buszok közlekednek. Egyébként Szentendre és Pomáz, illetve Szent István telep között az eljutás a Budakalász Budai útnál történő átszállással lehetséges. Nyilván vannak még itt változások, de ami a legérdekesebb, hogy holnaptól mi minden lesz, mert hogy holnaptól a hív kb. Este 10 után csak a Batthyány tér és a Békásmegyer között jár, a kimaradó szakaszon a H5-ös pótlóbusz fog közlekedni. A H5-ös pótlóbuszról Pomáz autóbuszállomásról induló helyközi buszokra a Pomáz Dózsa-György utca megállónál át tudnak közvetlen szállni, szóval azért ez is ki van találva. Érdemes azért elindulás előtt ennek pontosan utána járni, és természetesen nem csak a hív kap el minket, hanem a legjobb zenék is. A Bugsy Brothers Company-től most a lámpás következik.

With the MC, Bees and Honey, Show Me Love, korszakunk egyik kedvence itt a Sláger FM-en. Nálunk a legnagyobb slágerek hallhatóak valóban változatosan. Jó hétvégét, jó pihit kívánok mindenkinek, azért abban bízom, hogy nem kell nagyon meggyászolni a hétvégét, és a holnap az leginkább pozitívumokkal telhet majd, és akár olyan új kihívásokkal, amik szintén előre visznek minket. A hírek például biztosan, hamarosan ezeket hallgatjuk, előtte pedig még a Republik egyik jó lendületes felvétele, ha itt lennél velem.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
3: Jönnek a Joker napok a Petrányi autónál. Ilyen ajánlat ritkán kerül kézbe. Petrányiautó.hu.
4: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
5: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda, újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun, Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
6: Familypark.at.
7: Prognózis 45 koncert május 23-án Budapesten, a Stengben. A 45 éves prognózis újra koncertet ad május 23-án Budapesten, a Stengben, Kerepesi út 9. Jegyek vörösistván.hu.
8: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
9: A kicsik pedig elmondják.
10: Főztök már egyébként?
11: Nem.
10: Miért? Nem is fasz?
11: Én levest szoktam néha ilyen levest. Smeklevest.
10: Ó.
11: Azt szoktam.
12: Én meg sosem főztem, csak egyszer csináltam magamnak szendvicset.
10: Azt hogy kell csinálni a szendvicset?
12: A szendvicset én is csináltam meg.
13: Annyiba segített apa, hogy félbevágta a kiflit, és én beletettem szalámit, és megvajaztam.
10: A szalámit?
13: Nem, a kiflit.
10: Ja, a kiflit meg kell vajazni, szalámit teszel bele, és ennyi?
13: Igen.
10: Mibe szoktad becsomagolni?
13: Mit?
10: A kiflit, a szendvicset. Vagy nem csomagolod be, ott megeszed egyből?
13: Igen.
10: Azt hittem, a suliba viszed.
13: Nem, akkor még ovis voltam.
10: Jaj, ez még régen megboldogult ovis korodban volt.
8: Igen. Végre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
14: Ez a Sláger FM.
0: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Kamerás rollerekkel ellenőrzik a parkolás nyártól. Milliókat lopott Johnny Depp bankszámlájáról egy budapesti csaló. Izgalmas programokkal készül gyereknapra a Svábhegyi csillagvizsgáló. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Kamerás rollerekkel fogják a nyártól ellenőrizni Budapest egyik kerületében az autósokat. Azt fogják vizsgálni, hogy rendelkeznek-e érvényes parkolójeggyel. Kamerás rollereket és autókat elsőként az 5. kerület kezdett el használni. A rendszer az úgynevezett Automatic Number Plate Recognition elven működik. A járműre vagy mikromobilitási eszközre szerelt speciális kameramodul haladás közben automatikusan beolvassa a parkolóautók rendszámait. Amennyiben a rendszer olyan járművet azonosít, amely nem rendelkezik érvényes parkolójeggyel, akkor értesítést küld az adott zónában dolgozó parkolóőrök készülékeire. A kamerás eszköz tehát nem végez pótdíjazást, hanem gyorsan kiszűri a problémás rendszámokat és jelzi, hol szükséges a helyszíni intézkedés. Milliókat lopott Johnny Depp bankszámlájáról egy budapesti csaló. A nyomozási információk szerint a 27 éves jordán férfi a 13. kerületi Gömb utca egyik társasházából fosztogatta a világsztárt, miután sikerült megszereznie a bankkártya adatait. A férfi az adatlopás után 2 évig használta a megszerzett információkat. Ez idő alatt több mint 300 tranzakciót hajtott végre közel 220 millió forint értékben. Végül az amerikai bank 2026. januárjában feljelentést tett, miután a kártya tulajdonos 2025. decemberében észrevette, hogy rendszeresen használják a bankkártyáját. A hulladéggazdálkodási koncesszió felülvizsgálatát kezdeményezi a kormánynál Szolnok önkormányzata, a Mohumol hulladéggazdálkodási ZRT tevékenysége miatt jelentette be a város polgármestere Facebook oldalán. A polgármester a hulladékgyűjtési rendszert pazarlónak nevezte, majd azzal vádolta meg a Mohut, hogy visszaél erőfölényével saját cégeit hozza helyzetbe. Györfi Miklós közölte, fennáll a veszélye, hogy a vállalat agresszív díjpolitikával tönkreteszi az önkormányzati tulajdonú cégeket, ami vagyonvesztést okozhat nem csak Szolnokon, hanem az egész országban. Gyereknap alkalmából május 30-án sokszínű program kínálattal és látványos bemutatókkal várják a családokat a Svábhegyi csillagvizsgálóban. Lesz többek között napvizsgálat, kézbe vehető meteorit, buborékos univerzum modellezés, üstökös főzés, csillagképkirakó és téridő trambulin játékos installáció is. Szürkülettől távcsöves megfigyelések indulnak a Vénusz, a Jupiter és a Merkur, valamint a Hold kráterei, csillaghalmazok és planetáris ködök is láthatók lesznek. Borult időben az égitestek távcsöves észlelést kupolatúra, videós megfigyelés és tematikus előadás helyettesíti. A május 30-i budapesti UEFA Bajnokok Ligája döntő miatt az Arsenal FC hivatalos szurkolói zónájává változik a Városliget. A több tízezres külföldi tömeg és a szigorú nemzetközi biztonsági zárás miatt szombaton semmilyen egyéb programot, így előgyereknapi rendezvényeket sem lehet megtartani a parkban. A korlátozások kizárólag a szombati napra vonatkoznak, vasárnap, május 31-én a gyermeknapot már zavartalanul, tiszta és biztonságos környezetben rendezik meg. Május 30-án szombaton a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről induló különjáratok már a kora reggeli óráktól folyamatosan szállítják az Arsenal szurkolókat a Városligetbe. Május 30-án ismét megrendezik a Lampion Mesefesztivál és könyvvásárt az Óbudai Kulturális Központban, ahol egésznapos családi programokkal várják a látogatókat. Az eseményen interaktív felolvasó színház, koncert, kézműves foglalkozások és játékos aktivitások is szerepelnek, emellett 7 új Lampion könyv is bemutatkozik. A programok között szerző találkozók, mesés foglalkozások, kreatív műhelyek és gyerekeknek szóló koncert is helyet kap.
16: Esős, felhős idő nagyjából ez várható a folytatásban Budapesten. A délutáni órákban 13-14 foknál nem lesz melegebb a fővárosban. Nem épp a kinti programokhoz passzol a mai időjárás. A nap folyamán észak-nyugat felől folyamatosan megerősödik majd a szél. Hétfőn aztán helyenként még kialakulhat eső, zápor, néhol akár még zivatar is. Nálunk Budapesten legfőképpen az éjszakai órákig érkeznek csapadékosnak. Holnap Pest megyében már csak elszórtan valószínű némi zápor, viszont élénk lehet majd az északi északnyugati szél holnap is. Most pedig érkeznek az utak hírei a Sláger FM-en. Sajnos baleset történt a Hungária körúton az Árpád híd felé az Ajtósi Dürer sornál. Ha tehetik, akkor mindenképpen kerüljék el azt a szakaszt. Ezen túlmenőleg az M0-as autóút északi szektorán a 11-es főút végcsomópontjához közel az M3-as felé két személy autó karambolozott. A 76-os kilométernél lezárták a külső sávot, torlódásra készülhetnek ezen a szakaszon. Budapesten jelenleg több az autós a Budaörsi úton, de jelentősebb az autós forgalom a kis körúton, illetve a Hungária körgyűrűn, és szakaszonként a Rákóczi úton és az Üllői úton is néha-néha meglassulhat a forgalom. Erős a forgalom az M1-es autópályán is, a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Szárliget és Tatabánya között, és távolabb a Komáromi szakaszon is. Az Útinform szerint telítettek a sávok, így sok helyen csak arra szólva tudnak közlekedni. Számolják ezt bele a menetidőbe. Budapesten pedig le van zárva a pesti alsó rakpart, ugye az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszon, mert ahogy az lenni szokott, átadták a területet a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak.
17: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: Most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
16: Rengeteg jó zene és hasznos információ, ezzel készülök a következő 60 percben. Jó hétvégét kívánok a mikrofonnál, Karakas Balázs, és igyekszem az infókat is a pozitívabb hírek szemszögéből nézni, úgyhogy érdemes velem maradni. Én, ha megsz, addig adja a lendületet.
18: A legnagyobb slágerek változatosan. A slágerek.

0: smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Don't worry, be happy. De szerettük Bobby McFerrin felvételét. A 80-as évek egyik ikonikus klasszikusa szólt itt a Sláger FM-en. Hamarosan Taylor Swift-től az Opelite is megérkezik, és persze csomó, csupa pozitívum. A közlekedési kultúra napja alkalmából avatták fel a BRFK közlekedésrendészeti főosztály Hungária körúti épülete előtt kialakított új kerékpáros szervizpontot. Ennek az a célja ugye, hogy az esetlegesen felmerülő kisebb műszaki hibák esetén gyors és könnyen hozzáférhető segítséget nyújtson, ezáltal is hozzájárulva a biztonságos közlekedés feltételeinek javításához. Ez a létesítmény kisebb, kerékpáros problémák megoldására alkalmas. A nap 24 órájában díjmentesen elérhető a karbantartó pont, és persze nem csupán gyakorlati segítséget biztosít, hanem azt a fontos üzenetet is közvetíti, hogy a kerékpáros közlekedés a korszerű, élhető városok alapvető eleme. Ha esetlegesen önök is biciklisek, szeretnek kerékpározni, érdemes lehet arra elmenni és megnézni, hogy mit tud az új rendszer. És persze nálunk addig is Taylor Swift felvételét hallgatni. Újdonság az Opelite.
2: Ez a...
3: Hey guys, it's Taylor. And that's when I told you it's
2: a legnagyobb slágerek. Változatosan. Változatosan.

Ez Picit Alter, hazai csapata, Blaha Louisiana és a Ha élni felejtek. Köszönöm, hogy a Sláger FM-et hallgatják. Mindjárt közlekedési hírekkel és időjárási infokkal is jelentkezünk, de még előtte itt egy brit énekes, aki 2002-ben vált híressé, miután megnyerte a brit Pop Idol tehetségkutató műsor első szériáját. És ezt a hírnevet később sem hagyta kárba veszni, hiszen a 2010-es évek elején egy ilyen zenével lepett meg minket. Will Young, milyen szántó felvétele? A Jealousy?

0: Sokfelé elállt az eső Pest vármegyében, de hűvös van, 13 fokot mutatnak a hőmérők, és egyelőre kitart a borongós idő. Az előrejelzések szerint a nap hátralévő részében is ebben lehet részünk. Az éjszakai órákban még jöhet némi csapadék Budapestre. A holnap hajnal 11 fokkal indul, és a nap első felében még javarészt marad a borongós idő, időnként a szél megélénkülhet. Napközben holnap a csúcshőmérsékleti értékek 20 fok környékén alakulnak, és azért a késő délutáni órákban már időnként kisüthet a nap, úgyhogy a tavasz nincs elveszve. Mint ahogy a közlekedési infók sincsenek elveszve, ezeket nézzük itt a Sláger FM-en. Korábban volt egy baleset a Hungária körúton, ott már szerencsésen megszűnt a forgalmi akadály, úgyhogy fellélegezhetnek az ottani autósok. Arra viszont azért lehet készülni, hogy vannak pontok, ahol jelenleg is lassabb az átkelés, ilyen például a Kiskörút és a Nagykörút egyes szakaszai, illetve az Üllői út és a Rákóczi út bizonyos a belvároshoz közelebb eső részei. Legyenek körültekintőek ezeken a szakaszokon. Erős a forgalom az M1-es autópályán is, Hegyeshalom felé Tata térségében, valamint távolabb a komáromi szakaszon. Telítettek a sávok, így sok helyen csak arra szólva halad a kocsisor. Az M0-es északi szektorán a 11-es főút végcsomópontjához közel az M3-as felé két személy autó karambolozott össze. A 76-os kilométernél lezárták a külső sávot, aki arra indulna, torlódásra számíthat. A hétvégén Zuglóban, a Kolozsvár utcában, a Rákospalotai körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávon haladhat a villamos pálya karbantartása miatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

gyönyörűséges Tóth Abigail és a Sugar Daddy, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Napjaink egyik hatalmas felvétele után nem sokára a 80-as évek egyik örökzöldje is szól Laura Branningen előadásában. Mindeközben, ha már újdonságok, képzeljék el, május végén kezdődik majd a Kelenvölgyi Közösségi Ház átfogó korszerűsítése. Megoldják a műszaki biztonságot, a falvizesedési problémákat is korszerűsítik az épületgépészetet, megújulnak ott a közösségi terek, teljesen megszépül például a színház terem és az emeleti klubszobák, a földszinten pedig egy rugalmasan használható dupla méretű közösségi teret alakítanak ki. A teljes földszinti rész akadálymentes közlekedésre alkalmas lesz, de új kényelmi funkciók is jönnek, hiszen modern bútorokat szereznek be, a látogatók számára pedig zárható, mobiltöltőállomásokkal felszerelt értékmegőrzőket és mobiltöltőállomásokat helyeznek ki. A tervek szerint ez 2026 őszére el is készül, szóval nem kell rá sokat várni. Nálunk pedig a tervek szerint jönnek a legnagyobb slágerek változatosan, ahogy ígértem, a 80-as évek egyik felejthetetlen zenéje. Laura Branningen énekel, tőle már a Self Control hallható a Sláger FM-en.

EDM-eket a maximumig tekertük Jennifer Lopezzal és David Guettával. A Save Me Tonight szólt. A Sláger FM-et hallgatják, amiért hálások vagyunk. 5 órakor pedig friss információk érkeznek majd, aztán közlekedési hírek. Nézzük azt is, hogy milyen idő lesz. És persze addig még itt van két belevaló srác, akik elképesztő nagy sztárok itthon. A Valmar, tőlük pedig a Színvak. Csattam.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia. Egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
2: Problémát okoz kire rábízni a hollandi mártás elkészítését, vagy esetleg túl sok időbe telik? A Knorr Gardedor folyékony hollandi mártás egy felhasználásra kész mártás. Akár szifonból, hidegen és melegen is tálalhatja. Válassz a szezonális menühöz a spárga szezon alatt, vagy népszerű fogásokhoz, mint az Ex Benedict. A Knorr termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
3: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a Bünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollóklőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánsz de Ritmú tüzes latin táncshow. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú Bünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
4: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
5: Jönnek a Joker napok a Petrányi Autónál. Ilyen ajánlat ritkán kerül kézbe. Petrányiautó.hu.
6: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegedi szabadtéri.hu.
7: Május 29-én, 30-án, pénteken és szombaton vár a nagy sportág választó és nagy hangszerválasztó a Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 20 hangszer egy helyen. Bajnokok, zenészek, élmények minden mennyiségben. Gyere is fedezd fel, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
8: A reklám után társadalmi célú reklám.
9: Egy kívánság néha többet jelent bárminél. Erőt ad, reményt és egy őszinte mosolyt. A Csodalámpa Alapítvány súlyosan beteg gyerekek álmait váltja valóra, hogy segítsen a nehéz napokon. Adód 1%-a most valódi csodát tehet. Támogass te is a Csodalámpát. Adószámunk 18-24-86-70, kötőjel 1, kötőjel 43. Csodalámpa Alapítvány, ahol a kívánságok életre kelnek. Készült a Csodalámpa Alapítvány megbízásából.
8: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Magyar Péter azonnali távozásra szólította fel a kúria elnökét. A szakma képviselőivel egyeztetnek az új kormány egészségügyi és oktatási miniszterei. Az aszály miatt kevesebbet kaszál a Főkert májusban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Magyar Péter azonnali távozásra szólította fel Varga Zsé Andrást, a kúria elnökét. A kormányfő felidézte, hogy a kúria szombaton közleményben próbálta cáfolni, hogy Varga Zsé András a magyar emberek pénzén rendelt magának elnöki lakosztályt a költözés előtt álló kúria új épületében, az egykori néprajzi múzeumban. A miniszterelnök fotókkal illusztrálva felsorolt néhányat a luxusról, amelyet a kúria szerinte letagadott. Többek között aranyozott plafon az elnöki szobában, gondosan kiválasztott márványlapok az elnök fürdőben, üvegtetővel fedett téli kert pálmákkal a bírói klub előtt, új teraszok parlamentre nyíló csodás kilátással. A kormányfő korábban jelezte, az egészet ki fogják vizsgálni, főleg, hogy a kivitelező Market építő ZRT nemrég jelezte, túlmunkát kell végeznie. A kúria azzal védekezik, hogy az építkezést még az előző vezetés hagyta jóvá. A betegbiztonság ott kezdődik, hogy van elég megfelelően képzett és megbecsült szakdolgozó a beteg mellett, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint e területen kritikus a helyzet. Közölte, a jövő héten egyeztetnek a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel, hogy elsősorban a szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyaljanak. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara pénteken átadott helyzet értékelő dokumentumából idézve megállapította, több tízezer szakdolgozó hiányzik, a hiányzó ápolók száma meghaladja a 30 ezret, a hiány pedig még nagyobb is lehet, hiszen a szakdolgozók átlag életkora 47,3 év, 25 ezren már 58 év felettiek. Várja a minél előbbi szakmai egyeztetés megkezdését a pedagógusok szakszervezete az oktatásban és a társ területeken felelős kormánytagokkal, fogalmazták meg a szervezet tagjai 44. kongresszusuk záró nyilatkozatában, a PS vasárnapi közleménye szerint. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter látogatása a PS szombaton tartott kongresszusán azt jelzi, hogy a tárcavezető és az új kormány fontosnak tartja a szakmával és az érdekképviseletekkel folytatandó párbeszédet. Mint írják, ajánlásaik nagy többsége egybevág a tárcavezető rövid távú elképzeléseivel. Egyebek mellett sürgetik az ágazati szociális párbeszéd intézményeinek felállítását, a nevelést és oktatást közvetlenül segítők béremelését, valamint a tankönyvrendelés felszabadítását. Két új felvétel került nyilvánosságra a budapesti közlekedés veszélyeiről. Az egyik videón egy Opel sofőrje akadályoz egy másik autóst az M3-as bevezetőn, míg a másikon egy szabálytalan autós majdnem elüt egy kerékpárost a keleti pályaudvarnál. A két olvasói videót a budapesti autósok szerkesztőségéhez küldték be. A hatóságok az elmúlt időszakban több nagy visszhangot kiváltó ügyben is eljártak. Egy veszprémi esetnél például az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott egy sofőrrel szemben, aki egy vita után szándékosan vágott be egy másik autó elé, majd állóra fékezett. A szokatlanul csapadék szegény tavaszi hónapokat követően Budapesten az elmúlt évtizedekben eddig nem tapasztalt aszály várható. A szárazság miatti károk enyhítése érdekében a főkert, a külterületeken, valamint a fővárosi ingatlanok és a kiemelt parkok, zöld felületek eddig is ritkábban kaszált gyep felületein felfüggeszti a kaszálásokat. A társaság az új eljárásrend szerint mostantól csak ott végzi tovább a megszokott rendszerességű kaszálást, ahol közlekedésbiztonsági szempontok miatt szükséges beavatkozni. A szabadidős tevékenységeknek is helyszínt biztosító parkokban a főkert csökkenti a kaszálások gyakoriságát, és a gyepet akár 5 cm-rel is magasabban tartja.
11: Ma egy kettős fronti hatás érvényesül Budapesten. A keleti ország részben inkább a meleg, a nyugatiban pedig inkább a hideg fronti jellegű tünetek lehetnek a dominánsok. Mi meg itt vagyunk az ország közepén, képzelhetjük, mi lehet a légkörben. Fejfájás, migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák, görcsös és gyulladásos jellegű panaszok is előfordulhatnak. Egyeseknél szédülés, rosszulét, légzési problémák is felléphetnek. Sőt, mi több, az időnként megélénkülő szél okán a fejfájásos panaszok, ingerlékenység, nyugtalanság tünetek is felerősödhetnek. Szóval kitartást! Most pedig nézzük a friss ropogós közlekedési információkat. Budapesten a Kiskörúton és a Nagykörúton telítettebbek a sávok, helyenként a Hungária körúton is, és szakaszonként a Rákóczi úton is lassabb lehet az autózás. Számoljanak arra, hogy erős még a forgalom az M1-es autópályán is Hegyeshalom felé a Komáromi szakaszon. Budapesten a 2-es, a 2B és a 23-as villamos nem közlekedik a Boráros tér és a Kossuth-Lajos tér között járműhiba miatt. A BKK a 15-ös és a 223-es busz igénybevételét ajánlja. Autósok tudjanak róla, hogy a hétvégére ugye lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, ismét a gyalogosok és a kerékpárosok vehetik birtokba a területet. Lezárták a hétvégére a félútpályát a 7. kerületi Dohány utcában, a Nagy Diófa utcánál, ott elektromos közműépítést végeznek. Rendezvényt tartanak a Hung Expo-n, a környéken a Szokottnál is erősebb forgalomra készülhetnek. Lezárták a 8. kerületi Bezerégyi utcát a Kis József utca előtt, mert beszakadt az útpálya. Jó utat kívánok, vigyázzunk egymásra!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: Hozom a jó zenéket a következőkben is. Hello, Karakas Balázs vagyok, és még ezt a 60 percet együtt tölthetjük. Hamarosan mesélek majd a feneketlen tó környéki beruházásokról, felújításokról, amik ugye végbe mentek, de mi a helyzet ott most? Mindjárt nézzük, előtte jön a Rákszelt. How do you do?

Reed Elton és a Blade Runner-én, ez a Sláger FM, játsszuk a legnagyobb slágereket változatosan. Mindjárt Shakira érkezik és a 2010-es foci VB himnusza. Mindezen túl ugyebár nagyon sokan tapasztalták, hogy elkészült a feneketlen tó környéke. Két hónap alatt gyakorlatilag a telepített növények és a parkhasználók belakták a területet. Annak dacára, hogy egyébként az elmúlt két hónap rendkívül asszályos volt, a szokásos tavaszi csapadék mennyiség csupán töredéke hullott a fővárosban, a területen vetett fűmagból beállt, és jelenleg hasongó zöldjebb felület alakult ki, az évelő növények pedig beborították a számukra kialakított tárgyásokat. Noha én nem jártam ott, de egyébként láttam a képeket az interneten, amik elkészültek, annyira nyugodt és annyira szép maga az egész hely, hogyha valaki ott lakik a környéken, és csak szeretne magának egy 20 percet a világ zajától távol, akkor ez azért egy jó hely lehet. Amúgy a beruházás keretében teljesen automata öntözőhálózatot alakítottak ott ki, nem csoda, hogy szép lett. És az sem csoda, hogy mi jó zenéket játszunk, hiszen ezt már megszokhattuk, ahogy ígértem, Shakira érkezik most, és a Waka Waka.

0: amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A tini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

0: Red és a Pain and Glory. Itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel valóban változatosan, és a zene nem állhat meg. Purple Disco Machine megint előjött, húzigálta a potmétereket, vigyorgott egyet, és megint a slágerlistek élére sikerült varázsolni egy dalt. Új életet lehet a Hertz ikonikus zenéjébe. Maga a Hertz rajongók is odáig vannak ezért a remixért. Itt a Wonderful Life.
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

A jelenlegi előrejelzések szerint a nap hátralévő részében is kitart a borongós, felhős, néhol esős idő Pest megyében és a környéken, így érdemes kalkulálni.

0: a nap hátralévő részére. Holnap maradhat még a csapadék, leginkább az éjszakai hajnali órákban várható némi esőzés Budapesten. A légmozgás időnként holnap megélénkülhet, és persze azért záporok, zivatarok még bármikor meglephetnek minket. Hűvös lesz a hajnal, 11 fok környéki minimum értékeket mérhetünk. Holnap napközben aztán viszont feljebb kúszik a hőmérő higanyszála, hiszen akár már 20 fok is lehet a fővárosban. 5:30 is elmúlt már, a Sláger FM-en a közlekedési információk is érkeznek. Budapesten néhol telítettebbek a sávok a Kiskörúton és a Nagykörúton, egyes szakaszokon a Hungária körúton, valamint a Rákóczi úton is lassabb lehet a haladás. Viszont hogy jó híreket is mondjak, a 2-es, a 2B, az N2-es és a 23-as villamosok ismét a teljes útvonalukon közlekednek. A budapesti autósoknak fontos tudni, hogy lezárták a hétvégére a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, ismét a gyalogosoké és a kerékpárosoké a terület. Mától rendezvény zajlik a Hung Expo-n, a környéken a szokottnál is erősebb forgalomra készülhetnek. Lezárták a 8. kerületi Bezerégy utcát a Kis József utca előtt, mert beszakadt az útpálya. A 12. kerületben a Bürök utcában, az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással halad egy sávon, mert gázvezetéket javítanak. Útszűkületre kell készülni a Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után, ott vízvezeték javítási munkálatokat hajtanak végre. Jó utat kívánok, vigyázzunk egymásra!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
2: My name is Benson Boone.
1: Ez

Bogi felvétele a Viola Szólt itt a Sláger FM-en, ahol a legnagyobb slágerek pörögnek valóban változatosan. Én nagyon reménykedem abban, hogy június első hétvégéjén jó lesz az idő Budapesten. Már csak azért is, mert június 6-án szombaton délután 3 órától a Schwab-hegyi Jókai kertben Mesélő fák címmel tartanak majd kert és irodalom történeti szakvezetést a Jókai kert természetvédelmi területén. Az egykori birtok nem csak természeti szempontból különleges helyszín, hanem ugye szorosan összefonódik Jókai Mór személyével is, aki közel 50 éven át élt és alkotott ezen a részen. A séta során megismerhetjük az író, szenvedélyes kertészgazda oldalát, bejárhatjuk a kedves fáinak környékét, a rózsakertet, a présházat, de még a borospincét is, miközben ugye történetek elevenednek meg Jókai Schwab-hegyi mindennapjairól. Úgyhogy érdemes lehet ezt kihasználni majd esetleg, hogyha van hozzá kedvük, egy kicsi kis pihenés, kikapcsolódás a hétköznapokban. Ebben persze én is segíthetek, egy kis nosztalgiával karöltve, hiszen a 90-es évek egyik klubkedvence a Lábústól a Sweet Dreams, most a folytatásban.

Itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Hamarosan este 6 óra lesz, én mára köszönöm az elmúlt 6 óra hosszás figyelmet ezzel. De ahogy az lenni szokott, vasárnap este 6 óra lesz pillanatokon belül, tehát érkezik Kovács Áron és Kisó a slágerlistával, jó zenékkel, izgalmas történetekkel, úgy, ahogy azt szoktuk. Én mára köszönöm a figyelmet a Magna Cum Laude-val, tőlük jön a Gyerünk Tavasz, Karakas Balázs kicsekkol, szép vasárnap estét!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük mondja el.
2: Sláger FM.
0: Köszönjük. One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
3: Joker napok jönnek a Petrányi autónál. Nem blöffölünk. Ezek tényleg nagy ajánlatok. Petrányiautó.hu.
4: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
5: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
6: Legjobb, tudod mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Incsünk pápát a cövesznek. Ledes szóli a cövesz helyett. Nézz utána, ledszoli.hu.
7: Prognózis 45 koncert május 23-án Budapesten, a Stengben. A 45 éves Prognózis újra koncertet ad május 23-án Budapesten, a Stengben. Kerepesi út 9. Jegyek vörösistván.hu.
8: Különleges helyszínt keres rendezvényéhez a Dunakanyar kapujában? Válassza a Hotel Golden Palace eleganciáját. Legyen szó családi rendezvényről, céges eseményről, vagy exkluzív ünnepségről. Nálunk minden részlet a tökéletességről szól. Stílusos terek, ízletes gasztronómia és professzionális szervezés. Minden egy helyen. Hotel Golden Palace, ahol az események élménnyé válnak. Látogasson el weboldalunkra www.hotelgoldenpalace.hu és foglaljon most, hogy rendezvénye igazán felejthetetlen legyen.
9: Mario Biondi koncert a Margit Szigeti Színházban május 23-án. A világhírű olasz énekes mediterrán szenvedélye különleges koncertélményt ígér. Ötvözve a jazz, a soul és a popzenét. Madrid, Barcelona és Prága után Budapesten lép fel a jazzikon. margitszigetiszínház.hu.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
10: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Megvannak a Tisza új LP képviselői, sajátból bérelt irodákba költöztetik a MÁV több részlegét. Van, ahol 8 hónapot kell várni egy szakrendelésre, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. A Tisza Bogdán Csabát és Weisz Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek Tarr Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tisza EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti, jelentette be Magyar Péter a Facebookon. A kormányfő hozzáteszi, Bogdán Csaba mechatronikai és orvostechnikai mérnök, emellett történelem és klasszika filológia szakon is diplomát szerzett. Európai parlamenti képviselőként az állampolgári részvétel erősítését, az átláthatóságot és a társadalmi egyenlőséget tekinti fő céljainak. Weisz Viktor nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát a londoni King's College-en. Szakmai célkitűzésének tekinti, hogy nemzetközi tapasztalatait, stratégiai szemléletét és globális kapcsolatrendszerét hazánk fejlődésének szolgálatába állítsa. Lázár János tárcájának a döntése értelmében saját tulajdonú ingatlanokból a magánszereplőtől bérelt 13. kerületi Metropol irodaházba költözik a MÁV több részlege, köztük a központi forgalomirányító, tudta meg több egymástól független forrásból a Telex. A költözés hírét a MÁV is megerősítette a lapnak. Tájékoztatásuk szerint a korábbi építési és közlekedési minisztérium döntése értelmében több körben 550 munkavállalójuk kerül majd át a bérelt irodaházba. A portál értesülése szerint a költözés érinti a ma a keleti pályaudvar mellett a saját tulajdonú Kerepesi út 14-ben, illetve Kerepesi út 16-ban lévő néhány éve nagy költséggel kialakított központi forgalomirányító központot, emellett a tavaly január elején létrehozott országos havária központ is a Metropol irodaházba kerülne. Hiába vált országosan szabadon választhatóvá a szakrendelésekre történő online időpontfoglalás, továbbra is szélsőségesek a várakozási különbségek, erre jutott saját elemzésében Kovácsi Zsombor egészségügyi jogász. Vizsgálata szerint ugyanazon szakmán belül továbbra is előfordulnak akár 6-8 hónapos eltérések a várakozási időkben. Például most májusban bőrgyógyászatra a fővárosban előfordul, hogy 248, Tapolcán 137 napot kell várniuk a rászorulóknak. Az urológiai szakrendelésre várakozóknak sem könnyebb, ők Veszprémben 196, Pápán 141 nap múlva kaphatnak időpontot. Az úgynevezett egészségablak alkalmazáson keresztül a paciensek lakó- és tartózkodási helytől függetlenül az ország bármely pontjára foglalhatnak időpontot. A múzeumok társadalmi szerepét hangsúlyozza az idei múzeumi világnap, amelyet 1977 óta minden év május 18-án rendeznek meg. Bár a hétfő hagyományosan szünnap a múzeumokban, a Budapesti Néprajzi Múzeum május 18-án rendkívüli nyitvatartással várja a látogatókat. A Magyar Nemzeti Galériában a világnapon a Dolce Vita, Itália élménye két évszázad magyar művészetében című időszaki kiállítást tekinthető meg. A nyíregyházi Sóstói Múzeumfaluban hétfőn az iskolás csoportokat várják, akik a Nem Ócska, Csak Régi címmel meghirdetett programon ismerhetik meg a falusi ember praktikáit a fenntarthatóság jegyében. A nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó az ország egyik legnagyobb ingyenes sportélmény programjaként várja a gyerekeket május 29-én és 30-án. A rendezvényen több mint 100 sportág és 25 hangszer próbálható ki. Szakképzett edzők és zenei oktatók segítik a felfedezést, miközben élsportolókkal és olimpikonokkal is lehet találkozni. A programok mindkét nap 9 és 17 óra között várják a látogatókat Kőbányán. A labdás, ütős és küzdő sportoktól kezdve egészen a vízi vagy akár művészi mozgásformákig minden megtalálható a palettán. A kínálatban biztosan szerepelnek hazánk legnépszerűbb sportágai is, mint a labdarúgás, úszás, vízilabda, vívás, kézilabda és kajakkenu. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Lezárták a 8. kerületben a Bezerédi utcát a Kis József utca előtt, mert beszakadt az útpálya. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert gázvezetéket javítanak. Útszükületre kell készülni a Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után, mert vízvezetéket javítanak. A 3. kerületben a Donát utcában burkolatot javítanak az autóbusz végállomáson, ezért a 243-as autóbusz terelt útvonalon jár, nem érinti a Dunát utca megállót, de 243A jelzéssel minibusz közlekedik Békásmegyer és a Dunát utca között. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton, sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is. Az M6-os autópályán befelé a 6-os főúti le- és felhajtót lezárták az új körforgalom kialakítása miatt, a 6-os főúton a forgalom irány nyomként egy sávban haladhat. Mindenkinek jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható álinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most folytatódik az Opel Wallis slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
1: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítés alapján. Elérkeztünk a top 20-hoz. Orsi Mörsz a múltból hoz dalokat, a hétsztárja pedig Orsi Mörsz. Olli.
2: Befejezted?
1: Jó, tehát válogassátok ki, valami jó lesz. Tehát, hogy van egy Orsi meg egy Olli, ezt felváltva jönnek. Ez itt a lényeg, meg van egy Opel is, ami Wallis, plusz a slágerlista. És ha már a hülye neveknél tartunk, Charlie XCX és az Apple a 20. Édes jó Istenem, egy bunyós pityúért mit nem adnék.

0: Felix Jenő és Sushi Walk With Me a 18. és közben Fastboy a Good Life-val a 19. Na, hát Fastboy után jöjjön akkor egy Pin-up Girl, Orsi. Volt P a végén.
1: Visszapillantó.
2: 1990 májusában Madonna a csúcson volt. A Vogue 3 hétig vezette az amerikai slágerlistát, és több mint 30 országban lett number one. Ez volt az a dal, amitől mindenki pózolt a tükör előtt. És most mi is megtehetjük. Jön a Vogue Madonna stílusában.

0: Madonna és a de szerettem a klipjét. Ebben még a fiúk is olyan szépek voltak, hogy randira hívtam volna néhányat, de komolyan, pedig én aztán nagyon makas heteró. Na mindegy, ebben ne menjünk bele.
1: Azt hiszem igaza van.
0: A lényeg az, hogy ez egy jó klip volt. Érkezik a hét sztárja, Olly Murs. 2014-ben Demi Lovatoval sikerre vitte az Up című számot. Up, down, funk you up, up, ez nem az, de az is egy jó szám. 2016-ban újra összeállt az öt tagú Tégdet, és a vendége volt a Hyde Parkos koncertjükön a srácoknak. Akkor hatan voltak, csodálatos lehetett. Egykori foci karrierje miatt gyakran hívják sportműsorokba vendégkommentárnak. Na, egyébként jobban jársz hittel, elmondom. Tehát az, hogy te küzdesz a pályán, miközben mások elmondják, hogy mitől vagy szar, az sokkal rosszabb, mint mikor nem te vagy a pályán, és elmondod a másikról, hogy mitől szar.
1: Fogja be a száját, mert őrizetbe veszel.
0: Valahogy úgy érzem, hogy nem biztos, hogy megéri azt a pénzt, ami miatt te abban a helyzetben vagy ott a füvön.
1: Nem tudom.
0: Nem? Na mindegy. A lényeg az, hogy szívesen kommentál, és a divat világba is belekóstolt. Ezt is Robbie Williamsnek köszönheti. Robbie-nak saját márkája van, és 2012 nyugat-német márka. 2012-ben Olly volt az őszi-téli kollekció kampányarca. De ez milyen barátság már, amikor a saját ruhamárkádnak érted behívott csicskának a haverodat? Vagy kapd már fel a sállam, mert érted, keresek egy kis pénzt az arcoddal. Na, gyere már, neked is jó lesz, hát nem keres senki. Tégdet koncert is mikor volt már?
2: Szórakoztató sztori volt.
0: Mindegy, engedjük el, túl a barátságon már.

0: Elton is a Do It Again a 15. David Guetta és a One Republic I Don't Wanna Wait You pedig a 16. Orsi érkezik, mert valami múltbélitől nem hagyja nyugodni.
1: Visszapillantó.
2: Hihetetlen, de 60. születésnapját ünnepli Janet Jackson, és még mindig elképesztő formában van. A Jackson család legfiatalabb tagja már 7 évesen színpadon volt, és a saját útját járva az egyik legnagyobb női előadóvá vált. Most egy ikonikus dala szól, Together Again, jöhet az érzelem, jöhet Janet.

0: Jackson és a Together Again. Oh, minden párnak, aki újra összejött, csókolom a kezét, és tartsátok meg egymást, ez nagyon fontos. Nincs kacsingatás több, a válla fölött nem stírolod a szaxofonost, mint a dalban. Szóval köszi, Orsi, Janet Jackson és a Together Again. Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítése alapján, a hét szárja pedig továbbra is a legalább annyira ismert, mint Michael Jackson, Polymers. Vicceltem. Könyvet is kiadott, kettőt. 2017-ben már ő segítette a tehetségeket mentorként a Brit Voice tehetségkutatóban, majd 2024-ben kiszállt. Ma saját rádiós műsora van, remélem egyszer ő is beszél róla, mert ez itt nagyon egyoldalú. Oli, azért, szedjük már össze magunkat, jó?
1: A pénz nem probléma.
0: Tudom, kis osztag, kis foci, meg kis mikrofon, de hát na, az neked is van. 2025-ben új albummal tért vissza, melynek címe a Knees Up. Hú, de jó!
1: Tényleg?
0: Nagy kár volt kihagyni, de még bepótolhatom. 14. közben Martin Garrix, Mathis, Szatkós, Bars, Butterflies-a 6 helyet rontottak, de végül is nagyon szép eredmény így is.

0: és a Be Mine a 12. Teddy Sims pedig ránk várta az ajtót a 13. Orsi pedig jön és hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 2006-ban, azaz 20 évvel ezelőtt volt Rácz Gergő nagy slágere a Bennünk a világ. Akkor a rádiós lista 21. helyén szerepelt, de nálunk most ez a number one, legalábbis a lelkünkben biztosan. Indítom is.

0: a bennünk a világ? Ú, ez egy komoly, hogy is a patológiás eset lehetett, na mindegy. A lényeg az, hogy köszönjük Rácz Gergőnek.
1: Köszönöm.
0: Közben bejött egy kisgyerek a stúdióba, de mindjárt kitessék vele.
2: Eljöttem teret!
0: Na, én itt már képzem a jövő rádiósait, jó?
1: Jó!
0: De azért megyünk tovább, mint az állat. Heidi Klumot sürgősségére kellett vinni, miután súlyos izomszakadást szenvedett. De legalább neki van, ez is valami.
1: Ez igaz.
0: A modell egy hirtelen mozdulat után érzett erős fájdalmat, vajon melyik hirtelen mozdulat lehetett az? Az állapota pedig egyre rosszabbodott. Az orvosok szerint komoly sérülést szenvedett, ezért azonnali kezelésre volt szükség. Ezt egyébként Maradona is érezte, amikor nagyobb volt a beívelés, mint kellett volna, hogy azonnali kezelésre van szükség.
1: Legyen óvatos.
0: Tudjátok, van az Isten keze gól. Mindegy, ez csak egy ilyen focis hasonlat, ez az egy, amit ismerek, kutyuk gondoltam elsütöm.
3: Magában tényleg van valami.
0: Heidi később már humorosan próbálta kezelni a helyzetet, de a fájdalom általában nagyon erős volt.
1: Uh-huh.
0: Legalább olyan erős lehetett, mint amikor tudjátok, Brian May kertészkedett és elszakadt a farizma.
3: Mi van?
0: Komoly muskát leátültetés lehetett. Na, valami ilyesmi van a Heidi Klumnak is, már hogy farizma biztosan, meg egy szakadás is, pihenés és rehabilitáció vár rá. A rajongók természetesen azonnal aggódni kezdtek érte. Biztos azért megy rehabre?
1: Nem kell mindet elvinni, amit beszélnek.
0: Na, megjött a cukros bácsi. Most mértük 15, úgyhogy gyorsan el kell menni futni, vagy egy kis inzulin kell. Tóth Abigail és Accent Sugar Daddy-t hallgatjuk a 11-en.

0: Igen, Tóth a Big Eli Jackson Sugar Daddy-e az időjárás és közlekedés után pedig folytatjuk majd méghozzá a legjobbakkal, a top 10-zel, amikor is folytatódik az Opel-val és Lagerlista.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Meghosszabbították a Váci úti felüljárónál balesetet okozó férfi letartóztatását. Budapesten megállt az ingatlan drágulás áprilisban. Dabas nyerte a futókörök napját. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. 3 hónappal meghosszabbította a bíróság annak a 25 éves férfinak a letartóztatását, aki április elején halálos balesetet okozott a Váci úti felüljárónál, erősítette meg a fővárosi törvényszék. A rendőrség szerint a sofőr egy Audival nagy sebességgel feltehetően egy másik autóval versenyezve haladt, többször átlépte a záróvonalat és több járműnek is nekiütközött. Egy Toyota a felüljáróról is lezuhant. A 66 éves sofőr a helyszínen, az Audi 35 éves utasa a kórházban halt meg. A gyanúsított korábban 30 millió forintos óvadékot ajánlott fel, de ezt elutasították. A férfit halált okozó közúti veszélyeztetéssel gyanúsítják, amiért 5-10 év szabadságvesztés is kiszabható. Miközben országszerte még drágulnak az ingatlanok, Budapesten áprilisban megállt az áremelkedés, sőt hajszálnyit csökkentek is az árak. A fővárosi megtorpanást az októberben indult Otthon Start program árkorlátja okozza, amíg átad szabad további áremelésnek. Vidéken azonban más a helyzet, Pest vármegyében majdnem 18%-kal nőttek az árak egy év alatt, míg a legnépszerűbb pesti kerületekben már 1,6 millió forint feletti négyzetméter árakkal találkozhatunk. A vidéki nagyvárosok rangsorát Debrecen vezet 1 millió 110 ezer forintos átlaggal. A szakértők szerint az év második felében a kereslet fokozatos élénkülése és több adásvétel várható. Több éves kényszerű kihagyás után augusztus 29-én visszatér a népszerű generáli OVT Duna átúszás, ahol 1000 amatőr és profi sportoló kelhet át Pestről Budára. A résztvevők a pesti Corvinus Egyetem mellől rajtolva a budai BME előtti versenyközpontnál érnek partot a várhatóan 23 fokos folyóban. A biztonságot a Pest vármegyei kutatómentőszolgálat 30 szakembere és 12 motoros mentőhajó garantálja a dunai vízirendészet előírásait betartva. Az esemény a generáli Night program sorozat részeként valósul meg, jelentkezni pedig a hivatalos weboldalon keresztül lehetséges erre az ikonikus belvárosi sportélményre. A szombaton rendezett futókörök napján 25 helyszínen több mint 10 000 résztvevő húzott futócipőt, akik összesen csak nem 90 ezer kilométer teljesítettek. A szervezők beszámolója szerint a rendezvényhez minden helyszínen legalább 200-an csatlakoztak, noha az időjárás korán sem volt ideális. A települések közötti versenyt Budapest 18. kerületét és Gyömrőt megelőzve Dabas nyerte 10898 kilométerrel. A szervezők a résztvevői visszajelzések alapján már most a jövő évi fejlesztéseken dolgoznak, céljuk pedig egy még több helyszínt megmozgató, még nagyobb országos sport ünnep létrehozása. Shaquille O'Neal is fellép július 11-én a hajógyári szigeten rendezett Buzz Paradise in the City egésznapos bulin. A négyszeres NBA bajnok DJ Diesel művész néven ad majd exkluzív szettet. A program délután 4-től este 10-ig tart, majd ezután afterparty jön. Shaquille O'Neal neve nem csak sportolóként ismert, tévéműsorokban, podcastokban, reklámokban is szerepelt, és az elmúlt években a Buzz Music egyik legnépszerűbb előadójává vált. A Koruc Levente Fodor Bence kajakpáros megnyerte az 500 méteres döntőt az olimpiai kvalifikációs kajakkenu világkupa sorozat brandenburgi állomásán, melyen a magyar versenyzők további 3 érmet, 1 ezüstöt és 2 bronzot gyűjtöttek a délelőtti finálékban. A kettes pályán küzdő magyarok féltávnál még csak a 3. helyen lapátoltak az ausztrálok és a németek mögött, de a múlt héthez hasonlóan az utolsó 200 méteren ezúttal is magasabb sebességi fokozatba kapcsoltak, és ez most elég volt a győzelemhez. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Lezárták a 8. kerületben a Bezerédi utcát a Kis József utca előtt, mert beszakadt az útpálya. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert gázvezetéket javítanak. Útszükületre kell készülni a Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után, mert vízvezetéket javítanak. A 3. kerületben a Donát utcában burkolatot javítanak az autóbusz végállomáson, ezért a 243-as autóbusz terelt útvonalon jár, nem érinti a Dunát utca megállót, de 243 A jelzéssel minibusz közlekedik Békásmegyer és a Dunát utca között. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton, sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is. Az M6-os autópályán befelé a 6-os főúti le- és felhajtót lezárták az új körforgalom kialakítása miatt. A 6-os főúton a forgalom irányonként egy sávban haladhat. Mindenkinek jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a vasárnapi visszaszámlálás itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
0: Hello Los Angeles! Akarom mondani, itt van velem a jövő generációja, a jövő rádiósa, aki így mondja... Ez a hivatalos magyar slágerlista, az utánpótlást el kell kezdeni kinevelni. Na, a kereskedelmi rádió összesítés alapján dolgozunk itt a top 10, Orsi a múltbólos dalokat, a hét sztárja pedig a szülinnapos Olly Murs. Folytatjuk az Opel-val is slágerlistát, Accent-tel, Sarah Misha Millerrel, ez a Don't Leave Kylie, és a tizedik van még mit mondanod, kisfiam?
3: Legendő!

0: is a The Dead Dance, a 8. Ed Sheeran és a Kamera, a múlt heti bronzérmes, a 9. Na de Orsi jön és hozzá, amit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Emiliana Torrini 49. születésnapját ünnepli. Az izlandi énekesnő 2009-ben robbant be a Jungle Drummal, amit azóta is lehetetlen nem dúdolni. A dalnak van egy sajátos ritmusa, olyan, mint egy kis belső dob, ami nem hagy nyugodni. Jön Emiliana és a Jungle Drum. Hey.

0: Emiliana Torrini és a Jungle Drum. Milyen név ez? Emiliana Torrini. Olyan, mint egy... Nem tudom mi. Emiliana Torrini.
1: Még nem tudom pontosan.
0: Egy híres torreador felesége, de nem az, hogy túl kézenfekvő. Akkor legyen mondjuk egy ilyen száraz tészta gyáros.
2: Kiváló.
0: A híres Emiliana Torrini féle tészta. Köszi Torrini.
3: Befejezte?
0: Egyébként ez itt az Open Wallis slágerlista, csak megéheztem. Érkezik a hét sztárja, Oli Murs. Utoljára beszélgettünk róla, szóval az eddigiek alapján úgy tűnhet, hogy egy tündérmese az élete, ami hát részben igaz, de azért ő is megküzdött a démonjaival. 2015-ben depresszióval és alkohol problémákkal küzdött.
1: Csak ne!
0: Aztán 2016-ban már pánikrohamok is gyötörték, és a mai napig terápiára jár, igaz, mostanság csak havi egyszer.
4: Talán az is elég.
0: Igen, mert minden terápia olyan kimerítő, hogy utána muszáj benyomnia, és ez legalább egy hónap mire újra el tud menni, tehát hogy valószínűleg ezért.
4: Szép munka.
0: Na mindegy, Oli Mursnek szurkolunk, mondanám, hogy ne barátkozol Robbie Williams, de azt hiszem már ő is józa, meg ő is tiszta, úgyhogy akkor viszont igen. Minden esetre legyél szerencsés, get lucky, 7. Lloyd.
5: Nem mondtam, hogy nem bízom benned, de azt sem, hogy igen, pedig nem.

0: is az Abrakadabra az 5. helyen, Ed Sheeran is az Az hiszem a 6. Orsi pedig Az hiszem, hogy jön még egy párszor, még kétszer biztosan.
1: Visszapillantó.
2: 2006-ban a mai napon a slágerlista 35. helyén a Nox szerepelt még hozzá most következő dallal, Túl a Varázshegyen. Úgyhogy visszarepülünk a tündérmesébe, varázslat indul.

0: Barassa és a Túl a Barás hegyen. Köszönjük szépen! Ez valamilyen szexuális dologra utal, ez a Túl a Varázs hegyen?
1: Tiltakozom!
0: Persze, mert már túl vagy a Varázs hegyen.
1: Tiltakozom! Bírónő kérem!
0: Azért túl sokat nem kell, mert akkor nem jön vissza az a Varázs hegy.
2: Csendesen!
0: Na ez itt még mindig az Opelval is legelista, ahol Sarah Brightman majdnem az űrbe ment.
3: Na csak!
0: Ő ugye egy opera énekesnő, és egyben az űrutazás megszállottja. Ugye magas hangokat énekel, és hát ugye a hangokkal együtt is magasba tör. Éveken keresztül készült arra, hogy turistaként eljusson a nemzetközi űrállomásra, még komoly kiképzéseken is részt vett Oroszországban, aminek végül is annyi hatása lett, hogy a vodkát nagyon bírja. Végül a küldetés anyagi és családi okok miatt meghiúsult. Rájött, hogy a 4-es 6-ossal menni egy kört az olcsóbb, mint az űrutazás, vagy mi? Hát milyen családi ok lehet?
2: Ez magánügy.
0: De azt mondja, hogy nem mondott le az álomról. Ez az anyagi meg családi ok, ez nem az, hogy elhagyta a csávója, akinek sok pénze volt? Valami ilyesmit sejtek, de rossz indulatú vagyok. Az interjúban arról beszélt, hogy gyerekkor óta lenyűgözi a világűr és az emberi felfedezés határainak kitolása. Az emberekkel való kitolás sem utolsó szórakozás egyébként. Szerinte az űrutazás egyszerre félelmetes és gyönyörű, nem csak szerinte van így, ez nagyjából mindenki szerint. Kevés operaénekes mondhatja el magáról, hogy majdnem asztronauta lett, írja a hír, miközben szerintem minden operaénekes elmondhatja magáról, hogy majdnem asztronauta lett, csak ugye kit mi választott el tőle?
2: Mi van?
0: Szarát, a gazdag barát, szerintem. Taylor Swift közben a Fade of a Filiával a negyedik.

0: Swift és az Ophelia a negyedik helyen, Orsi jön és hozza valamit a hét sztárjáról. Ezt most rövidre fogtam.
1: Visszapillantó.
2: 42 éves lett Olly Murs, és 2009 óta tudjuk a nevét, a brit X-faktor döntőse volt. Azóta színpadon, tévében, slágerlistán egyaránt otthon van. A Troublemaker 2012-es sikerdal, amit Florida fűszerezett meg. Jön is, mert néha jó egy kis

Troublemaker-ét hallottuk, köszönjük szépen, és akkor a bajkeverők után nézzük, hogy kikerült be a legjobb 10-be. Exxon Sarah és Misha Miller, Don't Leave Kylia a 10.

Lady Gaga feljavult a 8. helyre a The Dead Dance-szel. Loja 7. a Get Lucky-val a héten. Ed Sheeran 6. az Assisem-mel. Lady Gaga varázslata az 5. volt jó. Taylor Swiftet pedig nemrég hallottuk az Ofélikus dalával a 4. Na és akkor nézzük ki a bronzérem. Ray Dalton és a Blood Running. A múlt heti aranyérmesünk a héten.

0: Boston és a Blood Running bronzérmes. És itt van velünk Chris bronzérmes is, Chris Brown, akinek megszületett a negyedik gyereke. Tá-tá-tá-tám! Imáron négyszeres apa lett, ugyanis megszületett a negyedik gyerek. Jelenlegi párjával ünnepli az új jövevény érkezését, és a hírek szerint teljesen oda van a kisbabáért. Mi mást lehetne mondani, hát egy kisbaba cuki, főleg, hogyha van kinek aztán odaadni, miután kicugiskodtuk magunkat.
1: Mi?
0: Igen, az apáknál ez így van azért, tehát nem baj az, hogy van egy asszony, akinek oda lehet adni.
1: Micsoda?
0: Brownnak már több kapcsolatában is születtek gyerekei, és az utóbbi években sokkal családcentrikusabb életet él. A közeli ismerősök szerint most kifejezetten nyugodt és kiegyensúlyozott időszaka van. Hála jó Istennek, most ezt úgy fölborítja a baba, mint az állat, mindegy.
1: Igaz.
0: Chris Brown már örült neki, hogy van egy nyugodt időszaka, erre jön egy baba. Hát az általában nem szokott segíteni. Egy ideig titokban tartották, a rajongók pedig természetesen, ahogy kiderült, gratulációkkal árasztották el az énekest, pedig van egy fogadásom rá, hogy ő pont ugyanazt csinálta, mint én a gyerek létrejöttével kapcsolatban, csak szórakozott.
1: Így igaz.
0: Mi apák így vagyunk ezzel, szegény anyák meghordják ezt az egészet, de segítsük őket, amíg csak tudjuk, drága barátom, ezt fontosnak tartom. Minden nőnek gyerekek, látod, kis pocak van, akkor is átadod a helyet, ha csak bekajált, oké?
1: Okay? Oké.
0: Ez nagyon fontos. A Hölzs és a Purple Disco Machine Wonderful Life 25-je pedig a második.

0: Kárc és a Purple Disco Machine Wonderful Life-ja maradt a második helyen, köszönjük szépen, és akkor kutyások.
1: Igen.
0: Kutyások és cicások, hozzátok fordulok most, ugyanis kutyával kiderül, hogy tényleg jobb-e az alvás, mert sokan alszanak kutyával.
1: Mi van?
0: Komolyan, friss kutatás szerint sok ember biztonságosabban és nyugodtabban alszik, ha a kutyája mellette van az ágyban. Szakértők szerint a kutyák jelenléte csökkenteti a stresszt és a szorongást, emiatt könnyebb lett az elalvás is. Ugyanakkor nem mindenkinél működik jól a közös alvás, mert az állat mozgása vagy horkolása könnyen megzavarhatja a pihenést, nem mintha emberekkel ez nem így lenne. Az orvosok szerint főleg allergiásoknak és érzékeny alvóknak érdemes óvatosnak lenniük. A kutya tulajdonosok többsége azonban így is ragaszkodik a közös éjszakához. Sokan egyszerűen családtagnak tekintik a kedvencüket, amit részben meg tudok érteni, részben meg át a fene tudja. Azért nem baj, ha van egy kutyád, de nem baj, hogy az ágyadban nem állat van. Vagy hát nem úgy állat, aki. Szóval értitek?
2: Igen, azt hiszem.
0: Na ennyi volt már az Opel-val és Lagerlista rossz kutyák, mondjatok valamit, hát ha valaki befogad benneteket.
2: Elnézést, de nem aludtam legalább 68 órája.
0: Tehát tétet nem tennék rá. Minden esetre köszönjük, hogy itt voltatok. Élen, Hippaton, Norma Jean Martin, Harry Puffer és az Out My Head. A negyedikről kapaszkodott el idáig, én pedig az ajtóba kapaszkodom, mert már itt se vagyok, de nem sokára találkozunk, úgy egy hét múlva. A Janznak, Katának meg mondjátok meg, hogy csókoltatom, remélem ezt is meghallgatta. Különben minek tépem itt a számot, de komolyan.
1: Ez igaz.
0: Fizetés semmi, szex semmi, meg csak itt tárolom. Mindegy.
1: Aha.

0: jövő héten pénteken 16 órakor jön a friss lágerlista Kovács Áronnal és Kisóval. Opel Wallis lágerlista. Csak a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű musicalje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
2: Afrodite Hotel, Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel, Zalakaros. 30-383-5969.
3: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
4: Fedezze fel a Dunakanyar ékszer dobozát a tavasz varázsában. Exkluzív környezettel várja vendégeit a Hotel Golden Palace szálloda, ahol a kényelem és az elegancia találkozik. Wellness élmények, különleges ízek és tökéletes harmónia várja. Itt minden önről szól. Foglaljon most www.hotelgoldenpalace.hu.
5: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
6: Passzív jövedelemre vágysz. Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
8: És 45 koncert május 23-án Budapesten, a Stengben. A 45 éves Prognózis újra koncertet ad május 23-án Budapesten, a Stengben, Kerepesi út 9. Jegyek vörösistván.hu.
0: Sláger FM.
9: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Hatalmas méraj jelent meg egy budapesti pláza bejáratánál. Csődbe ment egy magyar utazási iroda. A főváros dupla parkolási díjjal sújtaná a nehezebb villanyautókat. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Videó készült arról, ahogy egy óriási méraj egy budapesti pláza üvegfalához tapadt. Annyi sárga-fekete rovar gyűlt össze, hogy dongásuk még az utcazajt is elnyomta. Sokan emiatt nem mertek kilépni a bevásárlóközpontból. Bár a képek első látásra valóban ijesztőek, a felvétel készítője azt mondta az egyik kereskedelmi csatorna híradójának, hogy nem voltak agresszívak. A pláza üzemeltetői azt közölték, hogy a mély család néhány óra múlva továbbállt, problémát nem okoztak, senkit nem csíptek meg. Az utóbbi hetekben Debrecenben és Hajdúhatházon is készültek felvételek a kaptárukat elhagyó nagy rajokról, amelyek váratlan helyeken bukkantak fel. Boros Péter méhész a jelenséggel kapcsolatban elmondta, májusban szaporodnak a méhek, és ilyenkor több ezer fős családok keresnek maguknak új otthont. Csődbe ment a Travel Teachers Kft. Utazási iroda. Budapest főváros kormányhivatala visszavonta a cég működési engedélyét. Az ügyvezető tulajdonos e-mailben értesített az érintett ügyfeleket. Ebből derült ki, hogy a cég március végétől kötelezően előírt, szakmai vezető nélkül maradt, a növekvő forgalom miatt pedig be kellett volna emelni a vagyoni biztosítékot, aminek pénzügyi feltételeit már nem tudták teljesíteni, számolt be róla az Utazó Majom. Az utazási iroda cégvezetője levelében azzal nyugtatta az utasokat, hogy a jövőbeni utazások előkészítését kiszedése rendben zajlott, a repülőjegyeket és a szállásokat kifizették, a tömeges visszatérítési igényeket azonban a közösségi médiában elindult pániknak tulajdonítja, amely szerinte végzetesen megrendítette a cég likviditását. A fővárosi közgyűlés által elfogadott parkolási rendelet alapján 2027-től dupla parkolási díjtételt fizetnek a nehezebb villanyautók a fővárosban. A rendelet nem különbözteti meg a hagyományos belső égésű motorral szerelt, illetve a tisztán elektromos meghajtású járműveket, így hamarosan a 2000 kg feletti villanyautók is kétszeres árat fizethetnek a fővárosban, írta a közleményében Marsi Norbert, a Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület elnöke. Az intézkedés visszavetheti az elektromos autók terjedési ütemét, pont abban a városi környezetben, ahol a legnagyobb szükség lenne a közlekedésből eredő káros anyag kibocsátás csökkentésére. Továbbá sarcolja a környezetbarátabb technológiába fektető autótulajdonosokat, így a technológiai felárért fizető e-autó tulajdonosokra újabb teher hárul, ami összességében nem egyezik a környezetbarát Budapest koncepcióval sem, írta a szakember. Külföldi és hazai néptánc, népzenei és világzenei együttesek közreműködésével rendezik meg a 31. Duna Karnevált június 12-e és 19-e között Budapesten, melyen látványos programokkal és gálával mutatják be a Kárpát-medence és a világ gazdag népzenei táncos örökségét. A fesztivál helyszínei a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében, a Kobuci kertben, az Erzsébet-ligeti színházban, a Margit-szigeti szabadtéri színpadon és Budakalászon lesznek. A tájékoztatás szerint a Nemzetközi Népművészeti Fesztiválon fellépmások mellett a Duna Művész Együttes, a Magyar Állami Népi Együttes, a Nyírség és a Balaton Tánc Együttes és az idén 50 éves Kóló zenekar is. A programsorozatra Brazíliából, Bulgáriából, Lengyelországból, Spanyolországból, Szlovákiából és Türkmenisztánból érkeznek néptánc csoportok. Jakob Söderqvist nyerte a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyt, amelynek vasárnapi záróetapján Tim Merlier diadalmaskodott. Az összetett legjobb magyarjaként a 9. Walter Attila érdemelte ki a fehér, Fetter Erik pedig a legjobb hegyi menőnek járó piros trikót. A lerövidített szombati királyetap után vasárnap Balatonalmádiból vágott neki a mezőny a 47. magyar körversenyt lezáró 147 kilométeres távnak.
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megvannak a Tisza új LP képviselői. Sajátból bérelt irodákba költöztetik a MÁV több részlegét. Van, ahol 8 hónapot kell várni egy szakrendelésre. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. A Tisza Bogdán Csabát és Weisz Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tisza EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti, jelentette be Magyar Péter a Facebookon. A kormányfő hozzáteszi, Bogdán Csaba mechatronikai és orvostechnikai mérnök, emellett történelem és klasszika filológia szakon is diplomát szerzett. Európai parlamenti képviselőként az állampolgári részvétel erősítését, az átláthatóságot és a társadalmi egyenlőséget tekinti fő céljainak. Viktor nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát a londoni King's College-en. Szakmai célkitűzésének tekinti, hogy nemzetközi tapasztalatait, stratégiai szemléletét és globális kapcsolatrendszerét hazánk fejlődésének szolgálatába állítsa. Lázár János tárcájának a döntése értelmében saját tulajdonú ingatlanokból a magánszereplőtől bérelt 13. kerületi Metropol irodaházba költözik a MÁV több részlege, köztük a központi forgalomirányító, tudta meg több egymástól független forrásból a Telex. A költözés hírét a MÁV is megerősítette a lapnak. Tájékoztatásuk szerint a korábbi építési és közlekedési minisztérium döntése értelmében több körben 550 munkavállalójuk kerül majd át a bérelt irodaházba. A portál értesülése szerint a költözés érinti a ma a keleti pályaudvar mellett a saját tulajdonú Kerepesi út 14-ben, illetve Kerepesi út 16-ban lévő néhány éve nagy költséggel kialakított központi forgalomirányító központot, emellett a tavaly január elején létrehozott országos havária központ és a Metropol irodaházba kerülne. Hiába vált országosan szabadon választhatóvá a szakrendelésekre történő online időpontfoglalás, továbbra is szélsőségesek a várakozási különbségek, erre jutott saját elemzésében Kovácsi Zsombor egészségügyi jogász. Vizsgálata szerint ugyanazon szakmán belül továbbra is előfordulnak akár 6-8 hónapos eltérések a várakozási időkben. Például most májusban bőrgyógyászatra, a fővárosban előfordul, hogy 248, Tapolcán 137 napot kell várniuk a rászorulóknak. Az urológiai rendelésre várakozóknak sem könnyebb, ők Veszprémben 196, Pápán 141 nap múlva kaphatnak időpontot. Az úgynevezett egészségablak alkalmazáson keresztül a paciensek lakó- és tartózkodási helytől függetlenül az ország bármely pontjára foglalhatnak időpontot. A múzeumok társadalmi szerepét hangsúlyozza az idei Múzeumi Világnap, amelyet 1977 óta minden év május 18-án rendeznek meg. Bár a hétfő hagyományosan szünnap a múzeumokban, a Budapesti Néprajzi Múzeum május 18-án rendkívüli nyitvatartással várja a látogatókat. A Magyar Nemzeti Galériában a Világnapon a Dolce Vita, Itália élménye két évszázad magyar művészetében című időszaki kiállítást tekinthető meg. A nyíregyházi Sóstói Múzeumfaluban hétfőn az iskolás csoportokat várják, akik a Nem Ócska, Csak Régi címmel meghirdetett programon ismerhetik meg a falusi ember praktikáit a fenntarthatóság jegyében. A nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó az ország egyik legnagyobb ingyenes sportélmény programjaként várja a gyerekeket május 29-én és 30-án. A rendezvényen több mint 100 sportág és 25 hangszer próbálható ki. Szakképzett edzők és zenei oktatók segítik a felfedezést, miközben élsportolókkal és olimpikonokkal is lehet találkozni. A programok mindkét nap 9 és 17 óra között várják a látogatókat Kőbányán. A labdás, ütős és küzdő sportoktól kezdve egészen a vízi vagy akár művészi mozgásformákig minden megtalálható a palettán. A kínálatban biztosan szerepelnek hazánk legnépszerűbb sportágai is, mint a labdarúgás, úszás, vízilabda, vívás, kézilabda és kajakkenu.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

que chama.

0: valahol alszik már egy apró
1: kisgyerős.
2: Sláger FM.

0: egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Meghosszabbították a Váci úti felüljárónál balesetet okozó férfi letartóztatását. Budapesten megállt az ingatlan drágulás áprilisban. Dabos nyerte a futókörök napját. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. 3 hónappal meghosszabbította a bíróság annak a 25 éves férfinak a letartóztatását, aki április elején halálos balesetet okozott a Váci úti felüljárónál, erősítette meg a fővárosi törvényszék. A rendőrség szerint a sofőr egy Audival nagy sebességgel feltehetően egy másik autóval versenyezve haladt, többször átlépte a záróvonalat és több járműnek is nekiütközött. Egy Toyota a felüljáróról is lezuhant. A 66 éves sofőr a helyszínen, az Audi 35 éves utasa a kórházban halt meg. A gyanúsított korábban 30 millió forintos óvadékot ajánlott fel, de ezt elutasították. A férfit halált okozó közúti veszélyeztetéssel gyanúsítják, amiért 5-10 év szabadságvesztés is kiszabható. Miközben országszerte még drágulnak az ingatlanok, Budapesten áprilisban megállt az áremelkedés, sőt hajszálnyit csökkentek is az árak. A fővárosi megtorpanást az októberben indult Otthon Start program árkorlátja okozza, amíg átad szabad további áremelésnek. Vidéken azonban más a helyzet, Pest vármegyében majdnem 18%-kal nőttek az árak egy év alatt. Míg a legnépszerűbb pesti kerületekben már 1,6 millió forint feletti négyzetméter árakkal találkozhatunk, a vidéki nagyvárosok rangsorát Debrecen vezet 1 millió 110 ezer forintos átlaggal. A szakértők szerint az év második felében a kereslet fokozatos élénkülése és több adásvétel várható. Több éves kényszerű kihagyás után augusztus 29-én visszatér a népszerű Generali OVT Duna átúszás, ahol 1000 amatőr és profi sportoló kelhet át Pestről Budára. A résztvevők a pesti Corvinus Egyetem mellő rajtolva a budai BME előtti versenyközpontnál érnek partot a várhatóan 23 fokos folyóban. A biztonságot a Pestvár megyei kutatómentőszolgálat 30 szakembere és 12 motoros mentőhajó garantálja a dunai vízirendészet előírásait betartva. Az esemény a Generali Night program sorozat részeként valósul meg, jelentkezni pedig a hivatalos weboldalon keresztül lehetséges erre az ikonikus belvárosi sportélményre. A szombaton rendezett futókörök napján 25 helyszínen több mint 10 000 résztvevő húzott futócipőt, akik összesen csak nem 90 ezer kilométer teljesítettek. A szervezők beszámolója szerint a rendezvényhez minden helyszínen legalább 200-an csatlakoztak, noha az időjárás korán sem volt ideális. A települések közötti versenyt Budapest 18. kerületét és Gyömrőt megelőzve Dabas nyerte 10.898 kilométerrel. A szervezők a résztvevői visszajelzések alapján már most a jövő évi fejlesztéseken dolgoznak, céljuk pedig egy még több helyszínt megmozgató, még nagyobb országos sport ünnep létrehozása. Shaquille O'Neal is fellép július 11-én a hajógyári szigeten rendezett Buzz Paradise in the City egésznapos bulin. A négyszeres NBA bajnok DJ Diesel művész néven ad majd exkluzív szettet. A program délután 4-től este 10-ig tart, majd ezután afterparty jön. Shaquille O'Neal neve nem csak sportolóként ismert, tévéműsorokban, podcastokban, reklámokban is szerepelt, és az elmúlt években a Buzz Music egyik legnépszerűbb előadójává vált. A Koruc Levente Fodor Bence kajakpáros megnyerte az 500 méteres döntőt az olimpiai kvalifikációs kajakkenu világkupa sorozat brandenburgi állomásán, melyen a magyar versenyzők további 3 érmet, 1 ezüstöt és 2 bronzot gyűjtöttek a délelőtti finálékban. A kettes pályán küzdő magyarok féltávnál még csak a 3. helyen lapátoltak az ausztrálok és a németek mögött, de a múlt héthez hasonlóan az utolsó 200 méteren ezúttal is magasabb sebességi fokozatba kapcsoltak, és ez most elég volt a győzelemhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkkal, ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel érkeztünk. Mindig mondom, Budapest és a vétel között pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András, hogy körülök, hogy itt vannak. Ismét elhoztam, igen, a vétel között kulturális aktualitásait. Pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre. Én ezt, amikor Horváth János legutoljára itt járt, már akkor is elmondtam neki, hogy nagyon régóta hatással van, de igyekszem szavattartó ember lenni és betartatni a szavukat azokkal is, akik nekem, és hát János ilyen, aki azt ígérte, hogy majd visszajön, és tudunk egy hosszabbat is beszélgetni, most ez végre megtörtént, örülök neked, hogy itt vagy.
2: Szia András, örülök én is neked, köszöntöm a hallgatókat, ugye, és hát olyan vagyok, mint Kalifornia állam ex-kormányfője, hogy visszatértem.
1: Hál' Istennek, örülök neked. Színészként, humoristaként és hát íróként is, vagy hogy mondtad, írófélességként apostrofált?
2: Írófélességként, igen.
1: Magad ahhoz képest elég jó sikereket érnek el, meg nagyokat futnak az általad írt könyvek.
2: Remélhetőleg igen. Most nagyon szerény lennék, akkor azt mondanám, hogy talán egy pici érzékem van hozzá, de lehet, hogy van egy kis érzékem.
1: Ahhoz, hogy mi kell az embereknek?
2: Nem, ahhoz, hogy ami bennem van, egy is egyébként valószínűleg nagyon-nagyon sok emberben is bennem van, azt én úgy elő tudom hozni. Szavakban is, leírva is.
1: De hogy az érzelmeket csalogatod elő belőlük? Bármit csinálsz?
2: Remélhetőleg igen.
1: Tehát színészként, íróként?
2: Remélhetőleg igen. Tehát, hogy nem csinálok én nagyon sok mindent egyébként, csak most szóismétlésbe keveredtem, hogy felmutatok. Uh-huh. Tehát nem hasonlítanám magam Gautam a Siddhartához, hogy mint a világot felmutatja a beszédje helyett a legfontosabb dolgokat, de igyekszem egyszerűen csak, de mint ahogy máskor is beszéltük már, hogy a stand-upban, a humorban is, én mindig azt mondom, hogy nem vicces dolgokról beszélek, hanem egy ilyen furcsa, foncsorozott tükröt tartok magam felé, ami rólam úgy vetődik, vagy verődik vissza az olvasó, vagy a néző, attól függ, hogy milyen publikum van előttem irányába, hogy ő esetleg magára ismer, vagy a környezetére, vagy a világunkra, és az netán vicces.
1: Hát de milyen jó, hogy tartasz egyfajta tükröt nekünk, hogy ez mennyire görbe tükör, azt most én nem
2: azt
1: tudom.
2: Majd eldöntődik, igen.
1: De
2: igen.
1: Azt ők döntsék el maguknak?
2: Szerintem igen. Én azt vállalom, hogy a szó jó értelmében én nagyon szívesen csinálok bohócot és bolondot magamból. A szó
1: hát
2: jó
1: játék,
2: értelmében.
1: Nem?
2: Igen, persze.
1: Pont azért.
2: A világ legfontosabb dolga.
1: A játék meg a derű?
2: Igen, én azt gondolom. Hát ez most ne menjünk bele a humánetológiába, de pontosan tudjuk, hogy ha egy gyermek úgy nevelődik fel, hogy megvonják tőle a játékot, hát ott komoly difik lesznek.
1: Az biztos, az biztos.
2: Tehát én azt gondolom, hogy a játék a legeslegfontosabb, és ezt most is tartom, így, most így.
1: De mennyire tudtad közben, vagy tudod közben megőrizni a derűt?
2: Ma itt Magyarországon? Nehezen, de dolgozunk a projekten.
1: Na jó, de te nem csak Magyarországon.
2: Én nem csak Magyarországon.
1: Jössz-mész a nagyvilágban.
2: Nem annyit, mint szeretnék, de próbálkozom. Azért is fontos, mert hogy jönni-menni, mert akkor még több dolgot tudok magamba szívni, elraktározni, amit és ezt én azért szeretem, és azért szeretek beszélni színpadon, vásznon, könyvben, bárhogy, hogy mindazok, akik azokat a dolgokat nem tapasztalhatják meg, amit én megtapasztalok, vagy nem látják meg benne feltétlenül pont ugyanazt, azt én megint csak a tükör szinonimájával így visszadobom, és akkor felmutathatom. Meglátom, és megmutathatom neki, és azt én nagyon szeretem. Uh-huh. Ezt én nagyon-nagyon szeretem.
1: Több leszel minden egyes utazás által?
2: Remélhetőleg igen.
1: Ezt most a hallgatóknak mondom, ezt úgy értsék, hogy János képes arra, hogy családilag több hónapot eltölt külföldön, tehát életvitelszerűen, ezt mondhatom így?
2: Igen, hát van óriási szerencsém, van egy hozzám hasonló elmebeteg feleségem, Mátyos Patricia festőművésznő.
1: Szép, innen csókoltatjuk.
2: Ezt ilyen nagyon dupla apostrófba, aki mindenben a partnerem, sőt, segít, irányít és koordinál. És hát ő azon extrém dolgokba maximálisan részt vesz, amiben én is, tehát senki nem gondolná róla, de mínusz 40 sok fokokba ugyanúgy mozog a vadonba, mint én, és mindent tud, igen, és tehát hogyha kell ilyen vagy olyan attitűdből De megyünk, és próbáljuk, mint ahogy én is a magam kvázi művészetével, ő is a maga művészetébe ezt beépíteni, és hogy ez megint csak azt tudom mondani, hogy visszatükröződjék.
1: Aha. Jó, hát építkeztek.
2: Igen, körülbelül
1: alkotó
2: igen.
1: Alkotó szempontból is. Ugye amikor legutoljára voltál, én nem láttam, hogy így ilyen szépen ki vagy sportolva. Hát amikor meg itt most jöttél be a stúdióba, azt mondtam, hogy te ennyire ki vagy gyúrva, de hát persze, hogy ki vagy gyúrva, hiszen te különböző harcművészeteket végzel, igen, ugye? Vagy csak egyet?
2: Ne, hát most tulajdonképpen már most csak mindig nekem az alapvető harcművészetem a Kyokushin karate, amit 1980-ban kezdtem el.
1: És még annó Szentesen?
2: Még annó Szentesen. Együtt B. Sándor nevű szintén humoristával.
1: Ez a B. Sándor, ezt most a hallgatóknak mondom, Badár Sándor jelenti, akivel közös könyvük van.
2: Hát sok minden van közös, igen. A Japánban is így, azért mentünk egy karatézunk. És a Kyokushin karate ugye a mai napig nagyon-nagyon fontos szegmense az életemnek, de most már 15 esztendeje egy úgynevezett Hikori Utajitsu harcművészetet.
1: Amiért képes vagy naponta hajnalban kelni?
2: Én hajnalban kelek, igen, a mesterünk Tanaka mester.
1: És rovod a budapesti utcákat?
2: Hát itt elmegyek előttetek.
1: Tényleg?
2: Igen, itt elmegyek előttetek, és megyek le a Margit híd, Budai híd főjéhez, a Lipte utcában ott van a dozsunk. És én az hétfőszed a péntek, de nagyon korán, tehát én 3 óra 30-kor már a dozsóban vagyok. Aha. És akkor edzem a sajátomat egészen 17:30-ig, akkor kis pihenő, átöltözöm, és 6-tól 7:30-ig van a hivatalos edzésünk. És utána én tudom kvázi kezdeni a napomat és élni a...
1: Na de várj, akkor ez így most mennyi? Hány óra?
2: 2x1.5 óra.
1: Aha, tehát akkor te 3x1 héten.
2: Nem, minden nap edzek, csak a dozsóban vagyok hétfőszerda péntek. Tehát amúgy is mozgok. Szeptembertől áprilisig pedig még a kutyákkal is pluszban, ugye, vagy a szánhúzó kutyákkal.
1: Nekem küldtél egy párszor videót egyébként a szánhúzó kutyáknál, és azt sem tudtam eldönteni, hogy mondom, ezek valódi videók, vagy
2: ezek teljesen valódi videók voltak, igen.
1: Csináltad. Tehát igen, te igen. Ott, konkrétan ott vagy a szánon, és repülsz velük.
2: Igen. Hát most már 41 esztendeje.
1: Jó, de ez, hogy... oké, csak aki életében nem csinált ilyet, lásd én, az el se tudja képzelni, hogy ez valódi.
2: Ez teljesen valódi. Ha majd egyszer lesz rá módunk lehetőség, akkor fogjál szavamon, majd elviszlek egy körre, ha olyan van. Majd akkor látod, megszagolod, megérzed a jó értelemben a vadon szavát és a vadon szagát.
1: Hát akkor te már jó régóta meg érzed a hívást.
2: Én igen.
1: De, és akkor most a szenvedély lélektanáról mesélj, kérlek, mert ez azért a mozgásban, a tested edzésében is ugyanúgy ott van, hogy például te, aki ehhez hozzá vagy szokva, én meg, aki életemben nem sportoltam semmit, mert ben voltam ott a világéletemben a sport ellen. Tehát én el nem tudom képzelni, hogy ez valakinek jól esik. És persze, hogy jól esik, de inkább arra válasz, hogy tényleg jól esik? Vagy azért neked is az van, hogy hát nem biztos, hogy lenne kedven fölkelni minden harmadik nap. Vagy második nap.
2: Mostanság, most már x éve, persze ez ilyen apostrófba értendő, ez is... azt szoktam mondani ehhez hasonló kérdésekre, hogy én ezt tulajdonképpen már nem akarom, csak a kötelesség akarja. Ez most én nagyon japánosan mondtam. Nem nagyon tudom elképzelni önmagam másként már. Uh-huh. Tehát egy-kettő. Ugye nagyjából többé-kevésbé így vagy úgy, de valamilyen formában magamból élek. Uh-huh. Ezért próbálom becsapni a naptárat. Nem nagyon működik, de azért igyekszem becsapni a naptárt, mert biztos, hogy van bennem egyfajta hiúság, hogy az idő az múlik. Tegnap engem nagyon, igen. Majd mindjárt beszélek róla. Tegnap volt a születésnapom, és már nem vagyok 20 éves.
1: Nem merte volna rá kérdezni. Na mennyi?
2: 61.
1: Szívből gratulálok.
2: Köszönöm szépen.
1: Akkor ez egy születésnapi beszélgetés.
2: Ez most születésnapi beszélgetés, igen, abszolút.
1: Akkor abszolút kicsit mérleget vonhatunk.
2: És fura, hogy tulajdonképpen zavar, igen. Tehát, hogy ennek a feleségem, Patricia megmondhatója, hogy én állandóan nyekergek ezzel, hogy úristen, az évek telnek, minden is, akkor hiába merem néha azt gondolni, meg a visszajelzésekből, hogy én jóval fiatalabbnak nézek ki.
1: Nem mondtam volna meg, hogy ennyi vagy.
2: Mint amennyi, tehát általában azért, mint a 40-esnek szoktok nézni. De és ráadásul a lelkem is valahol ott maradt valamilyen, okay. valamilyen szinten. Tehát ezt inkább úgy kell értelmezni, hogy tehát nincs itt ebben semmilyen ilyen túlzó dolog. Én ugye, mint ahogy B. Sándor is, meg még sokan mások is vagyunk, szentesi vagyok, szentesről uh-huh. származunk. Én mindig úgy szoktam fogalmazni, hogy én vagyok így nagybetűvel a nagybetű szentesi.
1: Okay.
2: Szentes ez egy fontos hely a világegyetemben. És nekem nagyon-nagyon fontos az, hogy is szokás ezt manapság mondani, hogy önazonos maradjunk.
1: Uh-huh. Tehát vagyis, hogy az a szentesi lélek megmaradjon?
2: Igen. Igen.
1: De milyen az a szentesi lélek?
2: Ez nagyon fura, mert nekem van egy szentes képem, amiről egyébként a műsoraimban, a könyveimben, de az a szentes már nem létezik. Tehát és nekem van egy ideám, hiszen én most már régebb óta nem élek szentesen, járok haza természetesen, a család otthon van, mert nagyon-nagyon fontos szentes, és majd erről is szeretnék beszélni most. Nagyon fontos, én már most már 2 éve küzdök egy nagyon fontos szenteshez kötődő projekttel is, művészeti dolog, de hogy az a szentes már megváltozott, hiszen elteltek az évtizedek, generációk nőttek fel.
1: És már te sem vagy ugyanaz.
2: Én is, valamilyen szinten én sem, és nagyon sokan már nem ismernek. Természetesen a idősebb generációk azok ismernek.
1: Mint úgy nem ismernek, hogy a szentesi fiatal ember nem
2: ismerik. Igen, tehát hogy
1: a tévéből ismerhetnek, csak...
2: Amúgy ismerhetnek, csak nem feltétlen tudják, hogy mondjuk én szentesi vagyok, vagy ha otthon vagyok, és megyek az utcán, akkor az... Most már érezhetően egy kevesebben köszönnek rám úgy hirtelen. De ugyanúgy a szentesieknek Horváth Jancsika vagyok.
1: Na,
2: és ez nagyon fontos.
1: Ez maradjon is így. Bocsa hallgatóktól, de tényleg egy születésnaphoz kapcsolódó beszélgetésben mégiscsak szabad összegezni. És a szentest, azt úgy értsék azok, akik csak a szentesi legendás gimnáziumról hallanak, hogy azért az más. Tehát te egy ősszentesi vagy. Te nem a gimnázium miatt lettél szentesi.
2: Nem. A gimnázium és a drámai tagozat és bácskai házaspár természetesen nekem is nagyon-nagyon-nagyon fontos, de én eredendően szentesi vagyok.
1: Ezt akarom mondani, hogy azért az más.
2: Igen, még egy grádicsa lentebb van, vagy mélyebben, nem is tudom.
1: Igen, de hogy tudtál pestivé válni? Vagy inkább világpolgárrá váltál?
2: Tudod, mi az érdekes, hogy és ezt én bátran állíthatom, nem csak a saját példámból, hanem más példából is, hogy szentes, pedig hogy az én időmben még csak 35 ezres volt, most már szerintem nem laknak 30 ezren sem szentesen, de 35 ezres kisvárosba születtem, de én soha az életben nem éreztem a vidékiséget.
1: Uh-huh. Ez jó.
2: Abszolút nem. Tehát valószínűleg ez a szentesi fura lét miatt, de soha életben nem. Úgyhogy én köszönöm szépen, én nagyon jól el vagyok Budapesttel, nagyon szeretem Budapestet, Budán élek, majdnem mindig Budán is éltem. Nincs vele gondom, tudom kezelni. Uh-huh. Tehát abszolút a helyén tudom ezt kezelni. Szerintem nagyon sok dolgot sokkal jobban tudnánk mi emberek pláne ebben az országban használni, hogyha megfelelő helyen
1: kezelnénk, az biztos. Nem tudom nem megkerülni B. Sándort, hiszen legalább háromszor megemlítetted.
2: Sót dobálok magam mögé egyébként erőteljesen itt a
1: percebben, akit ugye Badár Sándornak hívnak, kapcsolódik hozzá több fronton is. Most milyen a kapcsolatotok?
2: Ha találkozunk, akkor nagyon jó.
1: De ti azért nem tesztek, hogy találkozzatok?
2: Most itt lenne mellettem az én drága jó komám, úgy szoktuk egymást nevezni, hogy komám, akkor egyszerűbben beszélnék, tehát én most a háta mögött. Én azt gondolom, én egy nagyon picikét többet próbálok, ő meg neki most olyan az élethelyzete, vagy a szituációja, hogy kevesebbet. A vicc az, hogy ha dolgoznánk együtt, mostanában sajnos nem dolgozunk együtt, ha dolgoznánk együtt, vagy bármikor, tehát egy spontán találkozó, és azt mondják, hogy most csinálni kell egy műsort, abban a 100 másodpercben is ugyanúgy, mint a DNS spirál kötnénk össze egymást, tehát nem lenne gond a munkával, hiszen irgalmatlan sok évtized összeköt bennünket. Az utóbbi évek azok kicsit lazábbak.
1: De nem ilyen egyébként maga az élet, meg a barátságok, hogy hol közelebb vagytok, vagy vannak emberek,
2: tulajdonképpen, hol? Tulajdonképpen igen. Nincs is ezzel gond, mert...
1: Fáj ez neked, vagy nem? Vagy rossz érzéssel tölt el?
2: Picit, persze. Aha. Egy picit.
1: Amikor ugye legutoljára találkoztunk, akkor jelent meg éppen a japán második, igen, vagy új köntösben kiadott verziója. Én azt gondoltam, hogy az talán egy újabb találkozási pont kettőtöknek.
2: Én is.
1: És akkor ebben szerintem sok minden benne volt. Igen. Ebben a válaszban. Na hát, ha eljutnak hozzá ezek a mondatok. Aztán majd elgondolkodik ő is.
2: Biztos megy, szokott rádiót hallgatni, gondolom, hogyha...
1: Pláne, hogyha csókoltatjuk természetesen mindenféle rossz érzés nélkül mondjuk ezt, és értse jól.
2: És akkor lehet, hogy még fel is fog hívni, komám, hallgattam, de hát találkozzunk.
1: Értse jól a mondatokat. Azért tudom ezt átérezni, mert nálam is, az én életemben is van egy ilyen barátság, ahol mindig azt érzem, hogy a másik, a barátom az érezteti velem, hogy én kevesebbet teszek ebbe. Tehát itt most én vagyok B. Sándorra ebben a sztoriban, és se érzem egyébként, hogy kevesebbet teszek. Tehát ez valószínűleg mindig két oldalú.
2: Abszolút, abszolút. Nagyon, nagyon nehéz ez. De egy tény is való, hogy azt a rengeteg évtizedet, az iszonyú mennyiségű együtt megtett kilométerek, kilométer ezreit, tízezreit, nem tudom mennyit, a közös könyveket, a közös filmeket, a műsorokat, a Szentest, az mind az övé, meg mind az enyém, meg mindenkié, mert ugye igyekeztünk úgy csinálni, hogy mindenki legyen, igen, azt az életben nem veszi el senki.
1: Hát ne is vegye.
2: Igen.
1: Ne is vegye. Na, hol tartasz most te alkotóként, János?
2: Alkotóként.
1: Mibe vagy most benne?
2: Egy csomó mindenben. Érdekes módon egyikből sem akarok meggazdagodni, pedig nagyon szeretnék, de ez valahogy egyáltalán
1: még
2: nem.
1: Van pár évet.
2: Még van egy pár évem, ez valahogy nekem nem megy, pedig mindig nagyon szerettem volna.
1: De
2: hogy...
1: ezt ősi vágy, vagy csak úgy mondogatod, mert ha szerintem nagyon akartad volna, akkor lehet, hogy elérted volna. Lehet, hogy annyira nem is akarod.
2: De
1: nem?
2: Akartam én, mert tudod miért, hogy akkor sokkal könnyebben megy mindaz, vagy ment volna mindaz, ami amúgy küzdelemmel. Aha. Ezt nem szokták egyébként elhinni, de hát te körbejártad a világot, meg jössz, mész, nem igaz, hogy nincs.
1: Hát jó, csak nem tudják, hogy
2: igen,
1: hogy
2: tehát, hogy
1: az
2: egész mással. Tehát nekem, ha sok pénzem lenne, vagy nekünk, ha sok pénzünk lenne, én ezt kőbe is vésném, és el is ásnám annyira biztos, hogy ugyanazt csinálnám, ugyanúgy élnék, mint most, csak egy picit könnyebben tudnám mindazokat megvalósítani. Uh-huh. Könyvet, mozgóképet, színházat, mindent. Tehát, hogy nem kellene annyit küzdeni, amiben néha belefárad az ember, de hát ezt is pontosan tudod, mint alkotó ember, hogy itt Magyarországon, amikor próbálsz valamit megteremteni, és valakinek, annak, bének, cének, bárkinek elmagyarázni, egyébként, hogy az egy nagyon jó dolog, igen, de kellene hozzá ez a főníciaiak által feltalált csengőbongó valami. Igen. Na, ebbe szokott az ember belefáradni. Uh-huh. De hogy hol tartok? Hú! Egyébként hoztam már puskát magammal.
1: Hát használd akkor.
2: Várjál, hogy ez a papírsepkendőm,
1: Addig elmondom, hogy Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit

0: a legnagyobb hajcsáron, Patricia, a feleségem, hogy tessék dolgozni keményen. Mindig valahol elcsúszok, de azért dolgozom. Van egy olyan könyv, amit egy nagyon kedves eredetűen történész végzettségű barátommal, dr. Igaz Leventével írunk. Ez egy magyar történet. Hogy is kell ezt mondani? Valós történelmi alapokon nyugvó fikció. Uh-huh. 942 lesz a címe, ha egyszer elkészül. Ez egy dátum, 942. Sima 942. Sima okay. 942. Okay. Nincs előtte pöcök.
1: Okay.
0: Sima 942. Ilyen-olyan okok miatt vagyunk kicsit meglassulva, de egy borzalmas, izgalmas világot építettünk fel. Van az egész valós történetről, amiről szól a könyv. Azt hiszem, talán 2 vagy 3, lehet, hogy Levente még mondaná is, hogy csak másfél, mondjuk A4-es méretű arab nyelvű leírás. Uh-huh. Ez a történelem. És ehhez kellett valós és nem valós alakokat nekünk felépíteni. Iszonyatosan izgalmas.
1: Hát az is izgalmas, hogy most mesélsz róla.
0: Úgyhogy egyszer remélhetőleg.
1: De nem lehet, hogy az a baj, hogy elmész reggelente edzeni, és annyira fáradt, hogy
0: nem,
1: nincs
0: nem, kedvet, azon fölpörgök.
1: Jó, hogy az téged motivál.
0: Igen.
1: Jó, de ez egy kutató munka valahol?
0: Rengeteg.
1: Ja, hát akkor értem.
0: Rengeteg. De egyébként ezeken igazándiból most ott tartunk, hogy tulajdonképpen a dialógokat kellene nagyon szépen megfogalmazni, nagyon helyesen, uh-huh. mert minden fejezetnek, mindenkinek tudjuk már a helyét.
1: Uh-huh. Jó, hát majd összeáll, aztán...
0: Előbb-utóbb összeáll.
1: Na, ez az egyik.
0: Ez az egyik. Aztán ugye van ami talán most a leghamarabb fog elkészülni, ugye a lapföldi történetünk, uh-huh. ugye amikor most Patriciával...
1: De ti több verzióban, vagy több időszakban is laktatok kint, ugye?
0: Ez most érdekes, nem, én egy alkalommal, azóta Patricia 2 alkalommal volt rövidebb időre.
1: És nem voltatok együtt?
0: Nem, ez most egy ilyen borzalmas, iszonyatos állapot volt, mert most miközben én télen a kutyáimmal Erdélyben mondjuk
1: azt, hogy dolgoztam. Azért, mert nem tudtam, hogy honnan küldözgeted a
0: Én Erdélyben videókat. Voltam, ugyanakkor a feleségem tőlem 3700 kilométerre Jukkasjarriba, Kiruna mellett.
1: Azért te ott vagy vele, és onnan
0: nem, külön voltam. Aha, külön voltunk.
1: Na de ez miért alakult így?
0: Ez azért volt, mert oda hívták Handlernek, igen. Tehát egy ilyen kennelbe, ugyan visszahívták dolgozni, uh-huh. mert hogy nagyon-nagyon erősen, és nagyon-nagyon jól, és nagyon-nagyon precízen dolgozik, mindig ezt szoktam mondani. Ez érdemes elvégezni a képzőművészeti egyetemet, és küzdeni nagyon sokat, hogy aztán lapföldön egyrészt rengeteg az nem lenne piszi, azt mondanám, hogy idióta turistával, de azért nem is mondom, hogy idióta turistával, de hogy rengeteg idióta turistával foglalkozni, plusz meg még 150 kutyával és mindenki mással. Úgyhogy ott volt 2,5 hónapot, most sem volt túlzottan meleg, mert végig 35-38 fok volt.
1: Mínuszban
0: természetesen. Igen. Mindeközben én egy nagyon kedves erdélyi barátom, Baróti Botond invitálására Erdélyben voltam, és ők foglalkoznak családilag így kutyaszános turizmussal. Uh-huh. És úgy tudtuk alakítani így a dolgainkat, hogy én fölpakoltam 10 kutyát, és elmentem Botondéknak segíteni, tehát én is turistáztam. Uh-huh. Kutyáimmal úgymond edzőtáborozni a Hargitára. Úgyhogy én ott voltam.
1: De
0: ott
1: te
0: voltam.
1: Is 2,5 hónap?
0: Nem, én másfelet.
1: Aha. És ehhez képest írsz egy könyvet?
0: Ami első skandináv aha. utunkról volt, ami ugye több mint 6 hónapos uh-huh. volt. Ez az a bizonyos, na ide is mindent összefúj a szél című könyvem.
1: Hát ott ez viszi tovább az eddig.
0: Igen, abszolút.
1: Na, hát izgatottan várjuk ezt.
0: Úgyhogy jól állok, egyébként jól állok. A tematikája annak is hasonló, mint a B. Sándorral írt
1: Japánnak
0: és a többi könyveinknek, igen. Tehát hogy tulajdonképpen ez is egy stand-up könyv. Rengeteg olyan szituáció, ami a velem vagy a környezetemmel történt ott 6 hónap alatt, ahol is gyakorlatilag a bolygó minden részéről

0: jöttek emberek, tehát Grönlandtól a Fülöp-szigeteken át, nem tudom, Chiléből egészen Vladivostokig, tehát mindenhonnan.
1: Bocs a kérdésért, talán most belefér, nem az zsebetekben akarok turkálni, de ezek a kiruccanások, ezek a 6 hónapok, 2,5 hónapok, 1,5 hónapok azért kellenek, hogy egy nyilvánvalóan kerestek vele, vagy azért, hogy tapasztaljatok és többek legyetek?
0: Is, tehát, hogy mi oda elmegyünk mondjuk Svédországba dolgozni, uniós állampolgárként, és majdnem európai pénzt kapunk. Uh-huh. Majdnem. Mert nem vagyunk svédek, ezért majdnem. De én ott is folyamatosan, tehát azon kívül, hogy ott vagyok kint a vadonba, azon kívül, hogy mint rendes indián scout próbálom a ostoba fehér embereket, mert mindenki volt fehér ember, de az ostoba fehér embereket életben tartani a mínusz hidegben. Azon kívül...
1: Bocsánat, szabad ne feled. Ott te az itteni eszköztáradnak, amiket megtanultál a színpadon, meg a közönség előtt, azt használod?
0: Épp ezt akartam folytatni.
1: Akkor ne haragudj.
0: Nem, nagyon jó, hogy mondtad, hogy én folyamatosan ott népművelek. Tehát majd a könyvben majd lehet olvasni a különböző történeteket, amikor én minden nációt, és akkor néha nagyon zavarba hoztam őket, és volt, aki örült, volt, aki nem örült, mert a dán vendéggel, mikor a 20. századi dán irodalom fellendüléséről beszélgetünk, vagy kezdek beszélgetni, és akkor csak én ismerem a dán szerzőket, vagy a Mumbai-ból, amit gyerekkori nevén Bombay-nek hívtak, jövő művészettörténész házaspárral elkezdek beszélgetni Bakta Ervin unokahugáról, Amrita Sergiről, aki így született Magyarországon és Dunaharasztiban élt is, ami ugye egyébként India leghíresebb festőművésznője, és akkor ezzel nem nagyon tudnak, nem nagyon tudnak mit kezdeni. Az olasz gondolással Gianni Morandit énekelek a szánon, tehát hogy én...
1: Óriási.
0: Hogy én, ez én, tehát nekem...
1: Ez is te vagy.
0: Igen. Én annak idején Bácskai Miska bácsitól Szentesen azt tanultam meg, még nagyon sokan azt tanultuk meg, hogy ahol vagyok, az a színpadom.
1: Uh-huh. Tehát ha egyszer... Amiről mondta, hogy ahol ott vagyok, ott a színház?
0: Az más. Én azt mondta, hogy ahol Miska bácsi azt mondta, hogy ahol állsz, az a színpadod.
1: Aha. Szánon is.
0: Ha egy méteres színpadon. Uh-huh. Tehát léptünk mi fel az én drága jókomámmal olyan helyen, ahol valóban volt egy színpad. Bementünk az adott helyre, és már mondták, hogy színpad lesz, és kérdeztük, hogy hol a színpad, és rámutattak egy ilyen...
1: Sörösrekeszre?
0: Egy méter húszas, egy ilyen fadobogóra, amin volt, mit tudom én, 2 aszparátusz, tehát ilyen virág, vagy valami hasonló, azt levették, és mondták, hogy amúgy ez a színpad. Aha. És jó, akkor ezt belakjuk. És belaktuk. Aha. De hogyha ha beraknak egy giganagy színpadra, én azt is igyekszem beélni és berakni. Uh-huh. Úgyhogy ezt mind Szentesen, ezt mind Miska bácséktól tanultam meg, és én ezt, amit mondtál a játék, hogy mindenen túl, azon kívül, hogy egyszerre lehetek tényleg a vadon gyermeke, és azon kívül meg ugyanott előadó művész, az nekem egy nagyon-nagyon, hogy mondjam...
1: Áldás?
0: Áldás, igen, uh-huh. Igen. Én ezt úgy szoktam fogalmazni, és ez egy lopott fogalom, Széchenyi Zsigmond gróftól loptam. Ő írta anno az Alaszkában vadásztam című, igen, könyvében a helyi guide-ról, aki neki ott a guide-ja volt a vadászatok alatt, hogy megdöbbent a családon, mert kimentek a vadonba, és hát ott ugye nagy ugye, kebimbe, ugye nagy lokkebimbe, ilyen faházba lakott mindenki, és ott nagy büdös semmi, 30-as években vagyunk Alaszkában. Mindenfele fegyverek, meg állatprímek, és mikor bement, akkor iszonytatos könyvtár, angolul, franciául, németül, latinul, és kiderült, hogy ezeken a nyelveken mind beszélnek, és akkor ő fogalmazott, hogy hát ezek egy kultúrbarbárok. És ezt én elloptam Zsiga bátyánktól, Isten nyugosztalja, és én ezt előszeretettel igyekszem magamra használni, hogy Horváth János kultúrbarbár, mert hogy én ugye...
1: Értsék jól a hallgató.
0: Igen, értsék úgy, tehát ez azt jelenti, hogy ha meghívott volna a királynő a Buckingham palotába reggelizni, akkor én a királynővel, bár biztos, hogy nagyon nem elégedetlen lenne a nagyon csúnya amerikaias rossz nyelvtanos akcentusommal, de egyébként én órákat beszélek angolul is, tehát nem jó a kiejtésem, de egyébként nagyon amerikai akcentusom van. De én bármiről elbeszélgetek a királynővel.
1: Mint ahogy bárkivel.
0: Igen, de hogyha a királynő után kiraksz várhova egy jó késsel és egy marék sóval, akkor is el vagyok.
1: Hát kb. Ezt nézzük ki belőle egyébként. Na, még mielőtt elköszönnénk, azért mondd el a harmadikat, az nem volt még meg. A kettő megvan.
0: Igen, a harmadik az ugye a harmadik az ilyen duplán kötődik a Jaffához, mert ugye, hogy a Jaffánál ugye vagyok én szerző, de van ugye nekem a kutyaszenhajtáson, a színházon, a filmen kívül, ugye, meg ugye a harcművészeten, Japánon kívül, ugye ott a másik óriási mániám, ugye az észak-amerikai indián kultúra.
1: Igen.
0: Mivel én szintén nagyon-nagyon, szintén Patriciával együtt, nagyon-nagyon sok évtizede foglalkozom. Épp ezért a Jaffában, hála Istennek, hogy mondjam,
1: nyitottak?
0: A partnerre találtam abban, hogy nekem az X év az agyamba belement, hogy olyan jó lenne, hogyha főleg kortárs amerikai netán őslakos, tehát egy indián szerzőktől jelennének meg magyar nyelven könyvek. Vagy olyan könyvek, amelyek az őslakosoknak az életét, a mai világát, bármit megmutatja. És ezeket a könyveket én megtalálom, igyekszem megtalálni, és igyekszem felmutatni, oda mutatni Rados Rihárdnak, ugye a Jaffának a főnökének, hogy mi lenne, ha ezekből valami. És elindult már egy folyamat, és már jelentek meg.
1: És te is fordítanád le?
0: Nem, én általában ezeket vannak nálam sokkal jobb fordítók. Uh-huh. Én az vagyok, aki egyrészt megtalálja, kettő pedig a szakmai részét, a nyelvi részét, a fogalomrendszerét, azt segítem a fordítót helyre rakni, hogy ez a magyar olvasó fülének, szemének működőképes legyen. És ja, etnografikusan izgalmas. Is ott legyen. Most is találtam most is elindult egy ilyen könyv, és emellett, vagy hogy ehhez kapcsolódóan, az már, ez megint is már x éve megy, ott viszont a kiadója üti a fejemet. Megkért Rihárd, hogy mi lenne, hogyha írnék egy regényt indián tematikában? És ez egy nagyon izgalmas dolog, mert indián könyvet, indián regényt egy, nagyon egyszerű írni, mert iszonyatos mennyiségű panel van. Kettő, borzalmas nehéz írni, mert iszonyatos mennyiségű panel van.
1: Igen.
0: Neked eszem kell ezeket elmondani, a paneleknek a használata. Háromszor kezdtem bele, mind a hármat kidobtam. És körülbelül most már bő másfél éve, lehet, hogy már másfél éves, ezt mondtam, nem. Tehát bő másfél éve ilyen, nem is tudom, hol voltam, bárhol. Autót vezettem, vagy. Nem tudom. Eszembe jutott egy kezdőmondat, amit sikítva leírtam.
1: Hogy milyen jó?
0: Leírtam, az már el fogom felejteni is. Leírtam, elraktam, hazamentem, elővettem, ránéztem erre a kezdőmondatra, és azt mondtam, hogy basszus, megvan. És megvan. Nem íródott még meg, de rengeteg mindent már összeraktam a könyvhöz. Nagyon igyekszem elkerülni a sablonokat.
1: Uh-huh.
0: És úgy igyekszem úgy megfogalmazni az egészet, hogy hát, hogy abban én is benne legyek. És mindenki, akinek
1: jön. Mindent értek az első válaszodból, hogy rengeteg a feladat.
0: Igen.
1: Talán már azt is értem, hogy miért nem haladsz úgy igazán a dolgokkal, mert valószínűleg mindegyikből haladsz egy picit. időnként, nem lehet?
0: Ha én valaminek nekiugrok, akkor neki vagyok ugorva. Tehát akkor,
1: vagy akkor nem is ugrasz neki még?
0: Nem,
1: igazán?
0: Hanem én szeretem...
1: Érlelgeted magad?
0: Nem is az, hogy érlelgetem, nekem az a munkamódszerem, hogy gyűljék össze minden egybe, tehát majdnem legyen az a lufi, majdnem felfújva, és most kicsit sarkítva, csak a végig csak kettőt-hármat kelljen belefújni, hogy el tudjam okay. kötni. Tehát én könnyebben...
1: Mi várjuk?
0: Én meg igyekszem a ti várásatoknak megfelelni.
1: Színpadon mikor látunk?
0: Nagyon remélhetőleg minél hamarabb, most már viszonylag hosszú ideje megy egy egyeztetési folyamat szülővárosommal, Szentessel, mert egy nagyszerű embertől kaptam én egy monodrámát, aki egy olyan, amely monodráma egy olyan szentesi születésű színész, kabaré tulajdonos, író, kupléíró, zeneszerzőről szólt, aki 19. század végén és a 20. század első harmadában dolgozott, és aztán tulajdonképpen valahol eltűnt a kultúra és az irodalom süllyesztőjébe, de egy csomó olyan dalocskája van, kupléja van, darabja van, amit egyébként idézünk, és én is, mikor először szembe találkoztam ezzel, hogy ő is kiderült. És ez az ember legalább annyira sikertelen, mint én, úgyhogy aki írta, az direkt rám gondolt, és nekem írta a darabot, és nagyon vicces, mert amikor engem megkeresett, úgyhogy mi egyébként nagyon régóta nem találkoztunk.
1: Igen.
0: És rám írt, meg aztán beszéltünk. Én ott ültem Svédországban, mínusz 42 fokban, valahonnan visszajövő, és akkor kaptam egy színdarabot. Na most, ha sikerül Szentessel egyeztetni, akkor remélhetőleg ez a monodráma előbb-utóbb megvalósul. Szentesen szeretném az ős bemutatóját, hiszen világos. Szenteshez...
1: Aztán hozott Pestre.
0: Aztán hozom Pestre. Én rendezem, játszom, mindent én csinálom.
1: Lehet, hogy idén még megvalósul?
0: Hú, de jó lenne, és legyél Váltesz.
1: Meg akár az egyik könyv is?
0: Az egyik könyvnek meg kell valósulnia.
1: Na hát, izgatottan várjuk. Tudod, mi a durva, hogy most már eltelt 30 akárhány perc a beszélgetésből, de megint bennem maradt egy csomó kérdés, úgyhogy majd kell csinálni egy következőt is, mert aki sikertelennek tartja magát félig viccesen, azért ott komoly lélektan.
0: Igen, ez a tavaly ugye a 60 éves születésnapomra csináltam egy műsort, ami csak részben működött. Annak volt egyébként ez a címe, ez a Hogyan legyünk sikertelenek.
1: Na jó, vigyázz magadra.
0: Köszönöm szépen,
1: Horváth
0: itt voltam.
1: János, kövessék, szeressék, bárhol, bármit csinál, azt a sok energiát, amit beletesz az imádott hivatásába, az alkotásba, azt a figyelmükkel viszonozzák. Köszönöm neked, sok csillogó szempát, bármit csinálsz.
0: Köszönöm, szia.
1: És Jánostól most elköszönök, önöktől még nem folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy búcsú erejéig még fogunk találkozni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Horváth Jánosnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Hatalmas mérraj jelent meg egy budapesti pláza bejáratánál. Csődbe ment egy magyar utazási iroda. A főváros dupla parkolási díjjal sújtaná a nehezebb villanyautókat. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Videó készült arról, ahogy egy óriási mérraj egy budapesti pláza üvegfalához tapadt. Annyi sárga-fekete rovar gyűlt össze, hogy dongásuk még az utcazajt is elnyomta. Sokan emiatt nem mertek kilépni a bevásárlóközpontból. Bár a képek első látásra valóban ijesztőek, a felvétel készítője azt mondta az egyik kereskedelmi csatorna híradójának, hogy nem voltak agresszívak. A pláza üzemeltetői azt közölték, hogy a mély család néhány óra múlva továbbállt, problémát nem okoztak, senkit nem csíptek meg. Az utóbbi hetekben Debrecenben és Hajdúhatházon is készültek felvételek a kaptárukat elhagyó nagy rajokról, amelyek váratlan helyeken bukkantak fel. Boros Péter méhész a jelenséggel kapcsolatban elmondta, májusban szaporodnak a méhek, és ilyenkor több ezer fős családok keresnek maguknak új otthont. Csődbe ment a Travel Teachers Kft. Utazási iroda. Budapest főváros kormányhivatala visszavonta a cég működési engedélyét. Az ügyvezető tulajdonos e-mailben értesítette az érintett ügyfeleket. Ebből derült ki, hogy a cég március végétől kötelezően előírt szakmai vezető nélkül maradt, a növekvő forgalom miatt pedig be kellett volna emelni a vagyoni biztosítékot, aminek pénzügyi feltételeit már nem tudták teljesíteni, számolt be róla az Utazó Majom. Az utazási iroda cégvezetője levelében azzal nyugtatta az utasokat, hogy a jövőbeni utazások előkészítését rendben zajlott, a repülőjegyeket és a szállásokat kifizették, a tömeges visszatérítési igényeket azonban a közösségi médiában elindult pániknak tulajdonítja, amely szerinte végzetesen megrendítette a cég likviditását. A fővárosi közgyűlés által elfogadott parkolási rendelet alapján 2027-től dupla parkolási díjtételt fizetnek a nehezebb villanyautók a fővárosban. A rendelet nem különbözteti meg a hagyományos belső égésű motorral szerelt, illetve a tisztán elektromos meghajtású járműveket, így hamarosan a 2000 kg feletti villanyautók is kétszeres árat fizethetnek a fővárosban. Írta a közleményében Marsi Norbert, a Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület elnöke. Az intézkedés visszavetheti az elektromos autók terjedési ütemét, pont abban a városi környezetben, ahol a legnagyobb szükség lenne a közlekedésből eredő káros anyag kibocsátás csökkentésére. Továbbá sarcolja a környezetbarátabb technológiába fektető autótulajdonosokat, így a technológiai felárért fizető e-autó tulajdonosokra újabb teher hárul, ami összességében nem egyezik a környezetbarát Budapest koncepcióval sem, írta a szakember. Külföldi és hazai néptánc, népzenei és világzenei együttesek közreműködésével rendezik meg a 31. Duna Karnevált június 12-e és 19-e között Budapesten, melyen látványos programokkal és gálával mutatják be a Kárpát-medence és a világ gazdag népzenei táncos örökségét. A fesztivál helyszínei a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében, a Kobuci kertben, az Erzsébet-ligeti színházban, a Margit-szigeti szabadtéri színpadon és Budakalászon lesznek. A tájékoztatás szerint a Nemzetközi Népművészeti Fesztiválon fellépmások mellett a Duna Művész Együttes, a Magyar Állami Népi Együttes, a Nyírség és a Balaton Tánc Együttes és az idén 50 éves Kóló zenekar is. A programsorozatra Brazíliából, Bulgáriából, Lengyelországból, Spanyolországból, Szlovákiából és Türkmenisztánból érkeznek néptánc csoportok. Jakob Söderqvist nyerte a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyt, amelynek vasárnapi záróetapján Tim Merlier diadalmaskodott. Az összetett legjobb magyarjaként a 9. Walter Attila érdemelte ki a fehér, Fetter Erik pedig a legjobb hegyi menőnek járó piros trikót. A lerövidített szombati királyetap után vasárnap Balatonalmádiból vágott neki a mezőny a 47. magyar körversenyt lezáró 147 kilométeres távnak.
1: És most... Indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

0: vakarom bőröm sajgó sebeit. Lassul a DJ, serceg a bakelit.
1: Sláger FM.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Hatalmas méra jelent meg egy budapesti pláza bejáratánál. Csődbe ment egy magyar utazási iroda. A főváros dupla parkolási díjjal sújtaná a nehezebb villanyautókat. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Videó készült arról, ahogy egy óriási méraj egy budapesti pláza üvegfalához tapadt. Annyi sárga-fekete rovar gyűlt össze, hogy dongásuk még az utcazajt is elnyomta. Sokan emiatt nem mertek kilépni a bevásárlóközpontból. Bár a képek első látásra valóban ijesztőek, a felvétel készítője azt mondta az egyik kereskedelmi csatorna híradójának, hogy nem voltak agresszívak. A pláza üzemeltetői azt közölték, hogy a mély család néhány óra múlva továbbállt, problémát nem okoztak, senkit nem csíptek meg. Az utóbbi hetekben Debrecenben és Hajdúhatházon is készültek felvételek a kaptárukat elhagyó nagy rajokról, amelyek váratlan helyeken bukkantak fel. Boros Péter méhész a jelenséggel kapcsolatban elmondta, májusban szaporodnak a méhek, és ilyenkor több ezer fős családok keresnek maguknak új otthont. Csődbe ment a Travel Teachers Kft. Utazási iroda. Budapest főváros kormányhivatala visszavonta a cég működési engedélyét. Az ügyvezető tulajdonos e-mailben értesítette az érintett ügyfeleket. Ebből derült ki, hogy a cég március végétől kötelezően előírt szakmai vezető nélkül maradt, a növekvő forgalom miatt pedig be kellett volna emelni a vagyoni biztosítékot, aminek pénzügyi feltételeit már nem tudták teljesíteni, számolt be róla az Utazó Majom. Az utazási iroda cégvezetője levelében azzal nyugtatta az utasokat, hogy a jövőbeni utazások előkészítését rendben zajlott, a repülőjegyeket és a szállásokat kifizették, a tömeges visszatérítési igényeket azonban a közösségi médiában elindult pániknak tulajdonítja, amely szerinte végzetesen megrendítette a cég likviditását. A fővárosi közgyűlés által elfogadott parkolási rendelet alapján 2027-től dupla parkolási díjtételt fizetnek a nehezebb villanyautók a fővárosban. A rendelet nem különbözteti meg a hagyományos belső égésű motorral szerelt, illetve a tisztán elektromos meghajtású járműveket, így hamarosan a 2000 kg feletti villanyautók is kétszeres árat fizethetnek a fővárosban. Írta a közleményében Marsi Norbert, a Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület elnöke. Az intézkedés visszavetheti az elektromos autók terjedési ütemét, pont abban a városi környezetben, ahol a legnagyobb szükség lenne a közlekedésből eredő káros anyag kibocsátás csökkentésére. Továbbá sarcolja a környezetbarátabb technológiába fektető autótulajdonosokat, így a technológiai felárért fizető e-autó tulajdonosokra újabb teher hárul, ami összességében nem egyezik a környezetbarát Budapest koncepcióval sem, írta a szakember. Külföldi és hazai néptánc, népzenei és világzenei együttesek közreműködésével rendezik meg a 31. Duna Karnevált június 12-e és 19-e között Budapesten, melyen látványos programokkal és gálával mutatják be a Kárpát-medence és a világ gazdag népzenei táncos örökségét. A fesztivál helyszínei a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében, a Kobuci kertben, az Erzsébet-ligeti színházban, a Margit-szigeti szabadtéri színpadon és Budakalászon lesznek. A tájékoztatás szerint a Nemzetközi Népművészeti Fesztiválon fellépmások mellett a Duna Művész Együttes, a Magyar Állami Népi Együttes, a Nyírség és a Balaton Tánc Együttes és az idén 50 éves Kóló zenekar is. A programsorozatra Brazíliából, Bulgáriából, Lengyelországból, Spanyolországból, Szlovákiából és Türkmenisztánból érkeznek néptánc csoportok. Jakob Söderqvist nyerte a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyt, amelynek vasárnapi záróetapján Tim Merlier diadalmaskodott. Az összetett legjobb magyarjaként a 9. Walter Attila érdemelte ki a fehér, Fetter Erik pedig a legjobb hegyi menőnek járó piros trikót. A lerövidített szombati királyetap után vasárnap Balatonalmádiból vágott neki a mezőny a 47. magyar körversenyt lezáró 147 kilométeres távnak.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

napjainkban. Ez a sláger. Minden, amit szeretünk.

0: Ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl?
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, május 21-én csütörtökön este 19:30-tól a Magyar Zeneháza koncerttermében jön egy nagyon különleges koncert performance, ami tulajdonképpen összművészet, egy crossover a táncművészet és a jazz között, a test és a hang párbeszéde címmel, Gesztei Nagy Csilla és Pierre Martin két szólamú előadása. Egészen pontosan két szólam, ami egy női kortárs táncos, akit már mondtam, Gesztei Nagy Csilla, és egy férfi jazzzenész Pierre Martin találkozásának lenyomata, amely hang és látvány, zene és mozgás dialógusára épül, miközben folyamatosan feszegeti az érzékelés határait. Az előadás központi kérdése, milyen érzelmi, fizikai és kulturális távolságok választanak el minket egymástól, és ezek hogyan hidalhatók át a zene és a tánc nyelvén. A darab a kommunikáció különböző formáit vizsgálja, a pillanatokat, amikor elbeszélünk egymás mellett, és azokat, amikor ugyanarra a ritmusra mozdul a test, és szólal meg a hang, amikor azonos térben és időben mélyen és intimen vagyunk jelen egymás számára. A színpadon megszülető audiovizuális párbeszéd egy különleges két szólamú szimfóniává áll össze, amelyben a két művész egy testként mozog, és egy hangszerként, pontosabban egy hangszerként szólal meg. Gesztei Nagy Csilla táncművész, koreográfus és pedagógus, tanulmányait a Magyar Táncművészeti Egyetemen, valamint a Rotterdami Táncművészeti Főiskolán végezte. Alkotói és pedagógiai tevékenységében a mozgás, a képzelet és a közösségi tapasztalat összefüggéseit kutatja. Pierre Martin Franciaország és Magyarország között nőtt fel, egy olyan világban, ahol a zene lényegében mindenütt jelen van. Dobosként eleinte a rock és a pop szcéna vonzotta, de később az improvizatív zene is egyre inkább bekerült a repertoárjába. Az előadás után egyébként még közönségtalálkozó is lesz. A meghívott vendég Újvári Pintér György zenei producer és zeneszerző, tehát mindez május 21-én a Magyar Zeneházában.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Meghosszabbították a Váci úti felüljárónál balesetet okozó férfi letartóztatását. Budapesten megállt az ingatlan drágulás áprilisban. Dabas nyerte a futókörök napját. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. 3 hónappal meghosszabbította a bíróság annak a 25 éves férfinak a letartóztatását, aki április elején halálos balesetet okozott a Váci úti felüljárónál, erősítette meg a fővárosi törvényszék. A rendőrség szerint a sofőr egy Audival nagy sebességgel, feltehetően egy másik autóval versenyezve haladt, többször átlépte a záróvonalat és több járműnek is nekiütközött. Egy Toyota a felüljáróról is lezuhant. A 66 éves sofőr a helyszínen, az Audi 35 éves utasa a kórházban halt meg. A gyanúsított korábban 30 millió forintos óvadékot ajánlott fel, de ezt elutasították. A férfit halált okozó közúti veszélyeztetéssel gyanúsítják, amiért 5-10 év szabadságvesztés is kiszabható. Miközben országszerte még drágulnak az ingatlanok, Budapesten áprilisban megállt az áremelkedés, sőt hajszálnyit csökkentek is az árak. A fővárosi megtorpanást az októberben indult Otthon Start program árkorlátja okozza, amíg átad szabad további áremelésnek. Vidéken azonban más a helyzet, Pest vármegyében majdnem 18%-kal nőttek az árak egy év alatt. Míg a legnépszerűbb pesti kerületekben már 1,6 millió forint feletti négyzetméter árakkal találkozhatunk, a vidéki nagyvárosok rangsorát Debrecen 1.110.000 forintos átlaggal. A szakértők szerint az év második felében a kereslet fokozatos élénkülése és több adásvétel várható. Több éves kényszerű kihagyás után augusztus 29-én visszatér a népszerű generáli OVT Duna átúszás, ahol 1000 amatőr és profi sportoló kelhet át Pestről Budára. A résztvevők a pesti Corvinus Egyetem mellől rajtolva a budai BME előtti versenyközpontnál érnek partot a várhatóan 23 fokos folyóban. A biztonságot a Pest vármegyei kutatómentőszolgálat 30 szakembere és 12 motoros mentőhajó garantálja a dunai vízirendészet előírásait betartva. Az esemény a generáli Night program sorozat részeként valósul meg, jelentkezni pedig a hivatalos weboldalon keresztül lehetséges erre az ikonikus belvárosi sportélményre. A szombaton rendezett futókörök napján 25 helyszínen több mint 10 000 résztvevő húzott futócipőt, akik összesen csak nem 90 000 kilométer teljesítettek. A szervezők beszámolója szerint a rendezvényhez minden helyszínen legalább 200-an csatlakoztak, noha az időjárás korán sem volt ideális. A települések közötti versenyt Budapest 18. kerületét és Gyömrőt megelőzve Dabas nyerte 10.898 kilométerrel. A szervezők a résztvevői visszajelzések alapján már most a jövő évi fejlesztéseken dolgoznak, céljuk pedig egy még több helyszínt megmozgató, még nagyobb országos sport ünnep létrehozása. Shaquille O'Neal is fellép július 11-én a hajógyári szigeten rendezett Buzz Paradise in the City egésznapos bulin. A négyszeres NBA bajnok DJ Diesel művész néven ad majd exkluzív szettet. A program délután 4-től este 10-ig tart, majd ezután afterparty jön. Shaquille O'Neal neve nem csak sportolóként ismert, tévéműsorokban, podcastokban, reklámokban is szerepelt, és az elmúlt években a Buzz Music egyik legnépszerűbb előadójává vált. A Koruc Levente Fodor Bence kajakpáros megnyerte az 500 méteres döntőt az olimpiai kvalifikációs kajakkenu világkupa sorozat brandenburgi állomásán, melyen a magyar versenyzők további 3 érmet, 1 ezüstöt és 2 bronzot gyűjtöttek a délelőtti finálékban. A kettes pályán küzdő magyarok féltávnál még csak a 3. helyen lapátoltak az ausztrálok és a németek mögött, de a múlt héthez hasonlóan az utolsó 200 méteren ezúttal is magasabb sebességi fokozatba kapcsoltak, és ez most elég volt a győzelemhez.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is te

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 12-én pénteken este 19 órától a Hagyományok Háza Színház termében érkezik a Fitos Dezső Társulat Tántorgók című előadása, táncjáték a hazát elhagyók emlékére. Amerika, kérem szépen, a jövő országa, az ígéret földje, a lehetőségek hazája, lényegében egy tündérmese, főleg a 20. század elejé magyar nincstelenség felől nézve. Magyarországi szegénylegények, zsellérek, napszámosok, cselédek százezrei hagyták el a hazát az itthoni gondok enyhítésére, a könnyebb jövő reményében. Fiumében mondtak búcsút Európának, és több hezes utazás után aztán Amerikában találkoztak először a meseországgal, ahol azonnal hankik lettek, izompacsírták, és nyelvtudás hiány a legkeményebb munkákra osztották be őket. Hitték, hogy majd egyszer hazatérnek, földet, házat vesznek a kint keresett pénzből, de a kivándorlóknak lényegében csak a negyedet tért vissza Magyarországra. Nos, ez az előadás róluk szól, a tánc értük szól, a tántorgókról, a bátrakról és a bizonytalanokról, akik éhesen és tétován várták az ügynököt, hogy rabszolgamunkára vigye őket Pennsylvania bányáiba. Róluk, a hankikról, akik az első világháború előtt érkeztek Amerikába, szédelegve az idegen világban, ahol megtanultak élni, de mindvégig kívülállók maradtak. Róluk, a bujdosó magyarokról, akik tiszta tekintettel, de tántorgó lélekkel álltak az új világ földjén. Fitos Dezső Társulata nekik állít emléket, megmutatva négy kivándorló legény sorsán keresztül a magyar paraszti exodust. A táncosok között ott van Balogh Boldizsár, Fenyvesi Zénó, Fitos Dezső, Gellén Péter, Gera Zoltán, Horváth Zalán, Molnár Bálint, Östör Ákos és Sári Albert is. A rendező koreográfus pedig nem más, mint a névadó Fitos Dezső. Várják önöket szeretettel június 12-én pénteken a Hagyományok Háza Színház termében.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Hatalmas méra jelent meg egy budapesti pláza bejáratánál. Csődbe ment egy magyar utazási iroda. A főváros dupla parkolási díjjal sújtaná a nehezebb villanyautókat. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Videó készült arról, ahogy egy óriási mérai egy budapesti pláza üvegfalához tapadt. Annyi sárga-fekete rovar gyűlt össze, hogy dongásuk még az utcazajt is elnyomta. Sokan emiatt nem mertek kilépni a bevásárlóközpontból. Bár a képek első látásra valóban ijesztőek, a felvétel készítője azt mondta az egyik kereskedelmi csatorna híradójának, hogy nem voltak agresszívak. A pláza üzemeltetői azt közölték, hogy a mély család néhány óra múlva továbbállt, problémát nem okoztak, senkit nem csíptek meg. Az utóbbi hetekben Debrecenben és Hajdúhatházon is készültek felvételek a kaptárukat elhagyó nagy rajokról, amelyek váratlan helyeken bukkantak fel. Boros Péter méhész a jelenséggel kapcsolatban elmondta, májusban szaporodnak a méhek, és ilyenkor több ezer fős családok keresnek maguknak új otthont. Csődbe ment a Travel Teachers Kft. Utazási iroda. Budapest főváros kormányhivatala visszavonta a cég működési engedélyét. Az ügyvezető tulajdonos e-mailben értesítette az érintett ügyfeleket. Ebből derült ki, hogy a cég március végétől kötelezően előírt szakmai vezető nélkül maradt, a növekvő forgalom miatt pedig be kellett volna emelni a vagyoni biztosítékot, aminek pénzügyi feltételeit már nem tudták teljesíteni, számolt be róla az Utazómajom. Az utazási iroda cégvezetője levelében azzal nyugtatta az utasokat, hogy a jövőbeni utazások előkészítését rendben zajlott, a repülőjegyeket és a szállásokat kifizették, a tömeges visszatérítési igényeket azonban a közösségi médiában elindult pániknak tulajdonítja, amely szerinte végzetesen megrendítette a cég likviditását. A fővárosi közgyűlés által elfogadott parkolási rendelet alapján 2027-től dupla parkolási díjtételt fizetnek a nehezebb villanyautók a fővárosban. A rendelet nem különbözteti meg a hagyományos belső égésű motorral szerelt, illetve a tisztán elektromos meghajtású járműveket, így hamarosan a 2000 kg feletti villanyautók is kétszeres árat fizethetnek a fővárosban. Írta a közleményében Marsi Norbert, a Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület elnöke. Az intézkedés visszavetheti az elektromos autók terjedési ütemét, pont abban a városi környezetben, ahol a legnagyobb szükség lenne a közlekedésből eredő káros anyag kibocsátás csökkentésére. Továbbá sarcolja a környezetbarátabb technológiába fektető autótulajdonosokat, így a technológiai felárért fizető e-autó tulajdonosokra újabb teher hárul, ami összességében nem egyezik a környezetbarát Budapest koncepcióval sem, írta a szakember. Külföldi és hazai néptánc, népzenei és világzenei együttesek közreműködésével rendezik meg a 31. Duna Karnevált június 12-e és 19-e között Budapesten, melyen látványos programokkal és gálával mutatják be a Kárpát-medence és a világ gazdag népzenei táncos örökségét. A fesztivál helyszínei a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében, a Kobuci kertben, az Erzsébet-ligeti színházban, a Margit-szigeti szabadtéri színpadon és Budakalászon lesznek. A tájékoztatás szerint a Nemzetközi Népművészeti Fesztiválon fellépmások mellett a Duna Művész Együttes, a Magyar Állami Népi Együttes, a Nyírség és a Balaton Tánc Együttes és az idén 50 éves Kóló zenekar is. A programsorozatra Brazíliából, Bulgáriából, Lengyelországból, Spanyolországból, Szlovákiából és Türkmenisztánból érkeznek néptánc csoportok. Jakob Söderqvist nyerte a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyt, amelynek vasárnapi záróetapján Tim Merlier diadalmaskodott. Az összetett legjobb magyarjaként a 9. Walter Attila érdemelte ki a fehér, Fetter Erik pedig a legjobb hegyi menőnek járó piros trikót.